0: Például az állandó időszaki kiállításuk, a Freddy különleges felolvasó estje jön, Barátom Freddy címmel. Azt gondolom, hogy már a cím önmagáért beszél, érdekes lesz végighallgatni annak az embernek az előadását, a gondolatait, az érzéseit, aki hát nagyon közel állt Freddyhez. Mindezt hát a Magyar Zeneházában június 6-án szombaton.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett egy szakaszon. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösvári út és a Lehel utca, Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába az utasok a H5-ös hévről, illetve a 17-es, 19-es vagy 40-es villamosokról az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Újpest felől Kelet-Pest felé az M3-as metrót és a Deák Ferenc téri átszállást ajánlják. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futball ikonokkal is találkozhatnak majd.
3: A négy nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez négyes torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közülünk szerintem jön a Terek Antics, hogy a Bánki Dori ott lesz, Bojár Lazics a szintén jönni fog, jó magam, ott vagyok. Voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek.
2: A balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki, a napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zene Pavilonnál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esméler András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Szulák Andreát nem először, nagyon remélem, hogy nem is utoljára látom vendégül ebben a műsorban, amikor jön, én mindig elmondom, hogy és az a hölgy, akinek a mai napig idézgetik a dalait filmekben, hétköznapokon, lásd, Nem harap a néni és társai, az nagyon is hatással tud lenni a kulturális életre, de már sokkal korábban.
2: De én ezeket csak most fedezem fel. Legalábbis örülök, hogyha így látod, és nem így értem.
1: Örülök
2: meg.
1: Neked.
2: Nem így. Én nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Mindig
2: és
1: jó,
2: nagyon jól esik, hogyha így gondolkodol rólam, vagy így tartod a dolgot rólam.
1: Elcsíptem egy beszélgetést, ne haragudj, bocsánat, szabad ne feled. Somogyi Zolival, a kollégámmal beszélgettetek, és te azt mondtad, hogy ajándék, például a szülői szerep.
2: Igen.
1: Ennek az országnak meg az az ajándék, hogy Szulák Andrea van neki.
2: Jaj, Andris, ne hozzá.
1: Ez jutott eszembe.
2: Zavarba jövök. Figyelj, én nem tudom, én valahogy ilyen szorgos hangyaként tekintek magamra, aki soha nem ilyen kivételezett dolgokra gyúrt, tudod? Tehát nem kitüntetésekre, meg óriási nagy arénás detonációkra gyúrtam, hanem a mai napig tele van a naptáram, és egészen pici településekre is elmegyek, hogyha hívnak, és természetesen...
1: Hívnak,
2: és én nagyon nagy szeretettel megyek, mert nem tudom, valahogy én egy kicsit ilyen misszióként tekintek a hivatásomra, nem. Ahogy te mondtad az előbb itt a beszél, ez nem munka.
1: Igen.
2: Ez egy küldetés, tudod, és lehet, hogy ilyen túlságosan szerénynek, meg ilyen nyálasnak tűnik, amit mondok, de valahogy így vagyok. Tehát így vagyok bekötve. 19 éves korom óta csinálom ezt, és azóta ebben én soha nem méricskéltem, hogy mit szabad nekem, és mit nem.
1: Meg akkor eszedbe sem jutott 19 évesen, hogy ez hova fejlődhet?
2: Álmaim voltak, de soha nem, tevékenyen nem gyúrtam rá ezekre az álmokra, tehát hogy ezek mindenképpen az én hatáskörömön belül megvalósuljanak. Mindig úgy gondoltam, hogy van egy felettem álló hatalom, amit nevezhetünk Jóistennek, nevezhetünk Sorsnak, aki pontosan tudja, hogy milyen ösvényekre kell engem ráterelnie. És mivel elég kalandvágyó lány vagyok, és voltam, és leszek is, ezért soha nem ugrottam élen ezek elől a feladatok elől.
1: Hanem inkább beleugrottam.
2: Bele! Nyakig, persze. És ma is ezt csinálom, hogy egy csomó olyan érvényesülési lehetőség, ami ugye az ember előtt, mint ilyen kísértés megjelenik, azokat én gyönyörűen kikerültem. Tehát nem, nekem van egy saját belső értékrendem, egy óramű, ami szerint működöm, és egyelőre még lekopogom, még működik, tehát nem kellett soha
1: sehova. Az ösztöneid nem hagytak cserben.
2: Nem kellett betagozódnom, nem kellett olyan barátságokat kötnöm, amikhez nem volt gyomrom, nem kellett olyan emberekkel kapcsolatban maradnom, akik leszerepeltek előttem, és csinálom tovább a dolgomat, nem mutogatok senkire, nem kérek számon senkin semmit, csak a saját dolgommal foglalkozom.
1: Beleültetted a bogarat az előbb a fülembe, azt mondtad, voltak álmaid, de azokhoz az álmokhoz képest megélni az összes évtizedet milyen volt?
2: Hát figyelj, lubickolok benne. Egyrészt az abban, hogy még élek. Másrészt abban, hogy úgy tudok élni, hogy jól érzem magam benne. És attól érzem jól magam benne, hogy van egy generáció, sok generáció, mint például a tiéd is, akik szeretettel gondolnak rám. Tehát a munkásságomra, a jelenlétemre, a lényemre nem undorodva, vagy felháborodottan. Tehát én nem akartam soha megosztó lenni.
1: Mert nem adtál rá okot.
2: Mert nem akartam megosztó lenni, pedig biztos, hogy azt mondta nekem a Friderikus Sándor, hogy maga sokkal többre vihette volna, hogyha nem ennyire eszes. És mondom, tudom, de nekem ez így
1: de jó. Mi van még ennél több egyébként?
2: Mi? Andris. Hát azért néz körül. Itt azért nagyon sok minden lehetett volna az elmúlt évtizedek alatt. Ha belegondolsz, tulajdonképpen az én generációm, az úgynevezett rendszerváltó generáció, vagy legalábbis mi azt hittük magunkról, szerintem ez nem pontosan van így, nekünk egyebet sem kellett csinálni itt az elmúlt évtizedek alatt, mint alkalmazkodni az éppen adott lehetőségekhez. Volt, aki nagyon ügyesen, sikeresen tudott alkalmazkodni, volt, aki kihullott ebből az úgymond versenyből, és volt, aki ott szépen a közép mezőnybe eltotyorog, ez vagyok én, tehát jöhet eső, jöhet szél, én megyek a saját tempómban tovább.
1: Megint akkor egy picit vissza kell, hogy utaljak a Somogy is elcsípett beszélgetésre, akinél a Zolinak mondtad, hogy miért nem szólt arról, amikor például meg kellett élni a Nem harap a néni is, meg a Szelavis korszakot, hogy az egy korszakalkotó valami volt, mert hogy te nem így élted meg.
2: Egyáltalán nem így éltem meg. Én azt hiszem, hogy az idő igazolja vissza az én kis munkásságomat, vagy az én letéteményeimet. Abban a pillanatban nem éreztem azt, hogy engem sztárolnának, vagy hogy olyan kiváltságos helyzetet teremtenének körülöttem. Nem is nagyon játszották a lemezeimet, mert azt mondták, hogy hát ez nem rádióbarát. Nem nagyon hype-oltak engem. Mindig voltak olyanok, akiket előrébb tettek a sorban. És én ebben megtanultam együtt élni. Talán ez nevelte engem arra a bizonyos attitűdre, amit itt az előbb vázoltam, hogy ha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor úgy akarom, ahogy lehet.
1: De közben ők lehet, hogy nem kaptak legendás szerepeket színpadon, lehet, hogy nem volt primetime-os műsoruk televízióban, tehát hogy arra vagyok kíváncsi, hogy az élet az mégis valahol egységre játszik? Egyensúlyra?
2: Arra jöttem rá, hogy én nagyon szeretek dolgozni. Tehát engem mindig akkor kerülök balancba, ha dolgozhatok. És ez alatt nem csak az előadó művészetet értem, hanem akár a hétköznapjaimat, amikor női, anyai, háziasszonyi feladataimat látom el. Tehát, hogyha én képtelen vagyok csak úgy ülni és nézni ki a fejemből, mindig kell valamit csinálnom.
1: Hát és csinálsz is valamit. Most is azért jöttél egyébként, mert a millió elfoglaltságod mellett egyébként vállaltál egy nagy koncertet is, nem is akárhol.
2: Igen, mindig az unszolásnak engedek, akármilyen bizarról is hangzik, mert szerintem nagyon sokan azt gondolják rólam, hogy én egy ilyen tudatos csaj vagyok, tudod, aki taposom magam előtt az aknákat, és megyek át egy ilyen bozóton keresztül egy macsetével. Nem így van, hanem szerencsére körülvesz egy olyan masszív, nagyon megbízható és nagyon értékes baráti kör, akik ötletelnek körülöttem, csak úgy. Miért nem adott ki a receptjeidet könyvformájában? Én, de hogy adott? Kiadtuk. Miért nem csinálsz egy ilyen, meg egy olyan lemezt? Csináltunk. Miért nem csinálsz egy ilyen, meg egy olyan koncert? Csináltunk. És akkor most ez a koncert, amiről beszélsz, ez is egy ilyen baráti unszolásra jön létre, mert az én vágyam volt, hogy tudom, másfél évvel ezelőtt legyen egy nagy összefoglaló olyan jubileumi koncertem, ami a pályámon eltöltött, 40 évet öleli fel.
1: Azért mertem a múltról beszélni, mert ha már összefoglaló, akkor abszolút. Miért ne ugrálhatnánk az időben?
2: Abszolút. És a várakozásaimat messze felülmúlta az a bizonyos 2004. december 6-ai Erkel színházbeli koncert, ahol már egy hónappal nem lehetett az előadás előtt jegyet kapni, full telt ház volt, és rettetesen megható volt az egész, és akkor én úgy éreztem, hogy ezt a sok évet, ezért az egy koncertért érdemes volt végigcsinálni. És a barátaim is úgy ítélték meg, hogy ez egy jól sikerült dolog, és azóta is folyamatosan szívták a véremet, hogy miért nem csinálunk még egyet, és mondtam, gyerekek, nekem még ez sem sikerült teljes mértékig feldolgoznom lelkileg, de végül is aztán nem engedtem a nyomásnak, hanem azt mondtam, hogy jó, legyen egy jó buli, csináljunk egyet, és ehhez adódott ez a Margit-szigeti lehetőség, ami nekem ugye érzelmileg sok apró szálon kötődöm oda. Nagyon izgulok, hogy jól sikerüljön ez is.
1: Mesélsz az érzelmi szálakról?
2: Te figyelj, gyerekkoromban én már ott statisztáltam opera előadásokban. Még anyukám is volt ott velem együtt, ezeket ilyen kalandként éltük meg. Aztán az évtizedek alatt volt egy csomó olyan projekt, ami ott a szigeten valós, musical előadás, nagyszínházi programok, rengeteg koncert, tévéfelvétel, mit tudom én még mi minden, és ezeknek a lenyomata mind ott van az emlékeim között, és És úgy gondoltam, hogy zárt térben már sikerült valami olyasmit adnom, amitől én is gazdagodtam. És tudod, én egy kalandvágyó lány vagyok, ezt már sokszor elmondtam, most 19-re lapot húzok, hasszoljon, legyen szabad téren. Most az elemekkel kell majd megküzdeni.
1: No, tehát kedves hallgatóink, Margit-szigeti szabadtéri színház, vagy színpad, kinek hogy tetszik, de hát színházról van szó. A dátumot még nem mondtuk el.
2: Június 6. Ez egy ilyen szinte kabbalisztikus szám, hogy 2026-06-06, de én nem félek.
1: Nem is ettől
2: a számoktól. És talán még csak annyit mondanék el, hogy ha már említettük ezeket az intim szálakat, hogy olyan vendégeket hívtam el a barátaim közül, akiket nagyon szeretek, nagyon közel állunk egymáshoz. Wolf Kati, Veréb Tomi és Molnár Ferenc Karamell lesznek a vendégeim, illetve évtizedek óta a hű, harcos és tettes társaim a Stúdió 11 fog kísérni.
1: Szeretjük mindannyiukat. Előre elnézést a kérdésért, ezt egyszer Deák Billnek föltettem.
2: Hogy hány kiló vagyok, nem mondom.
1: Hogy majdnem rám borította az asztalt a Bill, hogy merek ilyet kérdezni, de őszintén érdekel, egy Szulák Andreának miért kell vendégeket hívni egy koncertre?
2: Nem kell.
1: Te magad elviszed a sót.
2: Nem kell.
1: Igazán, egy gesztus feléjük?
2: Egyrészt egy gesztus feléjük.
1: Vagy a közönségnek is egy gesztus?
2: A közönség felé én nem gondolnám, hogy különösebben még turboznom kellene az adni vágyásomat, mert hiszen az egész koncert arról szól, hogy örömet okozzak nekik. Van és volt közös dolgunk ezekkel a vendégeimmel. Tehát a Veréb Tomival egy olyan duettet fogunk énekelni, amit az Operett Színházban énekeltünk már a Szépség és a Szörnyetek című musicalben. A Karamell néhány évvel ezelőtt szintén írt egy musicalt, amelyben én kaptam egy kis szerepet, amit nagyon-nagyon a szívembe zártam és őrzöm. Ezt a dalt is el fogjuk énekelni. A Wolf Katihoz szinte kislánykora óta a barátság fűz, még az apukájával is dolgoztam együtt. Vele pedig egy igazi nagy, ikonikus Barbra Streisand duettet fogunk előadni, tehát ezek nem véletlenszerű összekapcsolódások, hanem nem egy hakni, hanem valamiért visszaemlékszünk néhány régmúlt közös pillanatra.
1: Ha már egyébként is egy összegzésről van szó. A másik, amivel felszoktam idegesíteni a művészeket ebben a műsorban, hogy nekem az a fejlővése minden egyes koncertnél, hogy mi az első dal. Ha van intro, akkor az intro utáni első. Lehet spoilerezni? Azt te már tudod, hogy mi lesz?
2: Igen. De hát a koncert címe is ez. Az élet az úr.
1: És azzal kezded? Ezzel a nagyévű dallal?
2: Hát igen.
1: Na, akkor megalapozod.
2: Az egész tulajdonképpen egy kicsit ott, tudod, valaki megkérdezte, hogy az én pályafutásom, tehát én hogy dolgozom fel a sikert és a sikertelenséget, és akkor mindig el szoktam mesélni, hogy én nekem volt időm hozzászokni mind a kettőhöz. Mert nem tegnapról holnapra lettem ismert, hanem nagyon-nagyon sok kis építőkőből rakódik össze ez a felépítmény, amit most Szulák Andreának hívunk. Ebben annyiféle mérföldkő volt, Oroszlán király, Xenia Láz, Nem harapa néni, sorolhatnám, aztán jöttek a színházi szerepek, tehát, hogy nem az volt, hogy tegnap megnyertem egy tehetségkutatót, és hónaptól kezdve az egész világ a lábaim előtt hever. Én a mai napig nulláról kezdem el a koncertjeimet. Nagyon izgulok mindegyik előtt, tök mindegy, hogy az egy félórás fellépés, vagy másfél órás önálló koncert, és mindig úgy megyek be, mintha soha senki sehol engem még nem hallott volna énekelni. Nem tudok másképp.
1: Tehát bizonyítani kell. A tegnap sikere az nem számít?
2: Nem. És megtapasztaltam azt is, hogy az a fajta túlzó magabiztosság, ami már arroganciába hajlik, azután mindig elbukik. Tehát inkább legyen az ember visszafogottabb, inkább legyen egy kicsit bizonytalanabb, és akarjon bizonyítani, mert valahogy az mindig jobb energiákkal működik a közönség felé, szerintem.
1: No, egy-két kulisszatitkot és szakmai kulisszatitkot árulj el, kérlek. Nem vagyok zenész, műkedvelő vagyok, fogalmam nincs ez, hogy működik. Tehát amikor te egy ilyen nagyon nagyívű dal, ahol persze valamennyi dalodban nagyot kell énekelni, de ebben talán még nagyobbat, nem? Vagy csak én gondolom azt?
2: Mi a kérdés?
1: Az élet az úrban, hogy ez hogy van ilyenkor? Persze, be vagy énekelve, ugye úgy kezded el, de hogy ez nálatok énekeseknél nem úgy van, hogy fel van építve, hogy majd itt tudom, hogy az ötödik dalnál jön, ahol nagyon meg kell erőltetnem magam. Egyáltalán neked meg kell, na ez a kérdés lényeg, hogy meg kell erőltetned a
2: persze.
1: Hát hangszálaidat? Persze, tehát persze. Az nem úgy van, hogy te kaptál egy tehetséget, és akkor bármikor kiénekelsz bármilyen magasságot.
2: Egyfelől így van, másfelől azért ezzel kell dolgozni. Tehát azért ez egy izom, köteg, a hangszalag, ezzel kell foglalkozni, erre vigyázni kell, de nem úgy, hogy nem iszol hideg vizet, meg nem eszel fagyit, meg hát, nyilván vannak, akik érzékenyebbek, nekik ez probléma. Én egy strapakanca vagyok, tehát én lovon és trapézon, napra kötve, víz nélkül, mindenhogyan bírom az éneklést, de gondolkodnom kell abban, hogy bírjam. Az Erkel Színházi koncertemen 2:20 énekeltem végig úgy, hogy egy kortyvizet nem ittam. Kínált a takarásban a munkatársam, aki azt mondta, hogy figyelj, te nem vagy normális. De ne arra, hogy nem értem rá. Aha. Tehát én ott kitöltöttem az időt. Nyilván van egy íve egy ilyen koncertnek, de az én esetemben pontosan ezek miatt, a lépcsők miatt, amit már az előbb elmondtam, nem lehet válogatni. Tehát nem lehet, majd mire beéneklem magam az 5.-6. számba, addig eléneklek valami sablonosat. Ugyanis nekem mindegyikbe ki kell vágnom a rezet. Ezt szokták meg tőlem, és én erre lettem idomítva, hogy egy szerepnél, hogyha mondjuk egy nagyívű dallal kezdődik egy előadás, akkor egy nagyívű dallal kezdődik. Tehát ott nem mondhatom, hogy kicsit várjatok még, mert még nem vagyok ott. Ott kell, hogy legyek.
1: Jó, és CD minőséget kap.
2: Megpróbáljuk.
1: A kedves közönség.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez továbbra is a Sláger FM, amit hallgatnak, és a Slágerkult című magazinműsor. Örülök, hogy itt vannak, Szulák Andrának még inkább örülök, hogy megtisztelt itt a stúdióban, és beszélgethetünk hát olyanokról, amiről minden nap nem tudunk beszélgetni, de milyen jó, hogy most ezt így elővehetjük a teljes életpályát. Nézd, én mindig mondom neked, szerettem a könyvedet, ami rólad szólt, azzal is egy úttörő dolgot vittetek végbe, ugye.
2: Az is egy baráti unszolása történt egyébként.
1: Na, de hogy minden, ami történik, még ha baráti unszolása is, és akkor itt az átok vagy áldás kérdése, hogy úttörőnek lenni. Melyik? Mert te azért sokszor voltál az.
2: Sose gondolkodom. Figyelj, én tényleg a vakrepülők magabiztosságával futok neki úgy az ablaküvegnek, hogy csak úgy csattan. Nem szoktam én ilyeneken gondolkodni. Én a kalandokban gondolkodom, Andris. És ha visszamegyünk erre a Somogyi Zoli féle beszélgetésre, aki ugye az anyaság témájában kérdezgetett pár dolgot tőlem, én az anyaságomra is egy őrületes, élethosszig tartó kalandként tekintek. Nem vagyok egy ilyen nehézkes ember, és ezért sokan nem is kedvelnek engem, mert sajnos itt kis hazánkban az a divat, hogy mindenbe úgy bele kell úgy nehézkedni, úgy bele kell szomorodni, hogy nagyon komolyan kell venni, meg úgy nagyon ki kell módolni. Hát én nem ez vagyok. Én megyek, repülök, csinálom, esek, kelek, puffanok, nem számít, fölállok, leporolom magam, és sokkal gazdagabb így az én életem, mint hogyha előre kimatekozni,

0: tőle, mert én nem gondolnám magamról, hogy én rám 15 ezer ember egyszerre kíváncsi. Nagyon sokat filóztam rajta, hogy ez szabad-e, és aztán úgy döntöttem, hogy nem szabad. És lemondtam. És akkor jöttek a jó indulatok, hogy hát úristen, biztos azért, mert nem, azért, mert én úgy döntöttem, hogy nem kockáztatom, hogy kinevettessem magam, hogy ellézeng ott mondjuk 4000 ember, ami akkor is egy irgalmatlan nagy szám, de egy 15 000-es torna terembe az gáz. Uh-huh. Tehát az a helyes én pozícionálás, hogy meddig terjedek én, és honnantól kezdve ciki a bevállalás, az azért mindig itt van hátul a fejemben. Nem fogsz tudni rám osztani Júliát, csak Dajkát. Érted? Uh-huh. Mert látom magam, van egy belső, meg egy külső tükröm, és nagyjából...
1: Én önálltatás sosem volt.
0: Nem.
1: Jó, hát szerintem sok mindentől megkímélted magad.
0: Remélem.
1: Pont ezzel a hozzáállással.
0: Talán ez az egyetlen önvédelmi fegyverem, az összes többi az már az önsorsrontásig visz, mert ennyire nem vagyok ilyen uh-huh. kimódolt mesterkét valaki.
1: No, 2026. 6.-a. Senki ne felejtse el, kedves hallgatóink, Margit-szigeti szabadtéri színpad, egy nagyon komoly összegzés. Az összegzés van Neotón is beletartozik?
0: Nem, most nem. A Neotónban igazándiból egy gondolatnyi szünet van csupán, hiszen nem én vagyok a Neotón. Őt Csepregi Évának hívják. És ezt én mindig is tiszteletben tartom.
1: Akkor is volt az a lemez, és volt, tök jó lemez volt.
0: Tök jó lemez volt, és nagyon-nagyon hálás is vagyok azokért a pillanatokért is.
1: Szalada külváros az volt?
0: Szalada külváros, meg volt ott még más is, megszületett a trónörök, és volt ott egy két jó nót. Igen. De akkor is úgy gondolom, hogy ezzel a úgy mondjuk szakmailag, hogy goodwill-lel én nem haknizom. Tehát a Neotón az igenis, az Neotón és az Csepregi Éva, akit én nagyon-nagyon kedvelek, és nagyon jó barátok vagyunk.
1: Megértettük, Bardóczi Gyuszi járt itt, és azt mondta, hogy élet egyik legjobb lemeze, amin dobolt.
0: Édesem, szeretem őt is.
1: Annak idején. No, de minden más meg lesz.
0: Nagyon sok
1: korszakokra
0: minden lesz.
1: Korszakokra bontva, vagy hogy képzeljük el?
0: Igen, tehát gyakorlatilag egy ilyen időrendi kronológiában megyünk végig az elmúlt évtizedeken, és legfőképpen azokon a slágereken, amik rajtam számon kérhetőek. Tehát amikre tényleg emlékszik a rádióhallgató, a koncertközönség, vagy akár a színházba járó emberek.
1: A Szelavi az melyik le? Hol lesz a műsorban?
0: A Szelavi a saját helyén lesz, egy olyan vákumban született meg az a dal, illetve az én életemnek egy olyan epizódja, amikor pont az átmenet volt a lakmertartó és a bőrsort, valamint a színházi bordófüggöny között. Egy nagyon érdekes...
1: Egy elegáns átmenet, vagy nem feltétlenül?
0: Átmenet nincs, nem az, hogy elegáns, vagy nem elegáns. Én akkoriban pont rájöttem arra, hogy ma-holnap ez a pop karrier, meg a pop színpadokon való kamaszlányként való létezés nem biztos, hogy jól fog állni. Tehát akkor már elmúltam azért 30, és akkor még egészen más volt a zenei környezet. Tehát voltak az MTV-ben működő nagyon fiatal előadó művészek, és volt a nagy generáció, tehát az igazi nagyok. És én valahol a kettő között voltam, már kifelé menet ebből a úgymond fiatal kodásból, de még nem érkezett, tehát nem voltak látható nyomai, hogy ez hova fog vezetni, hogy akkor majd más műfajban, akár jazzben, vagy akár valami más alternatív válfajában a popzenének fogok működni. És nem is nagyon sok felkérésem volt akkoriban pont. Hát ennek is megvannak a maga háttérinformációja, amit most hosszasan nem szeretnék elemezni, és ebbe telefonált.
1: Meg fogom.
0: És ebbe telefonált bele Dés Laci a következő mondatával, hogy azt mondták a stúdióban, hogy tavaly jól énekelsz, csak szerintem mindig olyan szarokat. Ebben kvázi felajánlott, hogy énekeljek el igazán nagyszerű dalt, meg is bátorodtam nyilván ettől a segéd mondattól, és ez lett a Szelavi. Ez lett a Szelavi, és tulajdonképpen szinte ahogy megjelent a film, teljesen váratlan helyekről érkeztek telefonok, hogy színházi feladatokkal elkezdtek engem megkeresni.
1: És akkor elindult egy új
0: elbizony
1: irány.
0: El.
1: De ha már film, ugye a Beléd Estem,

0: című. Ja, igen.
1: Cameo szerep számodra, de hát tele van Szulák Andi dalokkal.
0: Hát figyelj, ez nagyon...
1: Úgyhogy most az a generációs megismerheti, aki eddig nem?
0: És akkor itt döbbentem arra rá, hogy most már én egy öregasszony vagyok tulajdonképpen. Figyelj, nagyon jó dolog, hogy a világ tükröt tart az ember elé. Szerintem egyetlen egy dologtól tartok, és mindig is nagyon szem előtt tartottam, hogy ne váljon az ember időskorára saját maga karikatúrájává. Tehát nem hiszek abban, hogy a kort le lehet tagadni, ráadásul a Wikipédia nem felejt, pontosan tudja, mi
1: mindenki. Nézi azt bárki?
0: Hogyne, hát az embereket érdekel. Figyelj, hány éves is még él?
1: Akkor most tök őszintén, ezek fogalmam nincs hány éves, hogy soha meg nem néztem a Wikipédiát. Tehát, te mondtad, 22 éve találkoztunk először.
0: Tippelj, szerinted mennyi?
1: Tudom, nem is érdekel, ugyanannyi vagy. Tehát nekem 22 éve a Szulák Andri ilyen. És most nem puncsolásból.
0: Köszönöm.
1: Már úgyis itt ülsz. Hanem ezt csak mondom, hogy ilyen örök fiatal, tehát kortalan.
0: Anyukám is ilyen volt. Tehát mi fiatalosan öregszünk, és én ezt nem szeretem, vagy nem félek kimondani. Nem félek kimondani azt, hogy igen, én már egy javakorabeli előadó művész vagyok, akikre szerencsés esetben generációk emlékeznek. Egyszer egy kiadóban elmentünk egy lemeztervünkkel a barátaimmal, aki visszadobta a lemezt, és közölte, hát ez nem tetszik neki, mert az emberek, akik lemezeket vesznek, életérzést akarnak a pénzükért kapni. Na, ez a lemezem lett életem második aranylemeze, ami ráadásul egy jazz lemez volt. Valószínű, hogy nem volt a kiadónak ebben akkor igaza, mondjuk ő már nincs is a pályán, én meg még mindig.
1: Na, hát ez a lényeg.
0: Tehát, hogy azt gondolom, hogy azok, akiknek fontos vagyok, azok az életük bizonyos szakaszában valamilyen olyan impressziót kaphattak a dalaim, vagy a jelenlétem által, amire örömmel emlékeznek. És akkor nekem már megérte az egészet végigcsinálni.
1: Na, erről a lemezről például mennyi dal lesz?
0: Lesz egy.
1: Hatodikán.
0: Lesz, erről is egy. Tehát tulajdonképpen mindenből lesz egy kicsike. Jó,
1: kicsi szemezgetsz.
0: Aha.
1: És a Máté Péter lemez?
0: Arról is természetesen, persze. Hát ezt a mai napig énekli velem a közönség. Ezek örök klasszikusok. Ahogy a Cserháti dalt is fogok énekelni, a Zsuzsára emlékező, aki nekem nagyon fontos.
1: De Cserháti miért volt neked fontos? Ezt akartam kérdezni.
0: Barátok voltunk.
1: Aha.
0: Egy helyen dolgoztunk, egy időben, a Hotel Béke Orfeumában, és nagyon sok közös nyelvet beszéltünk együtt. Zeneit is, emberit is, asszonyit is, mindenfélét. Nagyon szerettem őt, és nagy fájdalmam volt, amikor egy időben teljesen tudatosan eltűnt mindenkinek az életéből, majd aztán nagyon tudatosan visszajött, és ugyanott tudtuk folytatni, ahol abba hagytuk. És nagyon fontos mondatai vannak még most is a fülemben.
1: Ja, amik úgy viszel magaddal. Igen, nekem egyszer adatott meg, hogy a konyhájában ülhettem, és egy levest főzött nekem ott az Akácfa utcában. Aztán végén én írtam az életéről szóló könyvet.
0: Komolyan, ezt nem is tudtam.
1: Majd a végén mondok.
0: Jó.
1: Még egy-két dolgot, de hogy például az ő tőle mit érdekelsz? A Cserhátitól.
0: Mindent nem fogok elszpoilerezni.
1: Na, akkor már az derüljön ki ott a Margit-szigeten?
0: Így.
1: Mert tudom, hogy benne vagy Cserháti műsorokban is, tehát sok olyat láttam, ahol cserhátisztok. Nehezek az ő dalai? Vagy neked a te hangoddal nem nehezek?
0: Szerintem nehéz dalok ezek, bárkinek a hangjával nehéz dalok, ezek mutatvány dalok, aha, hiszen a Zsuzsának a képességei abszolút nem átlagos, nem hétköznapi képességek. Látom, hallom, hogy mostanában sok fiatal felfedezi az ő munkásságát, aminek...
1: Hát igen, boldog-boldogtalan énekli, csak szerintem igen, ahhoz csak azért kell hang.
0: Én megértem, hogy nagyon sok fiatal is szeretne láthatóvá válni, és ez egy olyan farvíz, amiben jó dolog evezni. Ha valaki nem ismerte a Zsuzsát, ha meg valaki ismerte, annak meg azért jó, mert például én missziómnak tekintem azt is, hogy az ő emlékét ápoljam, és bizonyos álságos dolgokat levegyek az ő emlékéről. Uh-huh. Ő egy klassz csaj volt, nagyon jól énekelt, a szíveméjén ő mindig is szerintem egy session énekesnő volt. Ő nem uh-huh. igazán élvezte a nyilvánosságot. Ő a zenét imádta, a zenében létezett, az volt neki az oxigén, az volt a vérkeringése. Az, hogy ezt még esetleg emberek nézik, vagy hallgatják, hát jó, hát ha nagyon muszáj. De igazándiból ő csak a zene működtette.
1: Ugye az ember érik idővel, mindannyian. De az, hogy egy dalt milyen érzésekkel énekelsz, nagyon másként nézel ma már egy évtizedekkel ezelőtti dalodra? Tehát más érzelemmel nyúlsz hozzá?
0: Nem.
1: Mondjuk, ha nem harap a nénihez?
0: Nem, ugyanis én még az a generáció vagyok, aki közvetítek. Tehát mi nem hangszerművészek vagyunk, akik a különféle díszítésekkel, virgázásokkal térdekényszerítjük a hallgatóságot, hanem én még azt tanultam, hogy a dalok arra jók, hogy érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat közvetítsen. Éppen ezért én nem mindig szeretem túl díszítgetni a dalokat, hanem szeretem, ez olyan dolog, én ki vagyok például az újra gondolt ételektől. Tehát egy paprikás csirkét nem kell újra gondolni, az csak marha jól meg kell tudni csinálni, szerintem. Okay. Tehát egy dalban nem kell mindenféle virgát belevinni azért, hogy azt higgyék, hogy fú, most ez mekkora mutatvány. Önmagában tartalommal megtölteni és úgy átadni, már az is mutatvány. Uh-huh. Tehát én ebben hiszek, és én erre törekedtem kis csikókoromtól kezdve, engem a Magyar Rádióban tanítottak meg magyarul énekelni, óriási nagy klasszikus hangmesterek, akik például a Cserháti Zsuzsával is rengeteget dolgoztak együtt, és ők a sallangokat, meg a manírokat, meg a felesleges cirkalmakat, azokat mind lecsiszolták rólam, rólunk. Inkább a közlendő volt a fontos.
1: Ha innen jut eszembe a Stúdió 11-el, nagyon jó a kémia, ha már ennyi éve?
0: Igen, én őket nagyszerű zenészeknek tartom, és csodálatos az a törekvés, hogy ugyan már nincs meg az ő bázisuk, a klasszikus magyar rádió, ennek ellenére ilyen alapítványi formában életben tartják ezt a formációt, és hát jobbnál jobb zenészeket tömörít ez az együttes, úgyhogy rájuk mindig számíthatok, ahogyan ők is rám bármikor.
1: Mert azért te jössz-mész, ugye a előadóként, kérdeztem, amikor megérkeztünk, hogy milyen volt a legutóbbi fellépés, és ott is másokkal játszottál, ott nem ők voltak.
0: Igen.
1: De nyilván nem mindegy, hogy az ember kivel lép fel. Van olyan, amikor nagyon mellé megy? Mert nem tudnak követni, vagy mi kell egy énekesnőnek igazán, hogy működni tudjon a színpadon?
0: Hát, hogy más énekesnőnek mi kell, arról nem
1: neked,
0: tudom.
1: Neked.
0: Nekem mi kell? Ugye rólam mindig azt mondják, hogy mert én határozott vagyok, meg olyan kemény vagyok. Meg... Nem. Én csak tudom a dolgomat, ami által megkönnyítem a mások dolgát is. Tehát például egy vadidegen zenekarral elkezdeni dolgozni, az egy őrült nagy kihívás, mert a zene, már bocsánat a párhuzam, olyan, mint a szex. Uh-huh. Tehát, hogyha nem érzed a másikat, akkor az nem lesz jó. De mire egy zenekar ezt megtanulja, az meg időbe telik. Tehát nekem úgy kell oda mennem egy fellépés előtt a zenekarhoz, hogy tudom, hogy mit énekelek, hogyan szeretném, hogy, és viszem magammal őket. Az se baj, hogyha egy picit rontanak benne, vagy valami.
1: Na, kíváncsi, hogy a tiéd rajtad múlik inkább?
0: Szerintem igen. Uh-huh. Nem is szeretem azokat az előadó művészeket, akik cicegnek, hogy jaj, mellé nyúltál meg, jaj, nem úgy szólt az adóbe, jaj, nem. Én vagyok elől, én viszem el a balhét a hátamon, ti csak segítsetek. Uh-huh. És segítünk egymásnak oda-vissza.
1: Ez a Stúdió 11-eseknek meg kellett tanulni, vagy ráéreztek hamar?
0: Együtt nőttünk fel, együtt nőttünk ki. Szerintem már a hajam lobbanásából tudják, hogy éppen most milyen állapotban vagyok, mennyire kell velem jönniük. És fordítva, hogy én is próbálom őket húzni magammal, amikor úgy érzem, hogy most arra van szükség.
1: Akkor egy jó buli lesz.
0: Hát nagyon remélem.
1: Kedves hallgatóink, június 6-a Margit Szigeti Szabadtéri Színház, Szulák Andrea. Az élet az úr?
0: Az élet az úr.
1: Legyen az.
0: Köszönöm.
1: Hát én azt kívánom, hogy sok ilyen jó élményed legyen. Mert akkor az a mi járunk a legjobban.
0: Hát én nagyon hálás vagyok már ezekért is, amik voltak. Ha még a jó Isten ad egy 30-40 évet, akkor utána
1: nagyon megérdemlet.
0: Jöhet a reptér.
1: Igen, az. Sok csillogó szempárt. Ott a Margit szigeten is, meg mindenhol, ahol
0: köszönöm,
1: csak fellépsz.
0: Szépen.
1: Kedves hallgatóink, Szulák Andreát szeressék, kövessék azt a sok-sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák szerintem a legtöbb, amit adhatnak. Anditól most elköszönök önöktől, még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szulák Andreának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Robbanás történt a MOL telephelyén, közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Robbanás történt a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A tűzoltók eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyagellátására. Az Olefin 1 üzem újraindításakor bekövetkezett robbanásról 3:49-kor érkezett a bejelentés. A helyi létesítményi tűzoltók mellett a helyszínre vonultak a tiszaújvárosi és a miskolci hivatásos tűzoltók, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat és egy mobil labor. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások, a Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kulya András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szállodában a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 4-én csütörtökön este több program is várja az érdeklődőket. Ott a Magyar Zeneházában, a Városliget szívében nézzük az állandó kiállítást, a Freddyt, ami egy időszaki kiállítás, minden idők egyik legnagyobb rocksztárja Freddie Mercury előtt tiszteleg. Az idén 80 éve született művész zenekarával a Queen-nel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztárzenekar által tartott monstre rock esemény a Vasfüggöny mögött. Nos, ez a kettős évforduló ad különleges aktualitást a világsztár emlékét ápoló World of Freddie és a Zeneháza közös tárlatának, amely több száz eredeti személyes tárgyon és történeten keresztül élmény alapú installációk segítségével mutatja meg Freddie Mercury kevésbé ismert emberi arcát. A kapcsolódó tárlatvezetéseken a kiállítás kurátorai és közvetlen munkatársai vezetik be a látogatókat a tárlat rejtelmeibe. A programsorozatot minden alkalommal másik kurátor vagy munkatárs vezeti, alkalmanként váltakozva. Szilágyi Gábor, Mándli Endre, Vazul, Horn Márton és Erdőháti Meninda kulisszatitkok arról, hogyan készültek a kiállítás egyes terei, izgalmas részletek Freddie személyes tárgyairól és a szakmai munka hátteréről. Tehát ez június 4-én csütörtökön, ott a Magyar Zeneházában, de aznap 19 órától jön egy táncház is. Népzene és néptánc mindenkinek, a Tempó zenekarral, mert idén is folytatódott a Zeneháza szabadtéri színpadán egészen majd szeptemberig az ingyenes táncház a szabadban. A második alkalommal a Tempó zenekar muzsikál, akik azzal a céllal alakultak meg 2022-ben Budapesten, hogy minél hitelesebben és eredeti formájában tolmácsolja a Kárpát-medencei autentikus magyar és a velünk együtt élő etnikumok bonós népzenéjét. A felvételeken és gyűjtőutakon hallott régi, falusi kamaramuzsikálás és annak a táncot kiszolgáló szeretete hívta életre ezt a formációt. Szabó Kincső és Berec István tanítja majd önöket június 4-én csütörtökön a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egy ember meghalt a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanásban. Komoly tarifa emelés jöhet a taxiknál. Közvetlen repülőjárat indul az USA-ba. Ezek a Sláger FM hírei. Molnár Róbert vagyok. Egy ember meghalt, heten pedig megsérültek a MOL tiszaújvárosi üzemében történt pénteki robbanásban, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy a robbanás a karbantartás utáni újraindításkor történt az üzemben. A katasztrófa védelmi labor a helyszínre érkezett, méréseket végzett, eddig veszélyes anyagokból határérték feletti koncentrációt nem mért. Az elhunyt család tagjainak őszinte részvétünket fejezzük ki, a sérülteknek pedig jobbulást kívánunk, fogalmazott Magyar Péter. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán megerősítette, hogy a katasztrófa védelmi mobil labor eddig veszélyes anyagot határérték feletti koncentrációban nem mért a helyszínen. Komoly tarifa emelés kerülhet napirendre a fővárosi közgyűlés következő ülésén. A tervek szerint akár 27%-kal is nőhetnek a budapesti taxiárak. A módosítás az alapdíjat, a kilométerdíjat és a percdíjat egyaránt érintené, írja a Blick. A javaslat szerint a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, a kilométerenként fizetendő összeg pedig 560 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 140-re nőne. Emellett a reptéri fuvaroknál egy külön 1000 forintos plusz díj bevezetését is tervezik, amelyet a repülőtéri költségek emelkedésével indokolnak. 6 év szünet után ismét közvetlen légijárat köti össze Magyarországot és az Egyesült Államokat. Elindult az American Airlines napi szezonális járat a Budapest és Philadelphia között. Így az utazók átszállás nélkül érhetik el az USA keleti partját. Az út közel 9 órás, ami jelentősen rövidebb a korábbi 12-16 órás átszállásos utazásoknál. Összefogott a Metallica a Magyar Vöröskereszttel, hogy életeket mentsen. A zenekar európai turnéjának állomásain véradást szervez, így a magyar koncertek mellett is június 11-én és 12-én a budapesti arénában. A banda arra ösztönzi a rajongókat, hogy adjanak vért, ezzel segítve, hogy a kórházi betegeknek soha ne kelljen várniuk életmentő ellátásra. A részletekről Váradi Marian, a véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezető beszélt a Sláger FM-nek.
3: Június 11-én és 12-én a Budapest Aréna metró felüli bejárata lesz a mi téradási helyszínünk. Az első napon reggel 9 és délután 16 óra, a második napon pedig reggel 9 és 18 óra között lehet regisztrálni. A regisztráció azért nagyon fontos, hogy elkerüljük a felesleges hosszú várakozásokat. Természetesen nem marad a segítségnyújtás köszönet nélkül. A zenekar tagjai egy kereskedelmi forgalomban nem elérhető hólóval hálálja meg az életmentést.
2: A véradáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a Metallica véradás.fankult.hu oldalon lehet megtenni, és kizárólag a regisztrációkor kapott időpontban lehetséges. Letartóztatott a Budakörnyéki Járásbíróság egy férfit, aki halálra éheztette beleszületett betegsége miatt önmaga ellátására képtelen fiát, majd a holttestet egy nejlonzsákba csomagolta és egy vízaknába rejtette, közölte a Budapest környéki törvényszék sajtó és kommunikációs osztálya. A férfival szemben a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság indított eljárást különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés büntette és más bűncselekmény miatt.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 6-án, szombaton 10:30-tól a Magyar Zeneházában jön a Weiner Symphonic Band nyárindító koncertje kint a szabadtéri színpadon, igen, ott a Városliget szívében, ami egyébként egy fedett szabadtéri színpad, tehát eső idején és esetén is meg tudják tartani ezt a koncertet. A Weiner Leo Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium számos nagyhírű művész alma mátere sokak pályája indult el a falak között. Nem meglepő hát, hogy működését Prima Primissima díjjal is utalmazták. Ennek a csodálatos műhelynek az életébe nyerhetünk betekintést és bepillantást az iskola fúvózenekara révén. A zenekar 1994-ben alakult Sztán István vezetésével, aki az iskola részfúvós tanszékvezetője. 10 évig tanszak, bocsánat, igazgatója, majd címzetes igazgatója volt, és a hazai részfúvós oktatás legendájás és legendás alakjává vált. Az ELTE több mint 30 év alatt számos országos külföldi verseny, illetve fesztiváldíjjal büszkélkedhett az által alapított együttes. 2018 óta Bánfalbi Balázs és Takács Tibor karmesterek irányításával folyik a munka, akik méltó módon viszik tovább a fúvószene népszerűsítését. Ennek szellemében mutatják be a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán is a nyárindító koncertjüket, mert műsoruk már a szabadságot, a szünidő felszabadultságát idézi elénk, melyben népszerű fülbemászott dallamok csendülnek fel, komoly zene, a musical és a szórakoztató zene világából. És aznap egyébként még a Magyar Zeneháza számos egyéb programot is tartalmaz majd, például az állandó időszaki kiállításuk, a Freddy különleges felolvasó estje jön, Barátom Freddy címmel. Azt gondolom, hogy már a cím önmagáért beszél, érdekes lesz végighallgatni annak az embernek az előadását, a gondolatait, az érzéseit, aki hát nagyon közel állt Freddyhez. Mindezt hát a Magyar Zeneházában június 6-án szombaton.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékekkel érkeztünk Budapest, és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjobbával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és hát Major Eszter többször meghallgatta már azt a konfot, amit most mondani fogok, hogy igen, ebben a műsorban olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Egy író ember, aki egész életében alkotott, ráadásul még dalszövegeket is, olyan dalszövegeket, amelyeket valószínűleg a Sláger FM éjjel-nappal játszik, de nagyon sokat. Könyveket is írtál, fogsz is írni, hát és hát nagyon izgalmas az, amivel most érkeztél. Örülök, neked már rég találkoztunk.
2: Én is örülök. Szépen.
1: Hogy vagy, Eszter?
2: Köszönöm.
1: Lelkileg.
2: Jól. Egyébként ez a tavasz, ez új
1: maradjon is így.
2: Igen, új lendületet hozott. És
1: alkotóként is?
2: Igen, nekem mindig alkotóként is egyébként. Most egy-másfél éve kezdtem el úgy írni, kicsit ebből a börtönből kiszabadulva, hogy ugye felkérésre írni, hogy a saját örömömre. Keresem még a helyem ebben, különféle műfajokban próbálom ki magam, és tavaly volt Fodor Ákos halálának és születésének is kerek évfordulója, úgyhogy visszatértem a haikukhoz, mert egyébként régen írtam haikukat, és elkezdtem újra haikukat írni. Amiből elég sokat meg lehet írni, mert egy rövid. Versforma, meghatározott szótagszámmal és sorokkal, és Fodor Ákos szellemében kezdtem el írni. Én nem tudok olyan gyönyörű kis háromsoros ékszer dobozokat írni, mint ő. Úgy gondoltam, hogy viszont ezeket elő lehet csalogatni másokból, úgyhogy haiku kérdésverseket írtam, és ez most egy kicsit ugye a központi témája.
1: És ezt a TikTokon meg is lehet nézni.
2: Igen, elkezdtem a TikTokon megosztani
1: ezeket. Teszed fel a kérdéseket, nagyon jó, mert elgondolkodtatsz vele egyébként a kérdésekkel, és azért is jó, hogy most beszélünk erről, mert készülnek a workshopok, a haiku workshopok. Hú, de jó lesz. Csak mondjuk már el, kérlek, az elején, mert nem biztos, hogy minden hallgató pontosan tudja, hogy mi az a haiku.
2: A haiku egyébként egy japán versforma, amiben a természetről írtak általában. Nincs címe, nincs benne kérdés, nincsenek benne rímek, három sor, egy öt, egy hét, és még egy öt szótagos sor az egész.
1: De az élet nagy kérdéseiről? Vagy még az sem feltétlenül?
2: A japánok a természetet írták le vele, és azt nyilván összekapcsolva valahogy az emberrel. Uh-huh. Fodor Ákos bölcseleteket tett bele, olyanokat, amik elolvasod, és hogy három sorban hogy lehet olyat mondani, hogy fejbeveri az embert. És én azért nem próbálkoztam ezzel, mert ugye én a dalszövegekhez vagyok szokva, ahol mondjuk van egy bemondás, ami tök jó, meg a refrén, de hogy azért hosszabb, meg a versek is hosszabbak, mint egy haiku, hogy most akkor abba úgy beletenni azt a kis bölcseletet, meg azt gondoltam, hogy hát nekem még nincsen annyi életbölcseletem, hogy de tudom azt, hogy min érdemes mondjuk gondolkodni. Sok-sok kérdést teszek fel. Én benne maradtam ebben a miért korszakomban szerintem.
1: Hát ja, de az a jó, nem? Hát ez visz előre,
2: igen,
1: alkotóilag.
2: Igen, én nagyon sokat kérdezek, és egyébként például, amikor jártam filozófia iskolába, akkor azt mondták, hogy a filozófus kérdez, a filozófus kérdezi meg minden nap, hogy ki vagyok én, mert ez is vagyok, az is vagyok. Most már az ember tudja azt, mert beszél erről a pszichológia is, hogy különböző területeken vagyunk valakik. Uh-huh. De vannak olyan kérdések, amit azért érdemes föltenni, mert lehet, hogy az emberek, vagy talán én magam sem gondolkodnék rajta, hogyha reggel nem tenném fel magamnak ezeket a kérdéseket, és ezeket tettem kis haikukba.
1: És ezen így agyalsz egész nap egyébként?
2: Úgy van, hogy amikor hallok valamit, és elgondolkodom rajta, akkor gyorsan írok róla egy haikut. És most már minden hétre van egy, tehát 56 haiku van olyan, amit azt gondolom, hogy úgy hogyha az ember bárkivel szemben vagyok, és mond egy számot, és abból az 56-ból kiválasztok egyet, akkor az hasznos lesz.
1: Akár már könyvbe is ki lehetne adni.
2: Igen, erre gondoltam méghozzá úgy, hogy én szeretem a sorsra bízni a dolgokat, tehát, hogy végülis így kisorsolni azt a haikut, ami arra a hétre minden nap elgondolkodhatja az ember. Úgy képzeltem, hogy lesz benne egy kis pörgentyű, mint a ruletben, megpörgeti az ember, kijön az a szám.
1: Zseniális.
2: És akkor azon az egy kérdésen.
1: Hát játszva gondolkodtad el. Azért az fontos.
2: Igen, szóval, hogy ha nincs kedve megpörgetni az embernek, akkor nem pörgeti meg, de hogyha mondjuk ott lenne a polcokon ez a könyv, akkor akkor talán hozzáadhatna az emberek életéhez.
1: Hát abszolút, ezek irányadók vagy útravalók is lehetnek napi szinten.
2: Igen, és érdemes szerintem tényleg akár egy hétig minden nap feltenni az embernek magának ezt a kérdést, hogy hogyan alakul benne a válasz.
1: Szerint, és a workshopokon például megtanítanád a többieket, az alkotó szellemű embereket erre?
2: Én arra gondoltam, hogy az a legjobb formája, hogy ott mindenki pörget vagy húz magának egy haikut, és a válaszverset írja meg rá.
1: Mert ezt is lehet.
2: Igen.
1: Szuper. Neked egyébként hoz ez minőségi változást a napodba?
2: Igen.
1: Gondolkodás szempontjából is?
2: Igen, abszolút. Most nem mondom, hogy én húzom ezeket a saját haikuimat, de hogy én nagyon sok kérdést teszek föl magamnak is, és van olyan, amin pörgetem magam, és van, amikor meg csak hagyom, hogy megérkezzen a válasz. Nem kell mindig mindenbe beleavatkoznunk szerintem, ami körülöttünk van, vagy ami velünk történik, egy-egy jó kérdés olyan kapukat nyithat ki, hogy egyszer csak így beesik a válasz, és felismeréseket hozhat.
1: Ugye, amíg nem éltek a mikrofonok, itt beszélgettünk alkotókként az alkotás lélektanáról, hogy ki miért ír, ha ír. Te egyértelműen akkor iparos voltál popzenei dalszövegíróként? Az iparosságnak lehet nevezni?
2: Tulajdonképpen igen, mert bár az ember beleteheti a saját élettapasztalatát abba is, a dalszövegekbe, de azért alapvetően meg kell felelnünk, és a kell az tényleg fontos, mert hogyha nem felelünk meg azoknak a kritériumoknak egy-egy dal kapcsán, akkor egyszerűen nem fogja visszaadni azt, ami miatt eljött hozzánk, bocsánat, az énekes.
1: Mármint maga az előadó, ugye, aki megbízott.
2: Igen, és akkor ott nagyon fontos, hogy milyen a dal, ki énekli, milyen szó használat
1: milyen
2: van benne,
1: milyen a zene.
2: Tehát ez ebből lesz egy egység.
1: De az van még, ugyanúgy írod a dalszövegeket?
2: Igen, igen. Szeretem egyébként nagyon, és azt kértem, vagy úgy kimondtam magamban, hogy szeretnék zenekarokkal dolgozni, mert ugye egyes előadókkal dolgozom. A Hooligans-szel nagyon sokáig dolgoztam, de aztán most már egy ideje elváltak az útjaink, és jó, hogy jönnek zenekarok, például New Level Empire-ről most már több dalt csináltunk, és nagyon élvezem. Több mindenkinek kell megfelelni, mert itt mindenki leokézza a szöveget, de hogy azért magányos munka az írás, tehát hogy nem csak az iparosságával lehet probléma, hanem az, hogy az ember egy kicsit elszigetelődik. Ha elmész mondjuk a stúdióba, akkor ott találkozol az előadóval, sőt a dalszerzővel is.
1: Te ott vagy a felvétel az énekésen?
2: Szeretek elmenni, igen, meg szeretik is, hogyha elmegyek. És akkor ott a prozódiában, hogy gondoltam, annak a sornak az eléneklését sokat tudok segíteni. Viszont tényleg elszigetel ez a, hogy egyedül ír az ember otthon. És hogyha mondjuk egy ilyen workshopot csinálunk, akkor mégiscsak úgy a kultúra keretein belül találkozunk másokkal. Járok különféle kurzusokra. Ott azért szembesülök azzal, hogy nagyon más gondolok egyébként a verselésről, mint egyébként gondolnak. Nem tudom, hogy azért, mert hogy 30 éve írok dalszöveget, és onnan közelítem meg, vagy egyébként is másfajta verseket írnék, mint mások, de még úgy keresem a helyem ebben, de azt hiszem, hogy egyébként ilyen haiku kérdéseket sem láttam még máshol.
1: Na, jó is, hogy mondod, hogy lehetne ezeket énekelni, szerinted?
2: A haikukat?
1: Vagy annyira nehéz, pont amiatt, hogy a szabadsága miatt, ami nem feltétlenül szabadság, mert igen, egy nagyon szigorú keretrendszerben.
2: Nagyon rövid is, tehát hogy emiatt szerintem nem lehetne elénekelni.
1: Akármilyen új hullámos verzióban sem.
2: Nem, lehet, hogy rá lehetne engedni a szunót, és megnézni, hogy mit csinál belőle, de akkor ez egy ilyen, hát mondjuk egy olyat lehetne, egy meditatív zene, és akkor folyamatosan ott van alatt ez a kérdés, de szerintem azt nem énekelni inkább, hanem úgy elsuttogni.
1: Na jó, te kezdted el behozni az AI-t, meg a mesterséges intelligenciát, nem akartam ezzel jönni magamtól, de hát akkor, ha itt ülsz, meg már így feldobtad a labdát, akkor nem fogom kikerülni. Mi van most a dalszövegírásban? Mit látsz magad körül? Elárasztották a ChatGPT-t és költemények az étert?
2: Én eléggé hamar kiszűröm, hogy mi az, ami AI-jal íródott. Ezeken a kurzusokon is látom, hogy kik használják. Nem tudom, valahogy úgy lehet érezni, bár egyszer volt egyébként Sebestyén Áronék csináltak egy olyat, hogy az AI és a, de mondjuk az angolul volt, úgy nehezebben ítélem meg, hogy csináltak három dalt, az egyiknél abszolút az AI írta a szöveget, volt egy feles, és volt, amit meg ők írtak, és hát szavaztam, és nem sikerült eltalálnom, de szerintem magyarul jobban megérezzük, hogy mi az, amit...
1: Mert még nincs olyan szinten.
2: Nincs olyan szinten. Én szoktam beszélgetni a ChatGPT-vel, meg is kérdeztem, hogy ő ezt hogy csinálja. Nyilván semmi lélek nincs benne, el tudja mondani azt, hogy panelekből rakja össze. Amikor azt mondom, hogy keresek egy rímet erre vagy arra, és mondjuk nem a rímszótárt használom, mert éppen itt van a ChatGPT, nem tud jót mondani, nem tud jó rímet mondani, vagy azt mondom, hogy keresek ide egy jelzőt, aminek mondjuk hosszú, rövid, rövid a szótag hosszúságai, és nem tud, még csak azt sem tudja, tehát nem is annyi szótagot ír, és akkor mondom, hogy hát ha-hó, és akkor, de ez segített már abban, hogy nagyon nem találtam egy jelzőt, és leírtam, hogy én mit írnék oda, és akkor feldobott párat, azt hiszem talán így egy az egyben nem vettem még át, csak akkor elgondolkodom, hogy ez is lehet.
1: Tehát ötletként.
2: Akkor viszont, ha ebből kiindulok, akkor ide ez is jó. Tehát, hogy igen, de mi felelősség?
1: Tehát néha egy asszisztens.
2: Asszisztensként, igen. Okay. És akkor már nem is annyira magányosa.
1: Oké, igen. Nekem annyira költséges, mint ha...
2: Igen, de egyébként hozzáteszem, hogy nagyon félre tudja vinni az embert, és nem tud meghatározott szótag számra írni egyáltalán.
1: Hát volt. Csak szó számolni se, én azt vettem észre.
2: Igen, igen, most például egy bankszámlaszámot kerestem az interneten, és ugye beírtam, és akkor ugye már az AI alapú keresés van, és nem jól írta, tehát egyel arrébb írta, tehát hogy szerintem ne bízzunk benne.
1: Igen, most még semmiféleképpen, 100%-ig. Meg hát szerintem az emberi kreativitás az egyre inkább értékelődik föl.
2: Én is ezt gondolom.
1: De a zenészek is értékelik? Most erre vagyok kíváncsi.
2: Az egyéni dalszövegeket? Abszolút. Igen. Olyanba futottam mostanában bele, hogy az egyik előadó megírta egy pár sort, amit ő szeretett volna, és ugye arra ráengedte a zenekészítőt, és akkor ugye az adott egy formát az ő szövegének. De hát olyan butaságok voltak benne, és akkor átküldte, és megbeszéltük, hogy megtartjuk azt, amit ő talált ki, most már látjuk a szótagszámot, hogy van, de az összes többit meg megírtam én, mert hogy összefüggéstelen dolgok voltak benne. Tehát okosan lehet használni, de én azt érzem, hogy mint ahogy bejöttek a dob programok, attól még
1: ugyanúgy van zene is.
2: Attól még van zene is, vannak dobosok.
1: Sőt, hát én a nagy zenekaroktól hallottam, hogy egy csomószor a dobosot se volt a lemezfelvételeken, mert megcsinálták egyébként.
2: Igen, de aztán amikor meg koncert
1: akkor
2: van,
1: akkor meg le tudta dobolni simán, meg még jobb is volt.
2: Igen. Úgyhogy ezzel már a dobosok átmentek, ezt tudom, mert ugye a férjem dobos, tehát
1: na,
2: ő...
1: Akkor pontosan.
2: Igen, és ő is azt mondta, hogy megtanulta kezelni a dobprogramokat, ezzel egyébként a saját életét is megkönnyítette. Szóval, hogyha úgy tudjuk használni, hogy megkönnyíti az életünket, az jó, de nem szabad elfelejteni, gondolkodni, és kérdéseket föltenni, hogy visszakanyarodjak a haikukhoz.
1: Na, ugye nekem szintén a kérdések régi mániám, mert... mindig azt mondom, hogy olyan kérdésekkel kell dolgozni, hogy feltétlenül gondolkodni érdemes. És ez valahol egy agytorna is. Meg hát önfejlesztés szempontjából sem rossz néha ránézni saját magunkra.
2: Igen, meg azért bekúszott már az, hogy az emberek megkérdezik maguktól ilyen különböző pszichológiai oldalakon, vagy nem tudom, lehet olvasni, akárhogy kérdezzük meg, hogy miért lehetünk ma hálásak. Nem például egy ilyen kérdés. Jó, mondjuk én ennél egy kicsit bonyolultabbakat írtam. Vannak benne egyébként nagyon egyszerűek, például, hogy ami azt kérdezi, hogy feküdtél már le csak úgy a fűbe, hogy megnézd a csillaghullást, ezt nyilván azt fogja majd kipörgetni, aki nem áll meg megnézni az életnek a szépségeit, mert mindig szalad valahova, de például olyan kérdés is volt, hogyha és azt föl is tettem, hogyha egy napod lenne már csak az életedből, akkor azt kivel töltenéd.
1: Te szoktál idézni dalszövegeket mástól?
2: Hol?
1: Mit tudom én, napi szinte, ha eszedbe jut.
2: Ja.
1: Mit tudom én, az, aki szép, az reggel is szép.
2: Ja,
1: ahogy Charlie énekelte.
2: Igen. És ott vannak olyanok, hogy valaki azt mondja, hogy már megint hogy eltelt a nap, és akkor rögtön az ember hozzáteszi, hogy ahogy mindig szokott. Igen. Tehát, hogy igen.
1: Na, szóval azt észrevetted már a saját munkásságodból, hogy tőled idézgetnek ugyanígy?
2: Szerintem vannak olyanok, én azon vagyok mindig ledöbbenve, amikor magukra tetováltatják az emberek
1: a
2: sarokat.
1: Ja, hát ez meg a másik. Hát
2: az
1: azt már megélted, hogy a saját soraidat
2: az
1: láttad?
2: A Hooligans vonal, igen, az Apám című dalból például.
1: Gondoltam.
2: Elég sok tetoválás van. De szokták egyébként, mert a kicsi szívet, a Szekeres Adrián kicsi szívét, azt igen. Meg azért úgy szoktam látni, például bárhol van az, hogy kimondja valaki, hogy hát ez úgy egyben van olyan kerek egész, akkor mindenki rögtön a Berecki dalra gondol, szóval, hogy...
1: Na, én pont erre gondoltam, igen, hogy ezt megélni azért, ez felelősség is, nem csak jó érzés, hogy olyanokat teszel le, meg hagysz a kollektív emlékezetben is akár, de a kultúrában mindenképp, hogy ott lesz a lenyomatod, és ez túlél.
2: Igen, de ezen tényleg nem
1: gondolkodsz.
2: Nem.
1: Hogy lehet, hogy az még...
2: Nem szoktam.
1: Békjókat is tenne rád?
2: Igen, szerintem úgy írni, hogy na most akkor olyat írni, hogy akkor húha, hogy akkor, meg egyébként nem lehet tudni. Tehát, hogy nincs semmi másom, mint kifejezés, az nem egy nagy szám szerintem. De ott együtt az Attila hangjával, azzal a...
1: A nagyvilágon már hozzá is teszi a,
2: igen,
1: az
2: igen, ember. Igen. Szóval, hogy ezek később derülnek ki egyébként, nem így kell írni. Úgy kell írni, hogy adjunk át értéket, de úgy nem, hogy ezzel most mit hagyunk itt.
1: De ösztönösen írsz?
2: Igen. Igen. Sok kutatómunkát végzek, mielőtt nekiállok egy dalnak, és aztán utána nagyon hamar meg tudom emiatt írni. Tehát, hogyha megvan az irány, megvan a szókészlet, amivel szeretnék dolgozni, akkor utána már ösztönösen megy, igen, de nem csak úgy jön az az ösztön, meg nem csak úgy jön az az ihlet, hanem azért előtte meg kell dolgozni.
1: Ha most bárkinek az érdeklődését felkeltette ez a haiku workshop, akkor téged kereshet a weboldaladon, meg a közösségi oldalakon keresztül?
2: Igen, abszolút.
1: Major Eszter néven.
2: Igen.
1: Találnak meg. A hivatalos oldal is így van?
2: Van egy olyan oldalam, hogy majoreszter.com, oda a dalszövegeket rakom fel, nem is tudom, hogy ott van-e elérhetőség, majd akkor teszek a honlapra, de van egy Major Eszter dalszövegíró Facebook.
1: Az a hivatalos,
2: igen,
1: Facebook oldal. Ott elérnek.
2: Igen. Egy baj volt vele, hogy azt hiszem, nem is tudom, talán egy vagy két évet, nagyon-nagyon mennek az évek, valahogy elvette a Facebook az oldalamat, mármint hogy a saját Major Eszter oldalamat, és azzal együtt ment a levesbe a Major Eszter dalszövegírós, és akkor nagyon sokáig nem csináltam, és pont itt voltam bent valamikor, szerintem akkor az hát két éve volt, igen, és kérdezte tőlem Melinda itt kint, hogy Malik Melinda, hogy nem csinálsz már semmit, nem találom az oldaladat. És mondtam, hogy elment az oldalam, és nem csináltam újat. És mondta, hogy én úgy szerettem látni, hogy miket csinálsz. Aha. És akkor emiatt megcsináltam újra.
1: Egészet.
2: Igen, úgyhogy most ilyen 4-500.
1: Na hát kedves hallgatóink, segítsünk ezt, hogy duzzadjon.
2: Igen, és
1: az oldal.
2: Igen, mert...
1: Kiteszed a haikukat is?
2: Nem, haikukat oda még nem tettem ki. A TikTokra raktam ki még csak párat, de volt már például,

0: nekem nagyon tetszett régen is, hogy elmentél óvodákba, és ott tényleg olyan előadásokat tartottál a piciknek, hogy ami adott nekik útravalót hosszú távon.
1: Igen.
0: A haikut is lehetne nekik?
1: Nem, szerintem a gyerekeknek.
0: Nem érettek még?
1: Nem, valahogy a haiku, tehát ők sokkal inkább az ütemhangsúlyos verselésben vannak, tehát Sláger FM, jaj, de jó.
0: Aha, okay. Jó, szóval nekik írtál azért sok dalt.
1: Igen.
0: Hallgassák meg azokat.
1: Ezt inkább felnőtteknek, olyanoknak, akik azt mondják, hogy én biztosan nem tudok verset írni, mert mondjuk hadilábon állnak a ritmikával, a rímekkel. Itt ezzel nem kell foglalkozni, itt a sűrítés a lényeg, úgyis rohanunk mindig, és akkor három sorban meg lehet fogalmazni az érzéseket.
0: No, hát mit illik ki ilyenkor kívánni? Sok csillogó szempárt a workshopokon, hogyha elkezded?
1: Igen. És egyébként arról meg nem is beszéltünk még, ugye, hogy amikor szoktunk menni idősek otthonába.
0: Ja, igen, az a másik.
1: Igen, ott is ugyanolyan verseket, mint a gyerekekkel, de ott is szoktunk verseket írni, és nagyon-nagyon élvezik. Szerintem ide sok nyitott érdeklődő embert kívánnék magamnak.
0: Na, akkor azt kívánom neked, mert nagyon nyitott szép, embereket. Meg nemes a kezdeményezés. Úgyhogy csak így tovább. Köszönöm. És várlak szeretettel, amint újabb mérföldkövet kijelölsz magadnak, és megteremtesz. Vigyázz magadra.
1: Köszönöm,
0: hogy itt voltál. Major Esztert, kedves hallgatóink, akkor kövessék, szeressék, és értékeljék azt a sok-sok energiát, meg melót, amit beletesz a hivatásába. Viszonozzák a figyelmükkel, szerintem ez a legtöbb, amit
1: köszönöm
0: adhatnak.
1: Köszönöm előre is.
0: Esztertől ugyan most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sajtótájékoztatót tartottak a tiszaújvárosi balesetről. Egykori miniszter kérhetett kegyelmet K. Endrének. Munkálatok indulnak a Budapest-Pécs vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Sajtótájékoztatót tartott Kapitány István és Hernádi Zsolt a tiszaújvárosi balesetről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy az az ember, aki súlyos arcsérülést szenvedett a balesetben, már nincs életveszélyes állapotban. Nagyon alaposan kivizsgálják a baleset részleteit, mondta a tárcavezető, aki szerint fontos, hogy közösen tudjunk tanulni a balesetből a magyarországi üzemek biztonságos üzemeltetése érdekében. Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató bejelentette, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmenően a MOL saját vizsgálatot is folytat. A MOL petrolkémia üzemében pénteken reggel történt robbanás. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Egykori miniszter református püspök kérhetett kegyelmet K. Endrének. Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Írta a 24.hu-nak Sanda Tamás, Novák Katalin államfő korábbi kabinetfőnöke. Novák Katalin 3 éve a pápa látogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. 2019-ben 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a Bicskei Gyermekotthon igazgatója 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiatalt zaklatott. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak és nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, K. Endre arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg vallomásukat. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre, szigorúbb büntetésekre és több sebességmérő kamera kihelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a fővárosban 2050-ben már ne történjen halálos közúti baleset, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester elmondta, jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera Budapesten, de a rendszert tovább kell bővíteni. Szerinte nem irreális célkitűzés, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorulása az egyik budapesti kerületben. Az elmúlt időszakban több budapesti kerületben is előkerült a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, és ezzel a helyiek számára egyre nehezebb és drágább lett az albérletkeresés. Egy nagy hazai ingatlanos cég elemzése szerint több kerületben is jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint a hagyományos albérlettel. Az 5. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint, mondta a cég vezető gazdasági szakértője. Kevesebb sebességkorlátozás, jobb vasúti pálya, kiszámíthatóbb közlekedés. Ez a MÁV célja a Budapest-Pécs fővonal lassú jel felszámolási programjával. A munkálatok május 26-án kezdődnek, és mint a MÁV közölte, az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az átszállások és a hosszabb menetidő miatt Kelenföldről a pécsi és kaposvári IC-k 40 perccel korábban indulnak majd, és ugyanennyivel később is érkeznek meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Borovi Dániel kurátorként már nagyon régóta hatással van a kulturális életünkre. Örülök a találkozásnak, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre megtörténik. Jó, hogy jöttél. A Várkert Bazár, hát több Strobl kiállítás van most a városban, ezt megbeszéltük, amíg nem éltek a mikrofonok, de erről már beszéltünk korábban mi is ebben a műsorban. Képmás szobrokkal most ez ennek kapcsán jöttél a Várkert Bazárba. Meddig látható?
4: A kiállítást június végéig lehet megtekinteni, és nem is csak a Várkert Bazárban látható, hanem két helyszínen. A Várkert Bazárban a kiállításnak az első fele látható, a másik fele pedig a Csíkós udvaron, tehát a Királyi Lovarda mellett. Azért is egy jó helyszínválasztás ez, bár praktikus okai is voltak, mert aki meg szeretné nézni az egész kiállítást, annak keresztül kell menni a váron, tehát tulajdonképpen a kiállítás két része között tényleges eredeti Strobl alkotásokkal is találkozhat a várban, hiszen nem tud úgy átmenni az egyik helyszínről a másikra, hogy ne ejtse új útba például a Mátyás kutyát, ami ugye az egyik Strobl főmű a királypalotának az egyik homlokzati falában. És hát ugye ott van a Nemzeti Galéria maga is, ahol az állandó kiállításon nagyon gazdag Strobl anyag látható, de ha lemennek a Nemzeti Galéria alá a Nádori kriptába, akkor ott is találkozhatnak Strobl alkotásokkal, hiszen több Habsburg síremlék is az ő nevéhez fűződik. De ha tesznek még egy kört a várban, és elsétálnak a Szent Háromság térig, akkor ott pedig ugye mindenki ismeri talán, hogy a Szent István lovas szobor is Strobl alkotása.
3: Na, hát egy igazi időutazás ez. Aki elmegy és megnézi ezt a, hát a kört, mondhatjuk így?
4: Hát tulajdonképpen igen, mert annyi Strobl alkotás készült.
3: Egy helyen biztos, hogy nem lát ennyit. Most jelen pillanatban.
4: Jelen pillanatban nem. Igen,
3: pedig sok kiállításon is elmondhat, hogy a legtöbbnek te vagy azért a hátterében, mert hogy emlékév van, ugye 170. születési, jubileumot nézzük, a halálának meg a 100. évfordulója.
4: Igen, mostan. Így van, és nagyon sokféle program szerveződik, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is, hiszen Strobl Liptóból, tehát a Felvidékről származott, és ott ma is áll a szülőháza, amit tulajdonképpen most már nem is csak egy egyszerű szülőház, mert Strobl aztán 90-es években, tehát amikor már elismert szobrász lett, megvásárolta ezt az épületet, és elkezdte bővíteni, és amikor a nagy megbízásai jöttek az 1900-es évek elején, tehát a Szent István lovas szobor, a Szemelvejsz emlékmű, stb. Akkor lett egy olyan anyagi bázisa, hogy elkezdte ezt a szülőházat bővíteni, és ennek a bővítésnek a leglátványosabb eleme egy Mátyás király korát idéző torony volt, amely egyébként praktikus funkciókat látott el, azon kívül, hogy Mátyás királynak a több méteres domborműve került a homlokzatára, ugyanis amíg ez a torony meg nem épült, addig Liptóban nem volt Stroblnak megfelelő műterme, tehát amikor dolgozott, akkor jellemzően Budapesten dolgozott az Epreskertben, és innentől kezdve, a torony megépülésétől kezdve lett Liptóban is egy nagy műterme, ami azért is műterem torony, nem csak azért, mert ez ő műterme volt a földszinten, hanem mert talán ezt kevesen tudják, hogy Stroblnak a nővére is művész volt, festő.
3: De ezt meg én sem tudtam.
4: Strobl Zsófia volt, gyakorlatilag az ő pályájuk párhuzamosan indult, tehát már gyerekkorukban felfedezik mindkettőjüknek a rajztehetségét, és Strobl, amikor Bécsbe került tanulni 1874-ben, ami egy családi döntés, mert ugye ő Lőcsény jár gimnáziumba, ott gyakorlatilag szintén csak a rajzkészségével tűnik ki, úgyhogy a tanárai azt javasolják a szülőknek, hogy inkább keressenek valamilyen iparos mesterséget neki, és így kerül egy vasgyárba majd gyakornoknak, ahol különböző kályhákra szánt ornamenseket, motivumokat mintáz, és akkor itt fedezik föl, hogy nem csak a rajzban, hanem a plasztikában is nagyon tehetséges, és ezután dönt a család úgy 1874-ben, hogy érdemes lenne Bécsben folytatni a tanulmányait. Bécs azért is jöhet szóba, azon kívül, hogy a közép-európai művészeti életnek a korabeli központja, mert Bécsben él a családnak már egy fele. Strobl-nak az édesanyja, akit ugye az egyik főműről, az Anyánk szoborról talán mindenki ismer, vagy ez egy olyan szobor, ami azt hiszem mindenkinek az általános iskolai valamelyik tankönyvében szerepel. Tehát Anyánk, azaz Virosztek Karolina, a második házasságából születik Alajos, de neki van egy korábbi házassága, amelyből két gyermek születik, az egyik Kratochwil Hugo, aki Bécsben él, és amikor a család úgy dönt, hogy Stroh Bécsben kellene folytassa a tanulmányait, akkor Kratofil Hugo ez, aki segít a bécsi elhelyezkedésben, letelepedésben, és így kerül Stroh a császárvárosba, és aztán nem sokkal később úgy dönt a család, hogy Zsófiának is érdemes lenne valamilyen magasabb fokú művészeti képzést elkezdenie, úgyhogy ő is Bécsbe kerül, és ők gyakorlatilag párhuzamosan tanulnak Bécsben a Kunstgewerbe Schule-ben, tehát az iparművészeti iskolában, majd pedig Stroh még feljebb lép, és a Bécsi Akadémiának lesz a szobrász hallgatója, és amikor ők végeznek, akkor gyakorlatilag ők egyszerre települnek vissza Magyarországra, tehát ekkor költöznek együtt Budapestre, és gyakorlatilag innentől kezdve egészen Stroh haláláig egy kis periódust leszámítva együtt is fognak élni és dolgozni. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ők egy háztartásban élnek, először a Lövöldetéren, utána átuk költöznek a Főutcába, hozzájuk költözik az édesanyjuk is, amikor beteg lesz a 80-as években, és ugye 1889-re épül fel a szobrász mesteriskola épülete az Epreskertben, ugye Stroh már a 80-as évek közepétől a budapesti mintarajztanodának a szobrász tanára, és vannak olyan tervek, hogy ezt majd egy felsőfokú, tehát akadémiai képzést nyújtó intézménnyé fejlesztik, vagy legalábbis lesz ennek majd egy ilyen leágazása is, és ezért épül fel a szobrász iskolának az épület az Epreskertben, ami kettős funkciót szolgál, egyrészt a hallgatók képzését, másrészt pedig ez a Stroblnak a műterme, de nem csak egy Stroblnak a műterme, hiszen Stroblalős eléri azt, hogy a galéria szinten a nővérének is egy műtermet létesítsenek, úgyhogy gyakorlatilag ők a 80-as évek végétől kezdve párhuzamosan, tehát egy épületben dolgoznak együtt, ennek vannak mindenféle egyéb jellemzői is, hiszen ugye egy ilyen galériás átlátást is biztosít a két műterem, úgyhogy meg a galériámban egy harmónium, ami a kis műterem felé nyitott.
5: Ez inspirálóak hatott rájuk?
4: Igen, a zene az nagyon fontos, és ugye a 1880-as években járunk, tehát a zene az élő zenét jelez, tehát világos. Nincsen még semmi fajta hangrögzítési metódus, tehát hogyha valaki zene mellett szeretne dolgozni, mondjuk szobrot mintázni a műtermében, akkor ez a lehetőség van, hogy fönt a galérián van egy harmónium, és ott játszik mondjuk Zsófia, miközben lent a Lajos mintáz, vagy ott énekel Aloisia Stroblnak a felesége, aki egyébként a féltestvérének a lánya, ami a korszakban is egy viszonylag szokatlan családi kapcsolat, hogy
5: A féltestvérének a lánya.
4: Az édesanyja, Stroh édesanyja első házasságából származó fia, tehát a már említett Bécsben élő Kratochwil Hugo lánya, Kratochwil Aloisia, aki a 70-es évek közepén születik, akkor, amikor Stroh oda kerül Bécsbe szobrászhallgatónak. Úgyhogy gyakorlatilag Stroh ezt a kislányt szinte születésétől fogva ismeri, készít is róla már gyerekkorában több portrészobrot, majd aztán 1896-ban feleségül veszi. És miért is említettem? Ja igen, hogy Aloisia pedig professzionális szinten énekel, úgyhogy gyakran az ő éneke mellett dolgozik Stroh a műteremben.
5: Egyébként téged álmodból felkeltve is tudod már a teljes Stroh életrajzot?
4: Még nem. Történetét? Még nem, mert ez egy borzasztó szerteágazó téma. Én úgy keveredtem ide, hogy művészettörténészként többek között uralkodói reprezentációval, emlékműszobrászattal, emlékezett politikával foglalkozom. Így aztán kikerülhetetlen volt az elmúlt 25 évben is, hogy Stroh itt-ott egy-egy téma kapcsán felbukkanjon. De ez a tavalyi évben vált igazán intenzívvé, amikor megkeresett Stroh Lajos unokája, Stroh Mátyás, azzal, hogy egy életműkatalógus készül, és felkért, hogy legyek ennek a szaklektora, amiről aztán kiderült, hogy egy sokkal komplexebb feladat, és emellett pedig egy csomó lehetőség megnyílt annak is köszönhetően, mert nagyon gazdag a stróbul hagyaték, tehát nincs még szerintem még egy olyan művész a magyar századfordulóról, akinek ilyen nagy mennyiségben és ilyen gazdagon megőrződött volna a hagyaték, ami jelent egyrészt iratanyagot, de több ezres nagyságrendű fotót is, ugyanis a családban nagyon sokan fotóztak, akár amatőr szinten, de vannak profi fotósok is a családban, tehát elképesztő részletességgel van dokumentálva az, hogy mi történik a műteremben, és ennek az anyagát kezdtük el szintén feldolgozni tavaly, illetve ennek a digitalizálását Bera Viktor fotóművész barátommal, és amikor az életmű katalógusnak a lektorálásán dolgoztam, akkor nagyon sok új összefüggést, meg új kutatási eredményt is jelentett az, hogy elkezdtem tételesen végignézni, hogy mit látunk ezeken a fotókon a műteremben. Úgyhogy hát kérdésedre azért mondom, hogy nem tudok még mindent, mert folyamatosan jönnek elő újabb és újabb információk, és aztán ezzel párhuzamosan keresett meg Fehér Ildikó a Képzőművészeti Egyetemről, ahol szintén egy stróbul emlékév készül, vagyis már zajlik az idei évben, és kért fel, hogy Erős Apolka szobrászművész mellett legyek ennek a képzős emlékévnek is a kurátora, vagy a másik kurátora. Úgyhogy így aztán ez egy másik csatornát jelentett, hogy szintén Stróbullal foglalkozzam. Ugye a képző az a helyszín, ahol Stróbull a 80-as évek közepétől egészen a haláláig tanított, tehát több mint 40 éven keresztül, és a képző is nagyon intenzíven tartalmazza még ennek a periódusnak a nyomait. Nem csak arról van szó, hogy ugye Stróbul volt az, aki berendezte az Epres kertet, kezdve azzal, hogy különböző műtárgymásolatokat helyezett el, különböző középkori töredékekből épített egy hunyadi kápolnát gyakorlatilag, amiben beépítette az akkor éppen restaurálás alatt álló Mátyás templomnak is a kibontott, tehát a kicserélésre ítélt köveit, hanem gyakorlatilag ugye az egész életműve e között a falak vagy kerítések között született meg, úgyhogy gyakorlatilag ma is előfordul az, hogy bemész a Képzőművészeti Egyetemre és ismeretlen stróbul alkotásokat azonosítasz, és
5: és annyit, bocsánat, szabad ne feled, annyit hagyd mondjak el a hallgatóknak. Én tulajdonképpen két napja néztem végig ott a Szondi utcában, van egy kinti kiállítás a kerítésen kívül, ha már kerítést említettél, tehát a Várkert bazáron túl, hogyha bárki a Szondi utca felé téved, vagy az Epreskert környékére, akkor mindenféleképpen nézze végig. Ez az utcai kiállítás, hogy ezt így hívják talán?
4: Igen, hát mi kerítés-kiállításnak neveztük el, és ugye érdemes mind a két kiállítást megnézni, éppen azért, mert egy kicsit más a tematika, tehát nyilván mind a kettő stróbul alajisról szól. Igen, vagy hát még így sem, de további kiállítások tovább árnyalják. Tehát a Várkert bazár kiállítása az most egy stróbul összes, vagy egy...
5: Az egy best of?
4: Inkább úgy, igen, hogy egy best of, tehát gyakorlatilag egy áttekintés az életművön, kiemelve a legfontosabb, főleg köztéri alkotásokat, és ugye ez a kiállítás is nagyban hasznosította a családi hagyatékban lévő fotókat, de a főművekről mai fotók készültek, tehát a várkapitányság vagy a Várkert bazár fotósa felkereste ezeket a helyszíneket, megörökített, hogy most hogy néznek ki, mellé kerültek azok a fotók, amik a szobrok készítését mutatják, és ezzel szemben az Epreskert kerítés kiállítása, ami pedig február közepén nyílt és egész évben látható, az főleg Stróbul és az Epreskert kapcsolatára koncentrál, és kifejezetten, vagyis hogy egy ilyen 85%-ban a családi hagyatéknak a fotóanyagára hagyatkoztunk, és ezt egészítette ki például a Képzőművészeti Egyetem művészeti gyűjteményének a saját anyaga, ahol szintén nagyon izgalmas Stróbul fotók találhatók.
5: Én nagyon szeretek kurátorokkal beszélgetni ebben a műsorban, de mindig egy külön lélektan, hogy meddig készültök egy-egy kiállításra. Most akkor ebből mennyi meló van? Ebben a sok kiállításban.
4: Hát ez abból a szempontból most egy ilyen szerencsés együttállás, hogy mivel én most a Strobl életmű katalóguson dolgozom egy fél éve.
5: Így benne vagy nyakig.
4: Így benne vagyok nyakig, tehát nincs olyan nap, amikor ne foglalkoznék valamilyen módon Strobl Alajossal.
5: De tényleg rá tudsz napi szinten csodálkozni a munkásságára, életére?
4: Abszolút, és ez még nagyon sokáig fog tartani, mert ugye a magyar művészettörténet írásban a szobrászat az egy viszonylag elhanyagoltabb terület, tehát azt mondhatjuk, hogy igazán egy nagy monográfia Strobl-ról még az elmúlt 100 évben nem született. Voltak kísérletek, jelentek meg kisebb összefoglalások, de ez az életműkatalógus, ami idén remélhetően a könyvhétre megjelenik, vagy hát úgy mondom ezt, hogy 12-én nyomdába kell mennie.
5: Na igen, hogy az már itt van.
4: Ez itt van, igen.
5: Meg lesz addig?
4: Meg, igen, most is a kép aláírások mellől álltam fel.
5: Aha, na, oké.
4: Szóval ez a tulajdonképpen szerencsésen jött össze minden, és gyakorlatilag most sikerült jó, úgy összehangolni ezeket a különböző munkákat, hogy egymást erősítsék, és hát tulajdonképpen most megjelenik az életműkatalógus, tervben van, vagy készülőben van egy nagy monográfia, ez egy tőlem független projekt, most kivétel, van ilyen Strobl projekt is, megnyílt februárban a Képzőművészeti Egyetem kiállítása, most nemrég megnyílt a Várk Kert bazárban és a Lovarda mellett a Várkapitányság kiállítása, és akkor ezt fogják még további programok árnyalni.
5: December végéig?
4: Hát gyakorlatilag igen, július 22-én nyílik a Képzőművészeti Egyetemen egy nagy Strobl életmű kiállítás, tehát az már egy nem csak fotókat, hanem műtárgyakat tartalmazó tárlat lesz, ami gyakorlatilag az Andrássy úti főépületnek a nagy részét el fogja foglalni, tehát a lépcsőtől a Barcsai teremig az aulán át a rektori folyosóig mindenhol lesznek Strobl munkák, és természetesen Szlovákia, tehát Liptó is emlékezik a szobrászról, ott a Liptó Szent Miklósi Galéria is készül emlékévi programokkal, ők is szerveznek egy tudományos konferenciát, amire június végén fog sor kerülni. Lesz egy konferencia egyébként a Képzőművészeti Egyetemen is a nagy kiállítás zárásához kapcsolódóan szeptemberben, és emellett pedig tervben van egy emléktábla elhelyezése Strobl szülőházán Liptóban, úgyhogy gyakorlatilag az egész év le lesz fedve, és ugye decemberben lesz a halálának az évfordulója, tehát addig még számos egyéb program is szóba jött, és biztos van olyan, amiről most megfeledkeztem, de tervben van.
5: De egyébként van egy olyan összefogó weboldal, ahol ezt meg tudják nézni a hallgatók, és utána tudnak...
4: Gyakorlatilag az egyes intézményeknek az oldalát érdemes felkeresni. A Képzőművészeti Egyetem honlapján létesült egy külön Strobl 170 fül, úgyhogy ott össze vannak gyűjtve az eddigi és elkövetkező programok, de ugye érdemes ugyanígy a Várkert Bazárnak az oldalát is látogatni, akár a honlapot, akár a közösségi médiában.
5: És hát ne hagyják az utolsó pillanatra, én mindig mondom a hallgatóknak, hogy oké, hogy június vége.
4: Június vége, igen.
5: De nem kell ezt megvárni. Menjenek el időbe. Megvan a mondás, Dániel, hogy jó társaságban repül az idő? Sajnos a végén vagyunk, de hogy még folytatnám, úgyhogy majd várlak vissza. Természetesen van miről beszélni. Tényleg az életmű az kiapadhatatlan, és még lesz is miről, már csak a programokat tekintve. És úgyhogy kedves hallgatóink, Várkert Bazár, vagy éppen az Epreskert, amihez kedvük van. És Borovi Dánielt is érdemes a munkásságát követni, ha már ennyi munkát beletesz a imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer.
4: Én is köszönöm.
5: Borovi Dániel művészettörténész és kurátorral beszélgettem, a Képmás szobrokkal című kiállítást a Várkert Bazárban pedig, ahogy mondtam, szívből ajánljuk. És Dánieltől most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még mindenképp fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Major Eszternek és Borovi Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Halálos baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Akadémikus lett a felsőoktatásért felelős államtitkár. Az életben maradásért küzd az MCC. A Sláger FM híreit Molnár Róberttől hallják. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgató újaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az Észak-Magyarországi régiótól, közölte egy nagy hazai szállásfoglaló portál. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen csak lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holtverseny. Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. A belföldi foglalások 46%-ával a két éjszakás tartózkodási idő a leggyakoribb. A budapesti közlekedésbiztonság volt a központi témája a BKK idei Balázs Mór konferenciájának, ahol a főváros, a rendőrség és közlekedési szakemberek értékelték az elmúlt évek tapasztalatait. A legfontosabb szám egyértelműen az, hogy Budapesten az elmúlt időszakban 50%-kal csökkent a közúti közlekedés halálos áldozatainak száma, miközben országosan csak 24%-os volt a javulás. A konferencián elhangzott, míg 2024-ben még 38-an haltak meg közlekedési baleset Budapesten, addig tavaly már csak 22-en. Szintén komoly problémát jelentenek az illegális gyorsulási versenyek. A rendőrség az elmúlt két évben csak nem 250 olyan autót szűrt ki, amelyet szabálytalanul alakítottak át nagyobb teljesítményűre.
3: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé, a Részöntő utca után sávlezárásra kell készülni, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszűkületre kell számítani, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a hatodik kerületben a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakat itt egyirányosították. A nyolcadik kerületben a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszűkületre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel indul már is a Sláger hétvége, itt a Sláger FM-en én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Ricky Martin és a Maria Hesson már is az ébredés mellé. Jó reggelt!

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Buszsávot jelölnek ki a Budafoki úton. A kelenföldi vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt buszsávot jelölnek ki a fővárosi Budafoki úton 2-től között a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint a kelenföld vasútvonal kapacitás bővítési munkái miatt Budafoki úton a vasúti íd alatt kedden várhatóan napközben megváltozik az ideiglenes forgalmi rend. A Pirelli Kornélia utcai csomópont után a Dombóvári útig a centrum felé ideiglenesen sávot alakítanak ki, a középső sávban a közösségi közlekedés zavarta a nap haladása érdekében. Az új munkaterületek kijelölése miatt mindkét irányban egy-egy sáv áll majd a rendelkezésre, tették hozzá. A forgalom segítése érdekében a csúcsforgalmi és az esti időszakban a Szerémi úton, a Rákóczi híd felé vezető útpályán megszűnik a híd előtti sávzárás, ezáltal a Szerémi úti torlódások várhatóan csökkennek majd. Úgyhogy ennek megfelelően közlekedjenek a környékben, úgyhogy csak óvatosan, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Jön már is nálunk Lady Gaga slágere, The Dead Dance. Ez szól az ébredés mellé, jó reggelt!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Üreget kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig fél hét lesz majd. Szétnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Kinek mi lesz a vasárnapi programja, merre mennek, mit csinálnak így a pünkösdi hosszú hétvégén, akár ezt is megírhatják nekem 0630-30-30-95-8-as a hívható számunk. Majka és a Csurran Cseppen pedig már is érkezik az óra folytatásaként itt a Sláger FM-en. Jó reggelt!
1: A legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: da essere a tempesta.
1: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomolyfelhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé, a Részüntő utca után sáblázásra kell készülni, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszőketre kell számítani, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a hatodik kerületben a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakat itt egyirányosították. A nyolcadik kerületben a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszőketre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

Jó étvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Újabb budapesti lomtalanítási dátum érkezett, a MOHU bejelentette a második kerület idei lomtalanítási irányít. Augusztus 4 és 17-e között viszik el a lomokat, és a korábbi 8-e 10 körzetre osztják a városrészt. Minden körzet másnapon rakhatja ki a nagy darabos háztartási hulladékot, kizárólag 18 óra után. A szabálytalan időpontban történő kihelyezés közterület szennyezési szabálysértésnek számít, kommunális elektronikai építési törmelék vagy veszélyes hulladék továbbra sem tehető ki. A második kerületben tehát augusztus 4 és 17-e között tartják a lomtalanítást. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan még hozzá. A vasárnap reggel mellé Ray Parker Jr. és a Ghostbusters, ez ha már is most nálunk, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Harry Styles, Vadi és Sláger pedig jön már is az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor vasúttörténeti park. vasúttörténetipark.hu.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
4: Négy nap, több százból.

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
2: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihívásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik. És a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zk.
5: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: Sláger FM.
7: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett egy szakaszon. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működő képességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösmári út és a Lehel utca, Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába az utas utasok a H5-ös hívről, illetve a 17-es, 19-es vagy 40-es villamosokról, az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Újpest felől Kelet-Pest felé az M3-as metrót és a Deák Ferenc téri átszállást ajánlják. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futball ikonokkal is találkozhatnak majd.
9: A négy nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez négyes torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közülünk szerintem jön a Telekant is, hogy a Bánki Dodi ott lesz, Bojár Lazics a szintén jönni fog, jó magam ott vagyok. Voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek.
8: A balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki, a napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zene Pavilonnál.
10: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé, a Részöntő utca után sáblázásra kell készülni, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszőketre kell számítani, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a hatodik kerületben a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakat itt egyirányosították. A nyolcadik kerületben a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszőketre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: 7 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, indítunk már is egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Michael Jackson és a Billie Jean, ezt már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják. Jó pihenést mindenkinek, és minden hétköznap este a gyalogosoké lesz a pesti alsó rakpart. Az autósok elől is lezárják. Új rugalmas forgalmi rend lép életbe majd május 26-án 2-től a pesti alsó rakparton, amelyet így minden hétköznap estétől másnap reggelig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatnak majd, közölte a főpolgármesteri hivatal városkommunikációs irodája. A közlemény szerint a forgalmi adatok elemzése alapján döntött úgy a főváros, hogy az első lépésben minden hétköznap 18 óra 30 és másnap 5 óra között megnyitják a rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken, így a mostani pünkösdi hosszú hétvégén is továbbra is egész nap autómentes lesz a rakpart, ami egy szuper hír.
1: Úgyhogy ha kimozdulnának a rakpartra, akkor jó kikapcsolódást, jó szórakozást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan, méghozzá a vasárnap reggel mellé. Jön már is az albán származású brit énekesnő, aki napjaink egyik legkeresettebb popikonja lett, Dua Lipa, New Rose. Ezzel folytatjuk már is most a hétvégét. Jó időtöltést, jó reggelt mindenkinek!

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, jó reggelt kívánok mindenkinek, nem sokára 7:30 lesz, 8 órától pedig majd érkezik a Kóstolyt meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival is mai vendégével, úgyhogy nem sokára kezdünk, érdemes velünk tartaniuk. Santana és Rob Thomas közöse, a Smooth pedig már is érkezik az óra folytatásaként. Itt a Sláger hétvégében, jó reggelt!

0: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között mellettották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mosták a Rákóczi hídat a mai nap folyamán, a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6 óra 30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén és hétfőn útszőketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát lezárták a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap estig. Hétvégén az 1. kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épület felújítás miatt. Rendezvényt tartanak majd a Paplászló sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalom, illetve torlódásra is készüljenek ma este folyamán. Továbbá ma esti órákban az M2-es, M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: is...
1: Hallo, es ist Capaldi hier.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és jó hír, hogy biztonságosabbak lettek a hív átkelők Zuglóban, a Kerepesi út, Szent Mihály út és a Keresztfúri úti csomópontjában. A híveket is üzemeltető MÁV csoport saját beruházásként félcsapóruddal szerelte fel a forgalmas vasúti átjárókat Rákosfalva megálló helynél. A sorompó működése kismértékben változott, kicsivel rövidebb ideig van zárva az érkező hívszerelvények miatt. A hívek megszólt közlekedés iránya nem változott, továbbra is balra hajtson érvényben a Gödöllői vonalon, ezért senki sem megszokásból és rutinszerűen kelljenek a vágányokon, úgyhogy mindenféleképpen figyeljenek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van már is most nálunk a vasárnap reggel mellé Cyndi Lauper slágerek, Girls Just Wanna Have Fun. Ez szólít a Sláger hétvégében az ébredés mellé. Jó reggelt!

0: SK. Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, és érkezik a Kóstoljuk meg Gasztrom műsorunk Mautner Zsófival is, mai vendégével méghozzá Zsófi Krisztiánnal, aki steakhús-hús specialista, úgyhogy érdemes lesz velünk tartaniuk. Most pedig zárjuk az órát Rikészli slágerével, Together Forever, ez szól az óra zárásaként. Számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Siófokon indul a nyár. Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson, ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
5: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
6: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
7: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Prémium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
8: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon. Sláger FM.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshelyek helyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
10: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi-északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
10: Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Részüntő utca után sáblázásra kell készülni, mert itt vízzetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízzetéket javítanak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszőketre kell számítani, mert itt vízzetéket javítanak. Tart a csatorna javításra a hatodik kerületben a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakat itt egyirányosították. A nyolcadik kerületben a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszőketre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: És 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. És érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorom Mautner Zsófival, a Miley Sound Machine és a Konga. Ezt a már is elsőként.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztroműsorunk Malotner Zsófival és mai vendégével, Zsófi Krisztián Hentessel.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján nézi a Kóstoljuk meg következő mai epizódját. Én Mautner Zsófi vagyok, és mint minden vasárnap reggel most már lassan egy éve, ezúttal is egy olyan gasztroszakemberrel beszélgetek, aki a saját maga területén az egyik legjobb és az egyik legelhivatottabb, és mindezt valóban az elköteleződésének és a szaktudásának köszönheti. Van Budapesten a Klauzáteri csarnokban egy sztárhentes, egy nagyon neves, híres hentes szaküzlet, az a hogy hússpecialista, ami már attól is különleges, hogy az ember ránéz a hentes pultra, és hirtelen úgy gondolja, vagy úgy érzi magát az ember, mint hogy egy ilyen francia luxus hentes üzletbe csöppent volna. A hússpecialista társtulajdonosa és legnevesebb arca, Zsófi Krisztián Hentes a mai vendégem. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, vagy vásároltam nálad már nagyon sokszor, így még nem beszélgettünk, és nagyon örülök neki. Mit szólsz te ahhoz egyébként, hogy ugye a séfekkel már néhány éve azért sokan beszélgetünk, ugye rockstárok lettek belőle, de hogy azért az elmúlt évek én úgy látom, hogy a szakmabeliek is, ugye mindenféle szakmában a legjobbak, nagyon érdeklik az embereket. Tehát nálam is volt már hentes, pék, termelő, sajtkészítő, és nagyon érdekli az embereket a szakma is. Tehát, hogy lassan érzékeled ez, hogy most már ti következtek, és ti is sztárok lettetek, vagy nagy-nagy érdeklődésre tartotok számon.
3: Szia! Én úgy gondolom, hogy az azért van, mert hogyha valaki egyre többen lettek olyanok, akik szívből csinálják, amit csinálnak. És ha valaki valami szívből csinál, akkor tényleg maradandó dolgokat csinál, és olyanokat, ami mindenki számára érdekes, mert művészi szintre fogja emelni azt, amit csinál, és ugye ez érdekes az embereknek, mert ez különleges. És hogyha egy sima húsból, vagy egy sima húsport, mint láttunk régen, lehet igazából minden a művészi alkotást is csinálni, az inspirálja igazából, aki csinálja azt is, és az embereket is, mert valamit megmozdul, változik valami. És lehet ez sokkal szebben és sokkal jobban is csinálni, mint ahogy így van, és ez minden szakmában.
2: És ez valószínűleg átjön, szerintem ez nagyon átjön az embereknek, mert sok mindenből ugye van egy átlag, amit ismerünk, és hogyha azon belül egyszer csak találkozunk valami ennyire extrával, ahol szerintem nagyon átjön a vásárlónak is, hogy itt tényleg szenvedéllyel, szívvel, elköteleződésből csinálják, az akkor hirtelen ugye nagyon érdekes is lesz, hogy mitől, mi az oka ennek. Mielőtt itt a húsba vágó témákra rátérünk, egy kicsit erre a pultra azért még térjünk vissza és beszéljünk róla. Szóval én azt elmondom a hallgatóknak, megosztom, hogy ez tényleg úgy néz ki, hogy egy random, véletlenszerű hétfő délben oda megyek, akkor az a pult úgy néz ki, mintha tényleg egy francia luxus hentes üzletben lennék, talán bujább egyel meg egyel gazdagabb, mert ott ilyen kisebb adagokban rakják ki. De hogy tényleg a hallgatók azt úgy képzeljék el, hogy a gyönyörű, mindenféle ugye ilyen házi különlegességeitek vannak, erről majd beszélünk, mindenféle húskörtemények, göngyölt, töltött, ezek az elképesztő prémium húsok, amiről majd szintén beszélgetünk, szépen szeletelve, levákumozva, roskadásig tele a pult, tényleg egy random hétfő délben. Tehát neked ez miért fontos, hogy így nézzen ki?
3: Igen, ez nagyon nagy teher is egyben, de igazából nagyon nagy megelégedés, amikor minden nap tényleg úgy néz ki az a bolt. És én nagyon sokat dolgoztam autentikus húsboltokban, és én ott is megpróbáltam abból kihozni a legtöbbet, ami van. És hogy szép, egy mentelőre haladtunk el az idővel, mindenből a prémium minőséget elhoztuk, és olyan széles lett már a választó, hogy már magát is a szépen kíváncsi sorban, ha annyira változatos, hogy már az is szenzációsan néz ki. És nekem nagyon fontos, hogy ha hozzászoknak az emberek, hogy valamit kapnak, akkor azt mindig meg tudják kapni, ne úgy, hogy csak hétvégén állunk mondjuk olyan húst, hanem hogyha hétfőn oda, én akkor is tudok neki adni egy nem tudom, írbár regenyszet, vagy újzenet, vagy teljesen, de miről beszélünk, hogy minden legyen. Mert szerintem ez fontos.
2: És egyébként mennyi idő összerakni, tehát mondjuk ezt a pultot mennyi munka megtölteni?
3: Mit ott látok nálunk, az a húsos, ami a sertéses húsos részét, azt én szoktam egy másfél óra. Igazából nem olyan nagy idő. Ha nagyon szépen akarom megcsinálni, szokott lenni forgatás, akkor 8-10 óráig is el tudom rakni.
2: 8-10 óra? Hát azért az nagyon sok extra munka.
3: Igen, tudom.
2: És szerinted mi az oka annak, hogy ezt nem lesték el még többen? Mert azért, hogyha egy átlagos piacra mondjuk elmegy az ember, akkor és van ott számtalan hússzaküzlet, azért még mindig többé-kevésbé jó csinosítják, meg szép húsokat is tartanak, de azért többé-kevésbé valahogy ugyanazt a választékot, meg ugyanazt az elrendezést látom. Tehát azt a fajta roskadásig telepakolt, buja, gyönyörű pultot, amit nálad látok, azért nem nagyon sokan lesték még, vagy nem másolják azért, mert annyira sok munka?
3: Nem hinném, hogy a munka a probléma, leginkább szerintem a szakmai hozzáértés. Hogy ahhoz, hogy ilyen pultot rakjon az ember, ahhoz olyan minőségi húsok kellene. Azoknak nagy része teljesen már a kezelése, a vágása, igazából a húsnak a tárolása. Hogy nem bántja senkit, de a magyar autentikus hentes társadalomba. Ugye abból a könyvből tanultak, amit a 40-es években írtak. És azóta is semmi nem változott, szóval így magától nagyon én úgy látom, senki nem fejlődött az elmúlt 10 évben, nem képezte magát, mert ugye csak úgy lehetett volna, és így nem történt semmi. És abban, amit ők csinálnak, kicsit én úgy gondolom, hogy belefáradtak, belefásult lelassultak, és már nem nagyon érdekli őket, igazából mindenki csak pénzért, mert dolgozni kell valahol. Mindenhol én úgy hiszem, hogy hiányzik a szív, mert hogyha az ember nem szívből csinálja, nem lesz soha olyan az eredmény, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk vele.
2: Én gyorsan megvédem azért, hogy, mert akár mondjuk a lehelpiac, vagy lehelcsarnok, ahova járok, szóval nagyon sok olyan hentes van, aki szívvel lélekkel csinál, és látom, hogy szereti azt, amit csinál, és tényleg jó szívet ajánlja, meg törzsvendégköre van. De valahogy úgy látványra mégis gondolom részben attól is függ, hogy mire van kereslet, hiszen nálatok is ugye részben te teremted meg valójában a keresletet azzal, hogy behozol olyan különleges húsokat, amik nem ismertek itthon, nem?
3: Igen, de az évek alatt rájöttem, hogy nagyon sokszor azért nem volt kereslet az elmúlt időszakban, vagy a régebben, mert nem volt hozzá, nem tudták az emberek, hogy mit szeretnék keresni. Ha látott egy receptet mondjuk egy borjúval, nem tudott venni, hiába kereste volna, nem kapott volna olyat. Szóval minél többféle dolgot tartok, akkor előkerülnek azok az emberek, akiknek erre van igénye. Szóval egyik hozza a másikat. Igen, van egy kis idő, ami kiküszöböli az ember, hogy ugye elkezdek valamit tartani, senki nem tudja még, hogy van. És nekünk is, amikor elkezdtünk is téket árulni, mert ez is egy autentikus húsbolt volt 6 évvel ezelőtt, mi se így kezdtük. Szóval én nagyon sok mindent kidobáltam, mert nem értették az emberek. De kitartottunk igazából a Covid alatt is végig ugyanúgy árultunk stékeket, és én nagyon sokat kidobáltam, nagyon sokat szenvedtem, de szép lassan megszokták, és ide találtak azok az emberek.
2: Ugye 2015-ben nyitottatok itt a klauzáltéri csarnokban, ha minden igaz, ugye? Vagy?
3: Igen,
2: tehát nagyjából 10 éve, tehát mondta, tavaly akkor 10 éves jubileumot ünnepeltetek, többé kevésbé?
3: Cég, igen, de én 6 évvel ezelőtt jöttem ide, ugye, mert mi a Mészárszékben dolgoztunk, és amikor az tulajt váltott, én akkor jöttem ide keresni helyet, és akkor találtam meg itt ezt a kis.
2: Te mikor realizáltad azt, hogy te hentes szeretnél lenni? Tehát, hogy ez már egy ilyen gyerekkori dolog, vagy menet közben valahogy belesodródtál?
3: Ez egy tök érdekes történet, mert nagyjából én 6 éves koromat szerettem a hentesen. Tényleg, szóval tök érdekes is, hogy tényleg hentesítettem, és elég jó is lettem benne. Én nagyon rég mindig ezt szerettem volna.
2: Volt is egyébként a családban valaki?
3: Nem, senki nem volt, senki nem volt hentes. Ezért is izgalmas, és ugye úgy is mentem iskolába, és én már nagyjából 14-es koromtól, amikor szakmunkás iskolába jártam, én dolgoztam ugyanúgy, mint a rendes ember, csak eljártam iskolába. Engem nagyon érdekelt ez.
2: Hát ez csúcs. És azt mondod, ugye az előbb is mondtad, hogy a szakképzés, hogy az is olyan, amilyen, és hogy utána folyamatosan képezni kell magad, tehát hogy te azt a fajta készséget, amivel ezt a tudást megszerezted, hogy ezekkel a különleges húsokkal tudsz bánni, megkereskedni, az hogyan történt? Tehát hogy képzed magad ezt? Hogy képzeljem el YouTube-on, meg nem tudom, szakirodalomból, vagy hogy?
3: Ahogy mondod, vannak különböző ilyen Facebookon hentes csoportok külföldön, csak oda felraknak képeket ezekről a készítményekről mondjuk, meg ilyenekről, és legelőször itt Magyarországon ehhez hasonló, ami ez a prémium hús, ugye a Mészárszékben találkoztam először, és az alapjait ott megtanultam, és utána internetről képeztem. Most nagyon sok külföldi hentes barátom lett így Facebookon, meg ilyen csoportokon keresztül, csak valamit nem tudtam, akkor megkérdeztem őket, fölhívtam, és megmutatták, hogy kell.
2: Hogy képzeljek el egy ilyen hentes Facebook csoportot?
3: Fölrakják a képeket a pultról, amiket csináltak, mert külföld, nálunk ennek akkor nincs akkora hagyománya. De mondjuk
2: ez egy nemzetközi csoport.
3: Így van, persze. És Franciaországban, Ausztráliában, hogy vannak ilyen húsboltok, azok versenyeznek egymással, hogy kinek szebb a pultja. Mondjuk Franciaországban is van egy utca, ahol van 8-10 ilyen húsbolt, és egymással versenyeznek, hogy kinek különlegesebb, kinek jobb. Szóval így egy kicsit már művészi szintre vitték, és itt tőlük nagyon sokat tudtam tanulni.
0: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg gasztrom műsorom Mautner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!
4: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztro műsorunk Malotné Zsófival is, mai vendégével, Zsófi Krisztián Hentessel.
1: De hogy utazol például? Tehát, hogy amikor elmész mondjuk Franciaországba, vagy bárhova, akkor te úgy utazol, hogy akkor te már előtte megnézed, hogy hova kell menni, és ott végigjárod ezeket a hentes üzleteket, és fotózol, és úgy nézed, hogy
2: igen.
1: Mit kell. Igen, szóval pont így
2: képzeltem. Mi elindulunk egy két hét, akkor megnézem az összes jó étteret, és az összes húsbolt, amit érdemes megnézni, és azt mindig úgy be is itatjuk. De inkább akkor az éttermeket, a hentes boltokat egy nap alatt lezavarok, és éttermeket körbeáruk minden.
1: De ugye van egy 10 éves lányod, ha minden igaz, igen. Ugye 17. Ő mit szól ehhez a turisztikai attrakcióhoz, hogy ő is veletek tart, és nézi a hentes?
2: Hogy nem?
1: Szereti.
2: A hentes részét annyira, igazán csak annyit szokott megfogalmazni, hogy szép vagy nem szép, vagy az enyém az jobb, és akkor így leszokta tudni. Ő az éttermi részét élvezi inkább, mert ő is kicsit gasztróra már ráneveltem, de szeret jókat tenni.
1: Okay. Szóval, amit hoztál, ugye, aki YouTube-on néz bennünket, az fogja látni, aki a hallgatókkal pedig majd megosztjuk fotón is. Tehát ez egy gyönyörű steak, amin van elég magasztag zsírréteg, van rajta csont. Ugye én mondtam neked, hogy olyat hozzál, ami van csont és zsír is, mert erről beszéljünk, hogy ez miért fontos. Kezdjük ott, hogy mi az, hogy prémium hús, te azt hogy definiálod?
2: Én a prémium húsra inkább a tartásra. Szóval, hogyha a steakről beszélünk, vagy jó minőségű húsra, én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy gabonán is legyen tartva az állat. A legeltetés után az utolsó 200 napban legalább gabonán kell tartani valamilyen jó minőségű gabonát, és akkor tudunk elérni olyan zsírralátszőt hús, olyan ízű húst, amit utána élmény megfőzni, és jó lesz az íze is, és nem fog kiszáradni.
1: És a zsírtól nagyon sokan félnek. Tehát, hogy gondolom, hogy nálad is ugye nagyon sok különböző vevő érkezik, van, aki haladó, steaksütők, bátrabban választanak mondjuk egy-egy olyan érlelt nagy, amik ilyen sötét félnek, van, aki attól ugye fél, van, aki mondjuk egy kezdő steakes már ettől is, ami pedig még nem is egy nagyon-nagyon extra darab, de hogy félnek tőle, hogy tudod edukálni a vevőket arra, hogy ne féljenek például a csonttól, a zsírtól, meg a nem tudom ezektől a fontos részektől.
2: Nagyon sokszor könnyű. Először sikerül rábeszélni, általában sikerül szokott, mert ebben jó vagyok. Sokkal jobbak ezek a húsok. Ugye, amik zsíros csontos hús, az általában mindig száraz érlet. Nagyon fontos, hogy amik nagyon jó minőségű steaket, egy irdatlanul karakteres ízt adnak ki, egy ilyen diós mellékízt, és az enzimek egészben sokkal jobban, sokkal puhább steaket lehet készíteni belőle. Ugye én külföldre ezért jártam régen, hogy ilyen húsokat tegyünk, és itthon is most már hál' Isten sikerül az embereket rávezetni, hogy sokkal jobban járnak ezek a csontos húsokkal, mert élmény a zsírja, rossz élmény van a zsírokról. De ez nem sertés zsír. A marhának ez a zsírja, ugye, mindenféle különböző gabonákkal tartják, vaj ízű a zsírja. Ugye ennek teljesen más. És hogyha egyszer valaki megkóstolja,

0: Mert rosszból én sem tudok jót csinálni. És általában mindig sikerül, mert meggyőzik, az jó. És általában sikerül meggyőzni, és jönnek vissza legközelebb, és látom, hogy fülégérő szájuk, és akkor tudom, hogy jól sikerült.
1: Na, és mi a különbség, mert itt árban is ugye azért elég széles a paletta, tehát hogy itt ezekből a jó minőségű sztékekből is van közepes, van kicsit több, van brutál drága, tehát hogy mennyivel többet tud mondjuk egy nagyon-nagyon drága, nagyon extra szték, mint egy, nem tudom azt mondani, hogy a középár kategóriás, igen.
0: Én úgy gondolom, hogy annak kell olyan drága sztéket, hogy az fog a drága, ami különleges tartású, mondjuk oliva vagy olva, tehát hogy valamilyen különleges gabonával, azok drágábbak, de az legyen olyat, aki ezt tudja értékelni. Szóval aki csak szeretne egy puha, jó ízű, szaftos sztéket enni, az ilyen csontos húsból 10-pár ezer fontos áron fog találni. Nem muszáj neki oliva vagyon tartott vagy jutni. Aki azt értékeli, vigye azt, aki nem tök átlagos sztéket, ilyen saroli marhából, ilyen megszokott a marhákból, tökéletesen 10-pár ezer forintért venni.
1: És 10-pár ezer forint, hogy nem csak tegyük hozzá, hogy azért mondjuk ez mennyi, ez egy kiló?
0: Nagyjából
1: egy kiló, de azért ez jó, hát egy férfi mondjuk ezt megeszi így, ahogy van egy ültében, nem?
0: Attól függ. Nem, mindenki úgy szokott számolni.
1: Hogy
0: szerintem, hogyha ez két ember megeszi egy ilyen sztéket, azt szerintem az bőséges halál eszik akkor magad egy kis
1: keretben. Igen.
0: És hogy úgy belegondol az ember, hogy mire mennyi pénzt volt elkölteni, csak körülettel ez igazából is 20 ezer forint,
1: igen.
0: Az nem egy tragédia, én úgy gondolom.
1: És akkor... Meg azért szerintem ez ilyen alkalmi dolog, tehát hogy valahogy az egy ilyen hétköznapi luxus, hogy akkor megengedsz magadnak. Nyilván nem minden hétköznap lehet, hogy te igen, mert ott van a hentes üzletben, de azért nem minden nap eszünk ilyet, hanem amikor egy kicsit olyan különlegesebben szeretne az ember valamilyen alkalomra készíteni.
0: Igen, mert ez még mindig nem olyan messze, ez mindig nálunk különlegesség, mert ugye nem tartozik a kultúránkhoz, és de nagyon sokan vannak, akik már majdnem majd minden hétköznap, mert már vannak ós, tényleg meg mindig olcsóbb sztéket hozni, amit ugye minden nap tudnak enni az emberek, nem rokkannak bele anyagilag. De igen, az emberek nagy többsége az különleges alkalmakra szokta tartogatni.
1: És beszéljünk egy picit a sztéksütésről, szerintem azzal is segítünk a hallgatóknak, hogy aki még nem sütött, hogy milyen eszközre van szükség ahhoz, hogy egy tökéletes sztéket megsüssön az ember.
0: Mindig azt szoktam javasolni, visznek jó húst, ahhoz kell egy nagyon jó öntött vas, kovácsolt vas serpenyő, ami jól át tud forrósodni, hogy minél forróbb legyen. És általában, hogyha egy makőmré még van hozzá, akkor azt szoktam mondani, akkor tud már széket sütni. Mert akárki jön hozzám vásárolni, én tényleg megpróbálok segíteni mindenkinek. Amilyen húst itt általában mindig elmondom, hogy süsse, hány percig, ha nincs makőmré, adok neki szívesen ajándékba, és mert azon nem múlik, mert többet ér az élmény, hogy jól el tudja készíteni. És általában tényleg mindenkinek, akinek van kérdés, én mindenkinek elmondom az utolsó percig, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy pihentesse, ahogy én szoktam csinálni. Aztán, ha egyszer sikerül, onnan már mindenki megy a maga útján.
1: És hogy tudod rábeszélni a vevőket, hogy médiumra süssék, tehát ne süssék át teljesen, mert szerintem az még mindig egy ilyen érzékeny pont.
0: Lehet, hogy kicsit leengedve a stílusom, nem szokott senki ellenkezni. Szóval, amikor mondják, hogy át szeretné teljesen, ő nem szereti a véres, akkor át azt mondja, hogy sokkal ne enjen sztéket, vagy akkor bélszint. Igen, mert kár érte.
1: Persze.
0: Szóval egy nagyon jó alapanyagból olyan jót lehet készíteni, de mi el fogjuk rontani. Csak inkább szoktam mondani, hogy vigyen bélszint, azt átsüteti, még úgy is puha lesz, és az élvezet értéke úgy megmarad.
1: Igazából ez csak úgy lehet elrontani, nem, hogyha túlsüti az ember.
0: Én úgy gondolom, hogy igen.
1: Ugye, mert ezek az ízek, meg pont a puhasága, meg a szaftossága az akkor jön ki, hogyha legalább médiumra süti az ember. Ugye nálad is azért elsősorban külföldi húsok vannak, és erről sokszor beszélünk, és szerintem érdekli a hallgatókat is, hogy mi az oka annak, hogy nincs magyar jó minőségű, ilyen prémium minőségű magyar marhahús.
0: A legnagyobb probléma nem az, hogy nincs, hanem hogy nem standard. A legnagyobb probléma, én úgy gondolom, itthon a tartásnál van, hogy nagyon sokan nem bírják mindig megérteni, hogy gabonával kell tartani azt az állatot. Minél tovább tartom gabonával, annál jobb lesz a hús sztéknek és különleges készítménynek. Ha levest akarunk, akkor tök mindegy, hogy csak legeltetjük arra tökéletes. De ahhoz, hogyha ilyen húsokat szeretnénk generálni, ahhoz igenis kell érteni a tartáshoz, kell érteni a vágáshoz. Nagyon sokszor igazából a szabályozás is, ami nálunk van az állat vágásra, ilyesmire már az nem jó, mert ugye ahhoz, hogy sztéket tudjunk generálni, teljesen más eljárással kéne, úgy, hogy pihentetni kéne 10 napig a marhát félben, aztán utána kéne érlelni, és a magyar jogszabályok azok teljesen ellentmennek ennek, mert én úgy gondolom, ugyanúgy, mint a hentest, a kövek is tele voltak, mert senki nem nézett rá az elmúlt 50 évben.
1: És éppen szerinted, hogyha frissíteni kéne jogszabályokat, tehát ha itt hallgatja majd valaki szakember, vagy nyilván erről tudnak egyáltalán, például vagytok intézményesen, nem tudom, van valami hentes szövetség, vagy valamilyen szakmai lobby szervezet, aki ezeket így
0: én úgy gondolom,
1: elmondja, hogy és akkor nem kéne?
0: nagyon sok mindent kéne, csak nincs aki foglalkozzon
1: vele.
0: Igen, mert most külön van, ugye, mint van angusztartók egyesület, bárányos egyesület, mindenféle ilyen állattartóknak van, de mert nincs is hentes képzés. Idén most szeptemberben 2 darab hentes jelentkezett hentesnek az országban.
1: 2 darab hentes jelentkezett.
0: Igen.
1: És milyen iskola a hentes képzés?
0: Már csak a Bercsényi van, ugye a vágóidi hentes iskola.
1: 2 darab hentes jelentkezett, nem mondott komolyan. Hát ezzel most nagyon meg vagyok döbben.
0: Hát én is, mert igazából nem lesz. Akikkel én dolgozok, és én képeztem, ők nem hentesek a nagy része. Én tanítottam.
1: Pont akartam kérdezni, hogy honnan tudsz, mert azért az egy elég nagy üzlet, ugye azért azt mondjuk el, hogy éttermeknek, nagyon sok étteremnek, séfnek, Michelin csillagosoknak szállítotok be, tehát ott a hentes pult mögött, amit mi látunk vevőként, ugye van egy hatalmas nagy terület, ahol ti bontotok, feldolgoztok, igen, készítetek, éttermeknek szállítotok, tehát azért elég munkaerőigényes, sokan vagytok, sok nagy létszámú a csapat, tehát honnan tudsz akkor embereket szerezni?
0: Ugye ez a legnehezebb szög. Az a baj, hogy autentikus hentest nem tudok idehozni nagyon dolgozni, mert amit ők tanultak, azt el kéne, hogy felejtsék. Teljesen más ez a szög. és az az egóval nem tudok sok

0: harcolni. És sokkal könnyebb dolgom van fölvenni egy olyat, aki soha nem volt még kúszbotban, és megtanítani.
1: Tehát ez egy teljesen más outsidert vagy pályaváltót, és akkor te magad kiképzed.
0: Így van, elég, hogyha értelmes, logikusan tud gondolkodni, és nekem az már bőven elég, meg hogyha szereti, és általában ilyen szívből sem az áragad az emberekre körülöttem.
2: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg gasztronómiát Autner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi és északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé, a Részöntő utca után sávlezárásra kell készülni, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszőketre kell számítani, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a hatodik kerületben, a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakat itt egyirányosították. A nyolcadik kerületben, a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszőketre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztroműsorunk Malotnál Zsófival és mai vendégével, Zsófi Krisztián hentessel.
1: Szerinted egyébként egy jó hentesnek mik a legfontosabb készségei?
2: Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogyha így púton emberekkel foglalkozik, az empátia. Hogy tudja, hogy megérezze, hogy mit szeretne a vásárlók. A másik az, hogy tudjon emberekkel együtt dolgozni, és hogy szeresse ezt csinálni.
1: És a technikai része az is érdekel, hogy nem tudom, hogy mondjuk a késtechnika, vagy a nem tudom, a hús részek ismerete, tehát hogy szaktudásban szerinted mi az, ami a legfontosabb?
2: Hát szerintem, mint hogyha egy nagyon hente szeretnék képezni, hogy az idő felén ugyanaz 10-15 év, amire olyan mondhatja valaki magáról, hogy tényleg nagyjából mindent tud erről a szakmáról, az autentikus részéről.
1: Az mert
2: én 15-20 éve csináltam, amikor elkezdtem ezt tanulni, és addig tudtam azt mondani magamtól, hogy az autentikus részével igazából már meg vagyok, mindent tudok róla.
1: És ti bontotok is, ugye?
2: Mostanában már annyira nem, mert nincs rá időnk, mert annyi megrendelésünk van, annyi vásárlók van, hál' Istennek, hogy nincs időnk, így bontva kérünk majdnem minden húst, meg megpróbálok mindent külföldről rendelni, amit a pultanárokat majdnem minden külföldön.
1: Meg ugye más vágás is ráadásul, tehát gondolom,
2: így van,
1: hogy ott
2: így van. Igen, itthon is már megtudom, régen mi bontottuk a húsokat, mert én ugyanúgy bontottam, mint az angolok, de már nincsen rá kapacitásunk, és nem férünk már rá.
1: És hogy néz ki egy napot?
2: Fölkelek reggel 4-kor, összeszedem a kollégáimat, behozom őket dolgozni, és igazából ott őrültek házol este 5-6-ig.
1: És mindig nagyon sokan vannak nálatok. Sőt, simán hétköznap is sokan vannak nálatok, de mondjuk egy ilyen karácsonyi meg húsvéti időszakban az embertelen. Tehát, hogy ott a Klauzál téri csarnokban konkrétan kigyózik a sor. Láttam, hogy idén már ugye ilyen előrendelés, meg átvételi pont, meg mindenféle alternatív dolgokat bevetettetek, de hogy nagyon-nagyon tömeg.
2: Én soha nem nagyon szerettem a karácsonyt, mert mindig hülyére dolgoztuk magunkat. De az elmúlt 3 évben rettegek a karácsonyoktól. Hogy én nagyon örülök neki, hogy ennyi élnek hozzánk. Csak tudod, ilyen sátras ünnepekkor mindenki szeretne jót enni. Szóval, akit soha nem látsz, az is odajön. És tényleg ettől többet már nem tudunk ebből a boltból, azért is most megpróbálunk egy kicsit másfelé is terjeszkedni, mert ebből nem tudunk ebből a boltból, ebből a csarokból környébe többet kihozni, mert nem férünk el.
1: Na ezt gyorsan meg is kérdezem tőled, hogy láttam is, ugye, hogyha azt jól láttam, hogy nyílik új üzlet.
2: Igen,
1: és szerint. Arról már lehet valamit tudni?
2: Igen, ez nagy álmom volt, hogy ettől még egy prémiumabb üzletet csináljunk.
1: És már előre tudod, hogy hol vagy?
2: Értelmes, igen, ez a Mammut egyben lesz majd. És szeptemberre fog nyitni, ha minden igaz.
1: És ennél még prémiumabb, azt nagyon nem tudom elképzelni, hogy gondolom látványra is egy kicsit, és még.
2: Igen, elegánsabb és kínálatban is. Ugye, ami nekem a fejemben van, amit meg szeretnék valósítani ebben a szakmában, ez a 30%, ami most van, amit idáig csináltunk. Nekem ettől még sokkal van.
1: 30%? Na jó, hát a hallgatóknak ajánlom, hogy egyszer tényleg zarándokoljanak el oda hozzád, mert hogyha ez a 30%, akkor nem nagyon tudom elképzelni, hogy a 100% az vajon.
2: Nekem azt sokom, ugyanúgy, mint mondjuk van egy ausztrál bolt, a Viktor Csorsi, mindent magunknak gyártanak, hogy amit el tudsz képzelni, de a húsos pitéktől kezdve ott az teljesen más, az egy nemzeti kincs ott náluk. És valami ilyet szeretnék, mire megyek nyugdíjba.
1: Jó, az még odébb van, hál' Istennek, ugye még az végig követhetjük majd mi is ezt az utat. Apropó saját készítmények, ugye nálad nagyon ikonikus az is, hogy a pultban vannak olyan saját készítésű mindenféle göngyölt, töltött, tűzdelt, tekert, fonott, mindenféle elképesztő dolgok. Szóval, hogy ez miért fontos, és ehhez az inspiráció honnan jön, és neked mi a kedvenced?
2: Ez igazából nekem mindig nagy álmom volt ilyeneket csinálni, mert ez egy autentikus francia és olasz és ausztrál, régen 50-es, 60-as években nagyon sokat gyártottak itt, ez a hagyomány náluk. Ezek a töltött húsok nagyon szépen megcsinálva, és csak az a kell berakni a sütőbe. Ez akkor nyert létjogosultságot, amikor jött a Covid. Uh-huh. Mert bezártak az éttermek, és azok az emberek, akik étterembe jártak, hozzánk jártak húsért. És szerettek volna kis erőráfordítással könnyen ételminőségű ételt venni. És elkezdtünk ilyen terméket gyártani, ugye így internetről megtanultam, hogy kéne a saját ízvilágunk szerint elkezdtük megcsinálni, és akkor az sikere lett, mert ugye jöttek az emberek, nem nagyon jött ment sehova senki, oda jött, megvett 3 év alatt, berakta csak a sütőn, 2 óra volt egy konkrét kajája. És nagyon népszerű lett, hál' Istennek, és azóta már nagyon-nagyon sok ilyet csináltunk.
1: És gondolom, hogy közben változnak a trendek is például, tehát hogy ezekre az előkészített, meg olyan, nem tudom, tényleg gyönyörűek ezek a göngyölt húsok, hogy beteszi a sütőbe, előveszi egy vendégségen. Igazából én készítettem, tehát elmondhatom, hogy ezt én készítettem, de valójában csak be kellett rakni a sütőbe, nem? És nagyon szépek, tehát nagyon guszták azért minden a zöld fűszerek, mit tudom én, mindenféle fűszer, díszítések, tehát nagyon-nagyon látványosak.
2: Igen, kinézetre is jó, mert eladja magát a termék, és ízre is jó, mert megpróbálok mindent az én ízvilágom szerint összerakni. Az egy kicsit mindig más, az olaszos, olyan olaszos, mint Olaszországban, egy kicsit magyarosítok. És hál' Istennek, úgy látszik, bejön az ízlésem az embereknek, mert mindegyik, mindenkinek általában ízlés szokott csinálni. Francia vonalút, ilyen, mint a libamájas, diós, meg, és mindenek megpróbálunk több fajta félét, mindenki megtalálja a számítását.
1: És neked melyik a kedvenced egyébként ezek közül?
2: Nekem itt az örök sláger nálunk a porketta, mert nem tudom, az a ikonikus állat, azt kezdtük el gyártani, és tengeri tál szoktunk belőle, és nagyon ízik mindenkinek, és nekem az áll közel a szívemhez.
1: És ugye sok mindenféle más hús is van, most kicsit belekaptunk, hát éppen csak a felszínen a sztékek világába, meg ezekbe a házi saját készítményekbe, de hogy ugye van szárnyas is, meg csirke, meg mangalica, tehát mindenféle, de a szárnyasról akarok egy kicsit beszélni, mert ugye a csirke az egy olyan téma, ami ugye mindenkit érdekel, de hogy pont talán karácsony környékén lehetett, vagy később, már nem tudom, de hogy láttam, hogy érkeztek hozzátok ezek az egészen extra minőségű francia eredetvédett mindenféle csirkék, meg kakasok, amik ott a bojtal, bobitával, szöröstül, böröstül, de egy ilyen elképesztően látványos díszdobozban érkeztek, és hát azok is nagyon-nagyon drágák ahhoz képest, amit az ember ismer, mint nem tudom, csirke. Tehát egy kicsit beszéljünk a csirkéről is, azért már nagyon érdekes volt, ahogy ott mondtad. Mit tud egy ilyen luxi kakas?
2: Valójában nem lenne sokkal másabb, mint amit itthon tartnak. Ezért tudni kell, hogy ugye, amiket Franciaországban hozott csirkét, annak a 90%-a Laberouge minősítéses. Laberouge minősítés nagyjából olyan 60 éve van, 60-70 éve, és az fontos, hogy csak 120-130 napig szabadon tartott csirke, és a genetikája mindenképp francia genetikájú csirkének kell lenni, ez csak az kaphat ilyen minősítést. És ugye karácsonykor találtam egy másik céget, a Garba egy családnak a gazdaság, ők termelik a gabonát is, és olyan különlegesen tartják, hogy nem tudom, mit csinálnak azokkal a csirkékkel, de van nekik rendes van kappan, gyöngytyúkappan, amit el tudtuk képzelni, mindenféle, és én nem akarok nagyzolni, de ettem egy gyöngytyúkappan, és főztem karácsonyra magunknak le, én az életemben láttam ilyen finomat. Soha nem tudom elmondani nektek, hogy egyszerűen szenzációs, félelmetes. A francia csirkék közül is sokkal jobb. És lehetne itthon is tartani, nagyon sokan is próbáltak már, ugye voltak itthon is ilyen szabadon tartott csirkék, a végére soha nem lesz jó. Szóval az, én úgy gondolom, hogy itt is, ami hiányzik hozzá, az a szív. Mert ott egy egész család ezt csinálja, és kimegy, és a kisgyerek ugyanúgy mehetetni reggel a csirkét, tyúkat, és ugyanúgy ők tartják a kukoricát, és ebben van 50-60-100 év tapasztalat és szív, már a napukája és az övé is.
1: És olyan érdekes, hogy nekem például az a tapasztalatom, meg éttermesektől tudom, hogy amikor egyszer-egyszer megpróbáltak mondjuk bevezetni étlapon akár ilyen jobb minőségű francia csirkét, vagy az a hazai kísérletekből olyan, és hogy akkor nagyon sokszor azzal szembesültek, hogy a vendégnek az ízlése annyira hozzá van szokva ahhoz a itthon kapható csirke állaghoz, hogy utána a vendégek igazából megfúrták, hanem hogy mindig azt mondták, hogy fú, ezen rágós, mert nyilván sokkal feszesebb, meg nem tudom, más az izomzata, tehát más a textúrája a húsnak, ahhoz képest, mint amihez hozzá vagyunk szokva, hogy lehet ebben egy kicsit edukálni a vendégeket.
2: Szerintem a legnagyobb baj ezzel az, hogy amit itthon próbálkoztak, az nem volt jó soha. Uh-huh. Szóval nem tudtak olyat generálni. És kevés az az étterem, én úgy gondolom, aki tényleg nem bármennyi pénzt kiad a jó minőségű árba. Mindig valahol megpróbálják a közé. És ugye teljesen máshogy kéne azzal dolgozni, hogy egy szakács, aki 20 éve dolgozik sima brejni csirkével, neki is teljesen máshogy kéne azt megfőzni. Mert sok étteremben, és nagyon sokszor tettünk ilyen csirkét, és ugye más lenne az elkészítés, mert más
1: technikát igényel. Tehát, hogy másképp is kell elkészíteni, más technológia. Tehát nem ugyanúgy készíti ezt az ember el.
2: Így van, mert voltunk külföldön is, én akárhol voltam, majdnem mindenhol Laberouge csirkét szolgálnak, szóval, és szenzációs ízek voltak mindenhol. Én úgy gondolom, hogy megpróbálják egy picit valahogy így a itthonival megoldani, hogy ne legyen olyan. Ugye mindenki azt mondja, hogy megpróbáljuk a lokálisból, az úgy jobb nekünk, de valamikor sajnos nem lehet.
0: Mindjárt folytatódik majd a Kóstoljuk meg a gasztronómia műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével. Tartsanak velünk, jó reggelt! Bye.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez a Kóstolj meg gasztro műsorunk Malotnál Zsófival és mai vendégével, Zsófi Krisztián Hentessel.
1: Ugye rengeteg étteremnek, csúcséttermeknek, Michelin csillagos séfeknek is beszállítotok, neked arra van időd, hogy körbejárjál és mondjuk megnézd, hogy akkor a séfek hogyan dolgoznak ezekkel a prémium húsokkal?
2: Nem szoktam nagyon így szólni, mert én el szoktam menni mindegyik étterembe.
1: Igen?
2: Persze, én nagyon sokat járok étterembe, és el szoktam mindenhol menni, és mindenhol megkóstolom a kajákat. Uh-huh. És általában is tudtam mondani a véleményet.
1: És jó, hát itt mondhatsz nyugodtan nevet, hogyha olyannal, ami mondjuk tényleg olyan emlékezetes élmény volt, ahol azt mondtad, hogy fú, hát ezért csinálom, hogy ilyen étel szülessen belőle.
2: Ugyan, a legjobb,
1: ami nagyon-nagyon emlékezetes.
2: Nagyon
1: séf, vagy akár lehet nyugodtan séf, vagy étterem.
2: Séfet nem tudom, én ami engem mindig kellemes meglepetés, az a bóbóban van.
1: Igen?
2: Igen. Uh-huh,
1: ami a Haris Parkban, a Haris Parknak az étterem. Igen.
2: Nekem igazából nem tudom, miért az összes étterem voltam, engem az mindig megfog. Uh-huh. Az ételek és az ízek, hogy ázsiai teszünk, vagy egy bélszínsztéket eszek, vagy egy fogas, kárpáti fogas, hogy olyan minden, nekem minden jó, hogy megteheteltek az éjszájízemet, vagy nem tudom.
1: Na jó, jó rég voltam, akkor jó is, hogy mondod, akkor ideje ott is akkor menni.
2: Új is itt a tavasz.
1: Még egy dolgot, tényleg apropó tavasz nyár, még egy kicsit majd a grillek, hogy hallgatónak adjunk néhány tippet, de még előtte egy valamit meg akarok kérdezni, hogy ugye nagyon intenzív közösségi média jelenlétetek van, nagyon ügyesen is csináljátok szerintem, nagyon tetszik nekem a stílus, ahogy te ott elmondod ezeket a húsokat, de azt is megfigyeltem, hogy miután nyilván egy megosztó témáról van szó, amiről sok mindenkinek azért nincs ismerete, csak azt látja belőle, hogy nagyon drága hús, amin ráadásul sok zsír, sok csont, tehát hogy értelmezhetetlen, és hogy azért ott van minden, és kapjátok azért rendesen a sallert és trollkodás, meg nagyon sokan egyébként kulturáltan is belekérdeznek. Szóval, amikor Facebookon beleállsz ezekbe a kommentekbe, és elég áramvonalasan állsz bele, akkor ott nekem ez nagyon szimpatikus, de hogy az mennyire tudatosan gondolod át, hogy akkor te ott bizony megmondod, hogy ez a hús akkor annak való, aki ezt tudja értékelni.
2: Megpróbálok mindig is elmondtam az embereknek, hogy általában nem reklámozunk, mert nem reklámot csinálok, hanem felhívom a figyelmet, hogy ilyen is van, és akinek erre igénye van, és aki ezt szeretné ilyet enni, az jöjjön el hozzánk. Ez nem mindenkinek szól. Én nem akarom, hogy mindenki ide eljön, akinek mindenkinek nem pénztárca függő, inkább szerintem intelligencia függő, hogy eljön az ember és kipróbál egy olyan dolgot, amit még nem próbált. Szóval, hogyha valakinek azzal elkezd, ez nem csak 100.000 forint a hús, nagyon sokszor hallottam azt is, hogy ki van írva, vagy úgy nézik, hogy ki van 80-100.000 forint, úgy minden 100.000, nem minden 100.000 forint. Nagyon sok minden olcsóbb, mint másik piacokon, vagy másik hentesnél, az a drága, ami drága. És nagyon bele fog állni mindig mindenkibe, aki hülyeséget beszél, vagy aki megpróbál megmagyarázni, hogy én nem vagyok patrióta, mert nem magyar marhát árulok, nem tudom, én minőséget is. Most volt a legutóbb ugyanígy egy ilyen kommentünk, hogy ilyet még nem láttak, hogy egy-egy dologra szoktak az emberek specializálni, és mondtam, hogy én a minőségre specializálódtam, én amiből tudok jót, olyat fogok hozni.
1: Uh-huh. Ja, azt tudom is mire, hogy hal, ugye? Talán az volt, hogy igen, nagyon jó minőségű tonhal. Igen.
2: Így van, hogy a tésztából tojás, mindig megpróbálom mindenből jót, és mindenből fogok hozni, mert kell a gasztronómiához.
1: És azért tegyük hozzá, hogy nekem az nagyon szimpatikus, hogy miközben tényleg ezeket a prémium húsokat tudjuk megvenni, de hogy közben ugyanúgy egyébként a pultban azért ott van egy, nem tudom, egy felvágott, egy füstölt nyelv, és ugyanúgy a környékbeli nyugdíjasok is jönnek, és én úgy látom, hogy abszolút szimpátiával és kedvesen ott vásárolnak nálad.
2: Így van. Nekem fontos, hogy ugyanúgy szolgálok, aki oda jön három a Párizsit venni, ugyanolyan kedvesség, aki foszti szolgálni, mert 1 millió forintot fizet. Uh-huh. Vagy lehet, hogy még nagyobban is. Akik ott a környéken laknak, én nagyon sokszor megpróbáltam mindenkit, nagyon sokszor segítünk nekik, uh-huh. nagyon sokszor próbálunk kedveskedni nekik, vagy igazából egy ilyen kis, nem kell, úgy gondolom, egy közösségi tér alakult ki. És az emberek ismerik egymást is, és szeretnek oda járni. Mindenki boldog, olyan is vidáman távozik.
1: Ezt tanúsítom. A tényleg mindig jó hangulat van, mindig receptcsereberet, számtalan alkalommal tanulja voltam, amikor ott nem tudom, én bizonytalankodó hölgyeknek segítesz, hogy választani, meg rábeszéled őket, hogy akkor milyen húsokat, vagy milyen.
2: Igen, meg egymásra beszélik a vásárlók. Áll a sorban nézett, és ott mögött elő vásárló mondja neki, hogy ő múltkor olyan csütött, és az nagyon jó volt. És szerintem ez tök jó, mert hiányzik a mai világból, hogy az emberek nem kommunikálnak úgy, és itt a hús és a gasztró összehozza az embereket nálunk.
1: Abszolút. És most a nyári szezonra milyen grill dolgokkal készültök, biztos valami újdonságot, meg valami házi költeményt előhoztok.
2: Most ugye múltkorában sütögettünk, hogy most ez a kamadó meg ilyes, aminek van fedele, lehet konstant sütőt generálni, amiket csináltunk készítményeket, igazából rájöttünk, hogy mindent meg lehet csinálni grillen. Uh-huh. Azok szenzációsak lettek, mindenkinek el is mondom, hogy kell csinálni, tök egyszerű, egy óra alatt kész lehet minden. És általában nyáron ilyenkor ugye a sztékek, ami nagy sláger, a mangalica, az egyre több embert próbálok rá edukálni, mert a tényleg jó mangalica, az fenomenális jó, az is nagyon jó, és persze ezek a grillkolbász elmövetek, grillkolbászaink, ami eszünkbe jut, mindenfélét csinálunk.
1: És ez is ott házi töltésű, tehát mindenféle vadfűszerezésekkel ott előálltok.
2: Megpróbálok mindenbe, amit bármilyet csinálunk, friss összetevőket berakni. Szóval csinálunk egy ananászos sajtos, akkor az friss ananász, uh-huh. friss sajt, akkor mindenben megpróbálok tényleg frisset, és általában ízlik is az embereknek, mert más. Uh-huh. Más.
1: Na jó, hát figyelj, én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, nagyon nagy élmény volt, és szerintem a hallgatók azzal egyetértenek, hogy annyira nagy élmény mindig olyan valakit hallgatni, aki a hivatásának él, és aki hát nyilvánvalóan az életét tette fel egyébként arra, hogy edukálja a közönséget, úgyhogy további sok sikert kívánok, én nagyon is fogok jönni, úgyhogy a hallgatóknak, meg a nézőknek is azt javaslom, javaslom, meg arra bátorítok mindenkit, hogy zarándokoljanak el Krisztiánhoz, tehát a Klausertéri Vásárcsarnokban van, hús specialista néven, meg hát ahogy megtudtuk, akkor szeptembertől majd a Mamutban is, akkor igen, még is egy szintlépés következik. Szóval bátran menjenek el hozzá, bátran hagyják magukat rábeszélni, akkor egy-egy különlegesebb sztékre vagy húsra is, hiszen ad hozzá jó sok tanácsot, nyára pedig akkor oda mehetünk még kéz grill termékekért, úgyhogy ezzel is fogunk kérni. Úgyhogy köszönöm szépen, köszönjük szépen mindketten, hogy itt voltak velünk, és én pedig jövő vasárnap érkezem következő érdekes vendéggel.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg Gasztron műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Zsófi Krisztiánnal, Hentessel, a műsor pedig hamarosan visszahallgathatják majd a Sláger FM alkalmazásában, vagy a YouTube csatornánkon. Én Csáka Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is, jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
3: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor Vasúttörténeti Park. vasuttörténetipark.hu.
0: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Joker napok a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
8: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Sajtótájékoztatót tartottak a tiszaújvárosi balesetről. Egykori miniszter kérhetett kegyelmet K. Endrének. Munkálatok indulnak a Budapest-Pécs vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Sajtótájékoztatót tartott Kapitány István és Hernádi Zsolt a tiszaújvárosi balesetről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy az az ember, aki súlyos arcsérülést szenvedett a balesetben, már nincs életveszélyes állapotban. Nagyon alaposan kivizsgálják a baleset részleteit, mondta a tárcavezető, aki szerint fontos, hogy közösen tudjunk tanulni a balesetből a magyarországi üzemek biztonságos üzemeltetése érdekében. Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató bejelentette, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmenően a MOL saját vizsgálatot is folytat. A MOL petrolkémia üzemében pénteken reggel történt robbanás. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Egykori miniszter református püspök kérhetett kegyelmet K. Endrének. Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Írta a 24.hu-nak Sanda Tamás, Novák Katalin államfő korábbi kabinetfőnöke. Novák Katalin 3 éve a pápa látogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesének. 2019-ben három év négy hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének, Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a Bicskei Gyermekotthon igazgatója, 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiatalt zaklatott. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak és nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, K. Endre arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg vallomásukat. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre, szigorúbb büntetésekre és több sebességmérő kamera kihelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a fővárosban 2050-ben már ne történjen halálos közúti baleset, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester elmondta, jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera Budapesten, de a rendszert tovább kell bővíteni. Szerinte nem irreális célkitűzés, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorulása az egyik budapesti kerületben. Az elmúlt időszakban több budapesti kerületben is előkerült a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, és ezzel a helyiek számára egyre nehezebb és drágább lett az albérletkeresés. Egy nagy hazai ingatlanos cég elemzése szerint több kerületben is jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint a hagyományos albérlettel. Az 5. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint, mondta a cég vezető gazdasági szakértője. Kevesebb sebességkorlátozás, jobb vasúti pálya, kiszámíthatóbb közlekedés. Ez a MÁV célja a Budapest-Pécs fővonal lassú jel felszámolási programjával. A munkálatok május 26-án kezdődnek, és mint a MÁV közölte, az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és kaposvári Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az átszállások és a hosszabb menetidő miatt Kelenföldről a pécsi és kaposvári IC-k 40 perccel korábban indulnak majd, és ugyanennyivel később is érkeznek meg.
10: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között mellettották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mosták a Rákóczi hídat a mai nap folyamán, a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6 óra 30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén és hétfőn útszőketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát lezárták a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap estig. Hétvégén az 1. kerületben a Battyányi utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Rendezvényt tartanak majd a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalom, illetve torlódásra is készüljenek ma este folyamán. Továbbá a ma esti órákban az M2-es, M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Jó időtöltést és jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt ha már is elsőként a Runaway Train, jó rádiózást!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és ellátogathatnak a belvárosi Bor és Pezsgő Fesztiválra, a Szabadságtérre. Hazánk kiemelkedő borászatai és pezsgőpincészetei képviseltetik magukat a Szabadságtéren megrendezésre kerülő 5. belvárosi Bor és Pezsgő Fesztiválon, amelyet ebben az évben a pünkösdi hosszú hétvégén május 20 és 25-e között élvezhetnek. Ahogyan évek óta méltó nyárindításról nem a mindennapi belvárosi környezet, a hazaiak mellett a nagy nemzetközi Prosecco, Pezsgő, valamint Champagne márkák és minőségi nagy street food kínálat is várja látogatókat. Mindez itt a fővárosban a Szabadságtéren. Jó kikapcsolás, reggel momentsláger, a Human pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd 10:30 lesz. Szétnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom SMS-ben 06303030958-as. Lisa Stansfield és az All Around the World pedig már is érkezik az óra folytatásaként. Itt a Sláger hétvégében jó reggelt a későn ébredőknek!
1: Give up looking for my baby.

0: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomolyfelhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Az M0-as autóút keleti szektorán az M4-es autóúti csomópontnál az M3-as autópálya irányába baleset miatt a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól pedig a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák ma a Rákóczi hidat, méghozzá Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6.30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton vasárnap és hétfőn útszűkületre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát is lezárták a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. Hétvégén az 1. kerületben a Batthyány utcában a Donát utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Továbbá ma a késő esti órákban az M2-es, M3-as és M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06:30, 30:30, 95:08-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ismét nagy sportágválasztó és hangszerválasztó tartanak itt a fővárosban május utolsó hétvégén. A nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó az ország egyik legnagyobb ingyenes sportélmény programjaként várja a gyerekeket május 29-én és 30-án. A rendezvényen több mint 100 sportág és 25 hangszer próbálható ki. A szakképzett edzők és zeneoktatók segítik a felfedezést, miközben élsportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni, mindezt át Kőbányán. Majd a mindkét nap 9 és 17 óra között, tehát május 29 és 30-án. Jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Változatosan Whitney Houston és az I Am Every Woman, ezt folytatja már is most nálunk az órát.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, ha pedig úton vannak, vigyázzon a magukra, jó utat kívánok mindenkinek, 0630-30-30-95-8-as a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Well hello és a város személy pedig már is érkezik az óra folytatásaként, illetve zárásaként egészen pontosan a Sláger hétvégében. Jó időtöltést, jó reggel!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
5: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Premium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
5: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani. Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Mondjuk, hogyha egy madarnak leveszed az összes tollát, az nem fog működni.
11: Akkor nem tud repülni toll
10: nélkül? Nem, mivel az kap bele a levegőbe.
12: Na de várj, Kamilla, segíts nekem, hogyha én mondjuk kapok egy csomó madártollat, és én azt fölragazgatom magamra.
11: Hát akkor elvisznek az elmegyógyintézetbe.
8: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Halálos baleset történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Akadémikus lett a felsőoktatásért felelős államtitkár. Az életben maradásért küzd az MCC. A Sláger FM híreit Molnár Róberttől hallják. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója pénteken délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt azt mondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lannert Judit pénteken Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy a nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. Lanner Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat. Az életben maradásért küzd az MCC. Párbeszédet kezdeményez a Matthias Corvinus Kollégium alapítója Magyar Péter kormányával, miután az alaptörvény módosítása alapján az intézményhez juttatott állami vagyon nemzeti vagyonnak minősülne. Tombor András közölte, hogy egyetért a rendelkezéssel, kész a kölcsönös számadásra, ugyanakkor úgy látja, az MCC jövője veszélybe került, ezért kötelességének érzi fellépni az intézmény védelmében. Azt írta, az MCC 30 éves tehetséggondozó munkája már a politikai csatározások színterévé vált, ezen pedig változtatni kell. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az Észak-Magyarországi régiótól, közölte egy nagy hazai szállásfoglaló portál. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik, Eger éppen csak lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. A belföldi foglalások 46%-ával a két éjszakás tartózkodási idő a leggyakoribb. A budapesti közlekedésbiztonság volt a központi témája a BKK idei Balázs Mór konferenciájának, ahol a főváros, a rendőrség és közlekedési szakemberek értékelték az elmúlt évek tapasztalatait. A legfontosabb szám egyértelműen az, hogy Budapesten az elmúlt időszakban 50%-kal csökkent a közúti közlekedés halálos áldozatainak száma, miközben országosan csak 24%-os volt a javulás. A konferencián elhangzott, míg 2024-ben még 38-an haltak meg közlekedési baleset Budapesten, addig tavaly már csak 22-en. Szintén komoly problémát jelentenek az illegális gyorsulási versenyek. A rendőrség az elmúlt két évben csak nem 250 olyan autót szűrt ki, amelyet szabálytalanul alakítottak át nagyobb teljesítményűre.
15: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi és északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között mellettották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mosták a Rákóczi hídat a mai nap folyamán, a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6 óra 30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén és hétfőn útszőketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát lezárták a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap estig. Hétvégén az 1. kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszőketre számítsanak épület felújítás miatt. Rendezvényt tartanak majd a Paplászló sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalom, illetve torlódásra is készüljenek ma este folyamán. Továbbá ma esti órákban az M2-es, M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06:30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: És 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a vasárnap délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Taylor Swift és a Shake It Off, ezt a már is elsőként tartsanak velem. Sláger.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szép hétvégét, szép hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. Irány most a svábhegyi pünkösdi búcsú, méghozzá ezen a hétvégén. 2026-ban is megrendezésre kerül Budapest 12. kerületében a kerületi önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében a svábhegyi pünkösdi búcsú, ahol vására a kézműves programokkal, koncertekkel, tánc előadásokkal és táncházzal várnak mindenkit. A Diana Parkban méghozzá mai nap folyamán még ide ellátogathatnak, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek. Változatosan Meghan Trainor és az All About That Bass. Ez jön már is most nálunk.

Szép hétvégét, szép hosszú hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig 10:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss infójuk az utakról, akkor azt várom mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as, nem sokára tehát majd ejtünk egy pár szót a közlekedésről. Freddy és a Pain and Glory pedig már is jön most az óra folytatásaként itt a Sláger hétvégében.

0: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Az M0-es autóút keleti szektorán, az M4-es autóúti csomópontnál az M3-as autópálya irányába baleset miatt a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, itt torlódik jelenleg is a forgalom. A főváros útjairól pedig a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert láthatták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mossák ma a Rákóczi hidat, méghozzá Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6.30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton vasárnap és hétfőn útszűkületre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát is lezárták a Paula Jede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. Hétvégén az 1. kerületben a Batthyány utcában a Donát utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Továbbá ma a késő esti órákban az M2-es, M3-as és M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Folytatjuk a barangolást a pünkösdi programokban, irány most Szentendre a Skanzenben, hiszen május 24 és 25-e között 15. alkalommal rendezik meg a Szentendre Skanzenben a pünkösdi örökség ünnepet. Idén ismét Magyarország színes hagyományai töltik meg élettel a múzeum autentikus falusi portáit és utcáit. A rendezvény kiemelt szereplője ezúttal a spanyol szellemi kulturális örökséget képviselő művészek lesznek majd, úgyhogy mindez a Szentendre Skanzenben még a mai nap, illetve a holnapi nap folyamán, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig az Alfavi és Slágerével folytatjuk most a délelőttet, ez nálunk a Sounds Like a Melody. It's the truth of my-

Jó pihenés mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, az ebédhez lassacskán jó készülődést kívánok mindenkinek, jönnek a legfontosabb hírek és információk, ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as, a Republik és a Csak a szívemen át pedig már is érkezik az órazárásaként, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinett főnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janas Rúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására.
2: A mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog, a napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, hétfőn a BKK járatok a vasárnapi menetrend szerint indulnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Részüntő utca után sávlezárásra kell készülni, mert itt vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányították a Hősök terétől egészen a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert itt vízvezetéket javítanak. A második keretben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszőketre kell számítani, mert itt vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, méghozzá az érintett utcakacit egyirányosították. A 8. kerületben, a Bérkocsis utcában, az Aurora utca és a Fecske utca közötti szakaszon útszűkületre kell számítani, mert itt csatornát javítanak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat, a Bodorka utcánál az Alsó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Kivel és a UK Messzal már is elsőként tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és most idány a hengermalom, hiszen vintage vásár és remarket piacot tartanak. A mai nap folyamán 10 és 18 óra között ismét lehetőségük lesz a hengermalomba udvarán keresni és kutatni a szemnyeszebb kincsek után. Az udvar nem csak árusokkal, de pezsgő hangulattal is megtelik ezen a napon, na meg persze retro, vintage és egyébként minden más érdekes tárgyakat is felfedezhetnek ezen a vintage vásáron, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd 11:30 lesz, szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról. Howard Jones és a What is Love pedig jön most az óra folytatásaként. 0630 30 30 95 8-as a hívható számunk, ide várom a közlekedési információt.

0: mai napon is hasonló időjárásra készülhetünk, esni sehol sem fog. A napsütési lesz majd a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak. Többfelé lesz élénk, délkeleten néhol erős az északi és északkeleti szél, most nagyjából 7 és 16 fokot mérhetünk, délután pedig 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Jó utat a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között mellettották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mosták a Rákóczi hídat a mai nap folyamán, a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni 6 óra 30 és 13 óra 30 között. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton a hétvégén és hétfőn útszőketre számítsanak naponta 7 és 15 óra között, mert itt kertészek dolgoznak. A 6. kerületben a Székely Mihály utcát lezárták a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt egészen holnap estig. Hétvégén az 1. kerületben a Battyányi utcában a Donáti utca előtt útszűketre számítsanak épület felújítás miatt. Rendezvényt tartanak majd a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalom, illetve torlódásra is készüljenek ma este folyamán. Továbbá ma esti órákban az M2-es, M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és ha tömegközlekednének a pünkösdi hosszú hétvégén a fővárosban, akkor nem megszokásból tegyék, hiszen pótlóbusz jár az egyes villamos helyett, a változás karbantartás miatt lesz érvényben két napig, reggel 8:30-ig. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncz Árpád város központ és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változás a karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Úgyhogy mindenféleképpen használják a Budapest Go alkalmazást utazásuk megtervezéséhez. Céline Dion slágerével pedig már is folytatjuk az órát itt a Sláger hétvégében most.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd vasárnap dél lesz, úgyhogy érkezik a hosszú hétvége vasárnapi felvonása, illetve a délutáni felvonása, Karakas Balázs pedig a stúdióban. Na mi újság, hogy vagy?
1: Hello, szia Attila! Olyan rég volt, hogy gyermekek voltunk, élveztük a gyermeknapi körhintát, a 3 kiló vattacukrot, amit elfogyasztottunk aznap, és az utána lévő gyomorfájdalmakat.
0: Igen, amúgy igen.
1: Azért is mondom ezt, mert hogy ugye közeledik a gyermeknap, és érdemes amúgy letölteni a Sláger FM mobil applikációját, vagy a slágerfm.hu weboldalról kattintani, ugyanis gyermeknapi fejtörő játékunk indul, minden részlet megtalálható a slágerfm.hu-n.
0: Bizonyan játszanak velünk mindenképpen, úgyhogy irány a Sláger FM weboldala, illetve alkalmazása, és jön a hosszú hétvége, még azért van egy holnapi napunk, ugye te holnap délután is itt leszel a hallgatók, illetve napközben, úgyhogy hát remélem, hogy mindenki kimozdul, hiszen nagyon jó időnk lesz a mai nap folyamán is.
1: Mindenképp érdemes jönni, menni, én ehhez is hozok jó ötleteket.
0: Balázs, jó munkát!
1: Köszi, Attis! Ciao, ciao!
0: A viszont hallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
5: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere és fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Legjobb, legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána ledszoli.hu.
8: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dómban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: Fantasztikus újranyitási akció a JUSK-nél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a JUSK újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas JUSK bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. JUSK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
10: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidő Sportszövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: A korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Családi napot szervez a Budapesti Fesztivál zenekar. 100 000-es tüntetés volt Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Erről írt a Facebook oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A közel 300 milliárdos hiányról már Magyar Éva kormány szóvivő is beszélt a hétfői kormány szóvivői tájékoztatón. A TISZA szerint az Orbán kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben. Vitézy Dávid azonban posztjában részleteket közölt. Szerinte hiányzik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja. A szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete ez. A Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége. Tóth Gábor korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Dr. Tóth Gábort kértem fel, hogy rendészeti államtitkárként több évtizedes rendvédelmi és civil vezetői tapasztalatát a belügyi szektor megújításának szolgálatába állítsa, írta Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook oldalán, miután vasárnap kinevezték a TISZA kormány 55 államtitkárát. Posztjában úgy jellemezte Tóth Gábort, mint aki rendőri pályafutása során különböző szinteken beosztottként és vezetői pozícióban is szerzett szakmai tapasztalatot. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztivál Zenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont, 10 óra 30 perctől egészen este 6-ig várják a család minden tagját. A szórakozás mellett kényelmes jegy- és bérletvásárlásra is lesz lehetőség. A Budapesti Fesztivál Zenekar az évek során több olyan zenei programot is kidolgozott, ami arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyerekek számára. Kakaó koncertjükre évközben szinte lehetetlen jegyet szerezni, ezen a napon viszont ingyen élvezhetik ezt a mára már ikonikussá vált koncertformát az érdeklődők. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetemi Klinika Központ égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után, közölte az egyetem sajtóközpontja. Azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szombat este hatalmas, egyes becslések szerint 100 000-es nagyságrendű tiltakozó nagygyűlést tartottak a szerb főváros központi terén, a Szlávián. A szerb rendőrség szerint 34 300-an voltak. A demonstrációt a politikai változást sürgető egyetemisták szervezték, akik az újvidéki vasútállomáson még 2024 novemberében történt halálos tragédia óta hullámzó intenzitással, de folyamatosan tiltakoznak az országot irányító rezsim ellen. A tömeg előrehozott választásokat és az orosz párti Alekszandr Vučić szerb államfő, Orbán Viktor korábbi szövetségese 14 éve tartó hatalomból való távozását követelte.
2: Megérkezett az év első kánikulája Budapestre. A mai nap folyamán már akár 29 fokot is mérhetünk. Budapesten a napsütésű a főszerep. Kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet csak meg az égen. Csapadék nem várható a folytatásban sem. Helyenként viszont megélénkülhet az északi, északkeleti szél. Holnap is folytatódik a napos idő. Az időnként megjelenő felhőkből nem várható csapadék. Elszórtan néhol előfordulhat, de nálunk ez nem lesz jellemző. Holnap még melegebb lesz, hiszen akár 31 fokot is mérhetünk. Hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon, sokan indultak meg legnagyobb tavunk irányába, ezért a Török-Bálint és Martonvásár, valamint a Pákozd és Székesfehérvár közötti szakaszon lassulás, torlódás alakult ki, hosszabb menetidőre számíthatnak. Azt tanácsolják az Útinform szakemberei, hogyha tehetik, válasszanak másik útvonalat. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél jelenleg új gyalogos átkelő helyet építenek. Napközben reggel 7 és délután 5 óra között lezárják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását is. Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az 5. kerületi Belgrád rakparton ma és holnap útszűkületre kell készülni a délutáni órákban, mert kertészek dolgoznak. A hétvégén az első kerületi Battyányi utcában a Donáti utca előtt útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. De csak a jó híreket is mondjak, megnyitották a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, úgyhogy néha útszűkületre kell számítani.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Meseszép hosszú hétvégét kívánok, hello a stúdióban Karakas Balázs, maradok is egészen este 6-ig, és hozom a legnagyobb slágereket valóban változatosan. Ariana Grande, George Michael, előtte viszont az Erasure klasszikusa a 90-es évek legelejére visz minket. Take a chance on me!

Ariana Grande és a We Can Be Friends itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan, és ígérem, mi lehetünk barátok a következő jó néhány órában. Meleg van Budapesten, 27 fokot mutatnak a hőmérők, 100 ágra süt a nap. Hát nagyon kellemes kis erdőjárós idői például a mai, úgyhogy érdemes lehet elindulni. Képzeljék el, arról olvastam, hogy mivel ugye Budapest folyamatosan változik, és néha egészen hétköznapi dolgokon keresztül válik ez látványossá, így történik ez most is. A Terézvárosi részen évek óta húzódó történetért most fordulópontjához eltűnnek ugyanis a régi elhanyagolt telefonfülkék, és a helyüket modernebb megoldás veszi át. 2026-ra megjelennek helyükön az első új típusú segélyhívó oszlopok. A Terézvárosban zajló változások is azt mutatják, hogy a város bizony nem csak a múltjából él, hanem folyamatosan alkalmazkodik a jelenhez. Egy eltűnő telefonfülke mögött pedig egész történet húzódik meg sok esetben. Nálunk pedig sok jó zene a folytatásban is, hiszen már a Vogue the Moon érkezik, és a Shut Up and Dance!

0: Megjött a meleg, mindannyian érezzük és látjuk természetesen a hőmérő kigancsszálán is, ennek köszönhetően Budapesten a pollenterhelés szép fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsitfőfélék pollen koncentrációja magas, míg az eperfafélék, valamint már a csalánfélék és az utifőjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban van jelen a légkörünkben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, na meg a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. Jönnek a közlekedési hírek a Sláger FM-en, továbbra is sokan autóznak az M7-es autópályán a Balaton felé, Törökbálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulással, szakaszos torlódással találkozhatnak, készüljenek hosszabb menetidőre. Azt tanácsolja az Útinform, hogyha tehetik, válasszanak inkább másik útvonalat. És egyébként Budapestről indulva tényleg rengeteg útvonal van, akár kisebb utakat is föl lehet fedezni, egy picikét gyakorlatilag kalandozni a családdal. Megvan azért ennek szerintem a maga bája, mi szoktunk ilyet csinálni, és rendkívül szórakoztató. Ami kevésbé lehet szórakoztató az autósoknak, legalábbis biztosan, hogy erre a hosszú hétvégére is lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Jelenleg a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti át a területet és élvezheti az ottani kis kellemes lágy nyári szellőt. Tudjanak róla, hogy a hétvégén az első kerületi Battyányi utcában a Donáti utca előtt útszűkületre kell készülni épületfelújítás miatt. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás van, mert vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Guns N' Roses és a November Rain, itt a Sláger FM-en szólnak az ilyen igazi örökzöld klasszikusok is. Hálás vagyok, hogy minket hallgatnak és együtt tölthetjük el a pünkösdi hosszú hétvége második napját. El lehet képzelni, milyen lenne az, ha a Nemzeti Atlétikai Központ tele lenne belevaló autókkal, ahol a benzinvérűek ünneplik a tuning kultúrát. Na ez bizony holnap így lesz, délelőtt 11-től este fél 9-ig. Ez nem egy átlag autós találkozó, azt mondják, hogy ez egy ilyen igazi életstílus, ahol belecsöppenhetünk a magyar autós világába, Budapest szívében. Itt ikonok várnak ránk, ültetett autók, amik műalkotások minden szögből, versenyautók és ritkaságok, amiket élőben alig látunk máshol, plusz veterán szépségek a múlt klasszikusából. Mindez hát holnap, jó szórakozást kívánok ehhez is, és persze a legnagyobb slágerekhez is, most a Eurythmics következik, ez már a Sweet Dreams!

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all, egy vadonatúj zene a sikerlisták éléről. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-mel töltik Önök is a hosszú hétvégét. És persze, amíg pihenünk, lazítunk, meg fogjuk hallgatni a legfrissebb információkat. Kapcsolok a kettes stúdiónkba, aztán jövök majd közlekedési hírekkel, nézzük mi újság az utakon, és a következő órában is hasznos infókkal, és persze a legjobb program lehetőségekkel. Előtte pedig még az egykori megasztár győztes Molnár Ferenc karamelének el. Tőle a Zeniten túl következik. Ez az

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett egy szakaszon. Ezek a Schlager FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösmári út és a Lehel utca, Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába az utasok a H5-ös hévről, illetve a 17-es, 19-es vagy 40-es villamosokról, az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Újpest felől Kelet-Pest felé az M3-as metrót és a Deák Ferenc téri átszállást ajánlják. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Schlager FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futball ikonokkal is találkozhatnak majd.
2: A négy nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez négyes torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közülünk szerintem jön a Telekant is, hogy a Bánki Dori ott lesz, Bojár Lazics a szintén jönni fog, jó magam, ott vagyok. Voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek.
1: A balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki. A napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zene Pavilonnál.
3: Tavaszias, szinte már koranyárias időjárás várható a következőkben. Budapesten ma 29 fok környékén alakulnak a csúcsértékek, fokozódik a nyárias meleg. Holnap még melegebb lesz, akár 30-31 fok is a délutáni órákban. Folytatódik a napos idő a fővárosban, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. A reggeli órákban sem lesz hűvös, 19 fok a leghidegebb időszakokban Budapesten. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz kánikulánk, hiszen vételkörzetünkben akár 31 fok is lehet már aznap. És most a közlekedési híreinket is nézzük, hát jelentős változások nem álltak be környékünk útjain, továbbra is erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, Török Bálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között

0: lassulás alakult ki, hosszabb menetidőre számíthatnak. Érdemes arra készülni, hogy a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél jelenleg új gyalogos átkelő helyet építenek, délután 5-ig lezárva tartják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását. A hétvégi ünnepi kamiontilalom egészen holnap este 10 óráig érvényben van, így teherautósofőröknek erről érdemes tudni. A hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, most is a gyalogosoké és a kerékpárosoké ez a rész. Ne feledjék, hogy a hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak, de fontos tudni azt is, hogy lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: A zene egy óra után sem áll meg. Hello, Karakas Balázs vagyok, hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Egy nem is oly rég a sikerlistákat megőrítő dal, Katsai és a Gabriela, de itt lesz Jimmy Cliff is, most viszont a legendás Lionel Richie-ének eljön az All Night Long. Slágerkult.

Kátszájféle Gabriella. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. A hosszú hétvégén is a legnagyobb slágerekkel változatosan. Tudjuk jól, hogy május 30-án gyakorlatilag a futball legnagyobb pillanatainak történelmében lép be Budapest, ugyanis a Puskás Aréna ad otthont az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének, ami városunk számára szerintem egy nagyon nagy dolog. Képzeljék el, a nagy meccs előtt Budapest már napokkal korábban ünneplőbe öltözik. Május 28-a és 31-e között a Hősök terén rendezik meg az UEFA Bajnokok Fesztiválját, ami egy ingyenes, mindenki számára nyitott rendezvény. A program kínálat élő zenét, focis kihívásokat, interaktív játékokat, dedikálási lehetőségeket és óriás kivetítős közvetítéseket tartalmaz, úgyhogy az egész család számára egy teljesen kiváló szórakozás lehet. Jó kikapcsolódást kívánok ehhez, és természetesen Ella Hendersonhoz, tőle most a Ghost pörög.

Rákó és a Black Orvite egy ilyen forró nyárias délutánon a Sláger FM-et hallgatják, amit nagyon szépen köszönök. Egy forró nyárias délutánon pedig nincs is jobb érzés, mint a fehérre festett házak környezetében leücsörögni a tengerpartra és a lábunkat beledugni a tengerbe, közben pedig egy jó könyvvel elmerülni és elfelejteni a világ búját, baját. Hát Görögország az nem egy rossz dolog ebből a szempontból. Amíg erről elálmodoznak egy picikét, addig elmondom, hogy a Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus görögországi utazással lepi meg önöket. Válaszolni kell kérdésekre helyesen, és önnek kell a kiválasztottnak lenni, és meg is nyerheti ezt az utazást. Részleteket egyébként a slágerfm.hu-n vagy a Sláger FM mobil applikációjában találhatnak. Tessék figyelni, kattintani, közben pedig David Bowie és a Queen következik. Tőlük ez az Under Pressure.

0: Ma a fővárosban is környékén marad a nyárias, a meleg anticiklonális időjárás. A gyors melegedés miatt a vérnyomás ingadozás, a szédülés és a keringési problémák gyakoriak lehetnek. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, vágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet. A napos idő viszont rendkívül jó hatással van a közérzetünkre. Arra még érdemes odafigyelni, hogy nem csak ma, a következő napokban is az UV-sugárzás napközben elég erős, így a bőrünk védelmére feltétlenül érdemes figyelmet fordítani. Fél kettő után 2 perccel nézzük a friss ropogós közlekedési infókat. Erős a forgalom az M7-esen a Balcsi felé, Törökbálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulás, torlódás alakult ki. Számítsanak hosszabb menetidőre, hogyha arra felé indulnának. Budapesten egészen jól lehet közlekedni, de természetesen vannak forgalmi rendváltozások. A hosszú híd végére lezárták például a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, és mint a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják most ezt a területet. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak. Készülhetnek arra, hogy Soroksáron a Grassalkovics úton, kifelé a Rézöntő utca után sávlezárás van, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terét, az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre számíthatnak, ennek az az oka, hogy ott vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Get out of my dreams, get into my car, hogy volt a zseniális Billy Ocean, egy igazán felszabadító nyárias dallal. Napfénytető le, ablakok le, ez a zene, ha szól, akkor már jól telhet a pünköst vasárnap. Mindeközben azért tervezgetjük a következő időszak programjait is. A megszokott budapesti látnivalókon túl érdemes említést tenni a Bartók Béla Boulevardról, arról a helyről, ahol jön az 11 tavasz 2026 Újbuda egyik legizgalmasabb kulturális fesztiválja, május 29-én és 30-án zenével, élettel, kreativitással töltik meg a kerület szívét. A programok ingyenesek, az események ráadásul ugye magyarul zajlanak, szóval hogyha valaki kedveli az igazi városi, közösségi hangulatot, akkor érdemes lehet útba ejteni ezt a helyet. Lesznek színházi előadások, egész nap zenei programok, kiállítások, workshopok, kézműves foglalkozások, séták, rengeteg mindennel eltölthetjük azt a két napot. És persze most a folytatásban is az időnket, hiszen Chesney Hawkes érkezik a 90-es évek elejéről egy jó dallal, The One and Only.

Köszönöm, hogy a Sláger FM-et választották. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. 2 óra lesz hamarosan, mindjárt friss információk érkeznek. Nézzük azt is, hogy milyen időnk lesz, közlekedési hírek is jönnek. Hozom majd a következő órában a programokat is, előtte pedig még egy jó lendületes hazaival kívánok csodaszép pünkös vasárnapi délutánt. Jön már az

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a Jusk újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jusk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
0: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
2: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor Vasút Történeti Park. vasuttörténetipark.hu.
6: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
7: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Hogy kell megtanítani egy kutyát arra, hogy üljön le, csomagolja ki a cukrot?
10: Ugye, ők imádják az ennivalót. És akkor így vannak ilyen kutyakrokettek.
9: Ilyen jutifali?
10: Igen, és akkor így mondjuk, hogy ha szeretnél pacsit, akkor először megkéred a kutyát, hogy rakja rá a mancsot, és aztán adod oda, hogy jó kutya.
9: Jaj, és ezzel jutalmazol?
10: Igen, ezzel lehet megjutalmazni.
7: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshelyek helyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
12: Budapesten itt a nyár gyakorlatilag. 29 fokot mutatnak most jelen pillanatban a hőmérők, és 100 ágra süt a nap. Gyalogosok ilyenkor birtokba vették a legizgalmasabb tereket, sétálgatnak, mindenki élvezi a jó időt. Mára nagyjából ennyit ígértek maximumra, ezt a 29 fokot, holnap már azért jóval melegebb lesz, hiszen akár 31 fokot is elérhetjük majd a legmelegebb délutáni órákban. Egyébként holnap sem kell jelentős mennyiségű csapadékra számítani, néha azért az északias szelet kísérhetik majd éling széllökések, úgyhogy erre azért érdemes készülni. Jó utat kívánok! Jelentős forgalmi fennakadásokról nem kaptunk információt. Amit tudunk, hogy volt egy baleset a Bécsi úton kifelé a Bojtár utcánál, ott jelenleg a helyszínelési munkálatokat végzik, csak egy sáv járható ezen a szakaszon. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, ezért Törökbálint és Martonvásár, valamint Pákozd és Székesfehérvár között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, hosszabb menetidőre számíthatnak ezen a részen. A 8. kerületi Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre számíthatnak csatornajavítás miatt. Szintén csatornát javítanak, ezért lezárták a 11. kerületi Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólód utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávon váltakozva halad. Egyirányosították a 11. kerületi Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Mennyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt is csatornát javítanak, ezért ott is útszűkülettel találkozhatnak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik, mert javítják a vízvezetéket.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: 2 óra után is itt vannak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hosszú hétvégét kívánok a stúdióban Karakas Balázs, program lehetőségekkel, hasznos információkkal, meg azok mégiscsak a jó dalokkal. Mindjárt jön Olivia Dean, Cindy Lauper is itt lesz, most viszont a The Rembrandts, I'll Be There For You.

a lány valami zseniális. Olivia Dean és a Man I Need. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan. Természetesen mindezek mellett a legizgalmasabb program lehetőségekkel is a folytatásban, mert tényleg itt a hosszú hétvégén azért rengeteg mindent csinálhatunk. Például javában zajlik a Jazz és Bor Fesztivál a Margit szigeti víztoronynál, izgalmas koncertek, legkiválóbb nedűk, napközben fiatal tehetségek mutatkoznak be, esténként pedig a világsztároké a főszerep. Érkeznek nagyon-nagyon sokan, neves előadó művészek, úgyhogy érdemes lehet csak kimenni, sétálgatni egyet, élvezni például majd az esti órákban a hűs, nyárias, tavaszias szellőt, és csak úgy lenni, még ma és holnap a Margit szigeti víztoronynál. Nálunk pedig a következőkben egy könnyed nyárias dal Sean Kingstonnal, itt a Beautiful Girls.

Touch Genesis, itt a Sláger FM-en a hosszú hétvége második napján is pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a folytatásban Geszti Péter, aki ugye a 2026-os évet egy vadi új zenével és egy vadi új klippel indította, nagyon-nagyon látványos lett a dal videoklipjének látványvilágát a legmodernebb AI technológiák segítségével alkották, és egy AI által elképzelt jövőben játszódik. Geszti, és mindenki legyen rohadt gazdag most a Slágeren.

Már is nézzük a budapesti időjárást, most éppen 29 fokot mutatnak a hőmérők. Arra érdemes készülni, hogy az előrejelzések szerint még délután 4-ig erős lesz az UV-sugárzás, így a bőrükre mindenféleképpen fordítsanak jelentős figyelmet. Ezek mellett marad továbbra is a nyárias meleg, holnap is folytatódik a napos idő, jelentős csapadék a néha-néha megjelenő felhőzetből nem valószínű, viszont az északias szelet sokfelé kísérhetik majd élénk, néhol akár erős széllökések is. Kedden is csak nem zavartalan napsütésben telnek majd a napjaink, gyakorlatilag kánikulában lesz részünk.

0: lezárás van, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Hősök terét, az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre számíthatnak, ennek az az oka, hogy ott vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

egy szerethető rockballada, az Aerosmith és a Crying, egy hosszú, füllett, pünkösd vasárnap délutánon is a Sláger FM szól. Köszönöm szépen, hogy együtt tölthetjük az időt, és amíg lazítunk, természetesen azért nézzük a legizgalmasabb programokat, mert hogy ma és holnap is tart még a svábhegyi pünkösdi búcsú, idén is megrendezték Budapest 12. kerületének szívében a programokat. Egyébként a mai nap már délelőttel indultak, és a folytatásban még például a Soroksári fiúk koncertje vár minket. A pünkösdi ünnepi szent mise lesz a katolikus templomban este 6 órától, majd 7 órától ismét a Soroksári fiúk koncertjéje a főszerep. Este 6-ig pedig ma is kézműves vásár, játékterek, körhinta, kézműves foglalkozások, arcfestés, lesz traktor bemutató is, úgyhogy rengeteg minden el lehet ütni ma is az időt. Holnap délelőtt 10 órától indulnak majd a programok. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez is, és mellé persze a legnagyobb slágerekkel változatosan múlhatjuk az időt. Ő már a rock nagyasszonya, Bonnie Tyler, If You Were a Woman.

Ezük bizony a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan. Egyre közelebb május utolsó vasárnapja, ami azt jelenti, hogy hamarosan itt a gyermeknap. A Sláger FM is izgalmasságokkal készül arra a napra, kattintsanak a slágerfm.hu-ra, és nézzék meg, milyen lehetőségek vannak a gyermeknapi fejtörőnkön való részvételhez, vagy töltsék le a mobil applikációt, hiszen ott is játszhatnak velünk. Közben pedig hamarosan hírek jönnek hozzánk, előtte pedig még a csodálatos Margaret Island. Ez a veled minden.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sajtótájékoztatót tartottak a tiszaújvárosi balesetről. Egykori miniszter kérhetett kegyelmet K. Endrének. Munkálatok indulnak a Budapest-Pécs vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Sajtótájékoztatót tartott Kapitány István és Hernádi Zsolt a tiszaújvárosi balesetről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy az az ember, aki súlyos arcsérülést szenvedett a balesetben, már nincs életveszélyes állapotban. Nagyon alaposan kivizsgálják a baleset részleteit, mondta a tárcavezető, aki szerint fontos, hogy közösen tudjunk tanulni a balesetből a magyarországi üzemek biztonságos üzemeltetése érdekében. Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató bejelentette, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmenően a MOL saját vizsgálatot is folytat. A MOL petrolkémia üzemében pénteken reggel történt robbanás. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Egykori miniszter református püspök kérhetett kegyelmet K. Endrének. Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Írta a 24.hu-nak Sanda Tamás, Novák Katalin államfő korábbi kabinetfőnöke. Novák Katalin 3 éve a pápa látogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. 2019-ben 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének, Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a Bicskei Gyermekotthon igazgatója 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiatalt zaklatott. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak és nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, K. Endre arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg vallomásukat. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre, szigorúbb büntetésekre és több sebességmérő kamera kihelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a fővárosban 2050-ben már ne történjen halálos közúti baleset, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester elmondta, jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera Budapesten, de a rendszert tovább kell bővíteni. Szerinte nem irreális célkitűzés, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorulása az egyik budapesti kerületben. Az elmúlt időszakban több budapesti kerületben is előkerült a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, és ezzel a helyiek számára egyre nehezebb és drágább lett az albérletkeresés. Egy nagy hazai ingatlanos cég elemzése szerint több kerületben is jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint a hagyományos albérlettel. Az 5. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint, mondta a cég vezető gazdasági szakértője. Kevesebb sebességkorlátozás, jobb vasúti pálya, kiszámíthatóbb közlekedés. Ez a MÁV célja a Budapest-Pécs fővonal lassú jel felszámolási programjával. A munkálatok május 26-án kezdődnek, és mint a MÁV közölte, az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és kaposvári Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az átszállások és a hosszabb menetidő miatt Kelenföldről a pécsi és kaposvári IC-k 40 perccel korábban indulnak majd, és ugyanennyivel később is érkeznek meg.
2: Holnap folytatódik a napos idő a fővárosban, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem valószínű. Az északies szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Persze hideg az nem lesz, hajnalban a fővárosban 19, napközben akár 30-31 fok, jelentős UV-sugárzással. Kedden aztán csak nem zavartalan napsütésben élvezhetjük a kánikulát, hiszen kedden is eléggé meleg lesz a fővárosban, akár 31 fok környéki hőmérsékleti értékeket is elérhetünk, a legmelegebb szerdán lesz 33 fokkal. Tökéletesen alkalmas a mai vasárnap délután egy jó, hosszú autóútra, ugyanis jelentős fennakadásról nem kaptam információkat. Persze bent Budapesten vannak forgalmi rendváltozások, ugye tudjuk jól, hogy lezárták a hosszú hétvégére a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a részt. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak épületfelújítás miatt. Érdemes arra is készülni, hogy Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre készülhetnek vízvezeték javítás miatt. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében, az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre számíthatnak csatornajavítási munkálatok miatt. Egyirányosították a Neszmélyi utat a Balatoni úttal a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Óra után is hozzuk a legnagyobb slágereket változatosan. Jó hétvégét a stúdióban Karakas Balázs, és maradok is egészen este 6-ig. Rengeteg program lehetőséggel, közlekedési információval, és persze jó dalokkal. Ja, majd az éresőr hamarosan, most viszont Bon Jovi-ék, Living on a Prayer!

Sabrina Carpenter könnyed nyárias dala, a Tears itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Meleg lesz odakint, 29 fok a legmelegebb órákban. Úgyhogy ez már a nyár, ezt megmerem így kockáztatni. Egyébként a nyár közelettét az is jelzi, hogy ugyebár május 1-től ismét zeneszóra táncol a víz a Margit szigeten. A zenélő szökőkút várja az odalátogató helybélieket, turistákat. Ez tavasszal és nyáron a város egyik legnépszerűbb ingyenes látványossága. Meg hát ugye a Margit sziget kulturális szabadtéri program kínálata azért most is egészen erős, ezért a szökőkút egészen jól illeszthető egy Margit szigeti sétába vagy egy fesztiválos napba. Különösen jó választás ez a családoknak, a pároknak, és persze azoknak, akik mondjuk egy hosszabb nap végén valami látványos, de nem túl megterhelő élményt keresnének. Hogyha a hosszú hétvégén valaki megy a Margit sziget környékére, akkor érdemes lehet a Margit szigeti zenélő szökőkutat is útba ejteni. Nálunk pedig Selena Gomez is a The Sink, ez a sét, egy régi dal. Love you like a love song. It's been

A Depeche Mode és az Enjoy the Silence itt a Sláger FM-en egy forró pünkösd vasárnapi délutánon is a legnagyobb slágerek változatosan. Hát lehet, hogy azért a forró kifejezés még egy kicsikét túl forró volt, hiszen lesznek azért melegebb napok Budapesten. Képzeljék el, jövő hét szerdára 33 fokot ígérnek. Úgyhogy itt van a nyár, ha hisszük, ha nem. És persze közben ilyen kellemes, szinte már melankólikus dalok, amikkel a vasárnap délutáni lazítás szerintem tökéletesen jól telik. Egy Grammy-díjas nigériai brit dalszerző, jazz és pop énekesnő Sade Adu most a folytatásban. Ez már a Smooth Operator. Diamond.

A pünkös hétfőre is nyugodtan lehet szabadtéri programokat szervezni, hiszen jónak ígérkezik az idő, csapadék nem várható Pest megyében, néha viszont a szél megélénkülhet, ennek ellenére nagyon meleg lesz. Hajnalban 19 fokig hűl csak le a levegő, napközben pedig a 31-32 fokok sem lesznek ritkák a holnapi nap folyamán a főváros térségében. Kedden is marad a kánikula, csak nem zavartalan napsütésben. A főváros térségében kedden is 31 fok lehet, szerdán még melegebb, 33 fok körül.

0: időszakos sávlezárásokra számíthatnak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, útszűkületre készüljenek. Egyirányosították a 11. kerületi Neszmélyi útat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületi Kánai útat a Bodorka utcánál, az Ásólúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ain't Nobody, Chaka Khan. Itt a Sláger FM pünkösd vasárnap délutánján a legnagyobb slágerekkel változatosan. Mindjárt töblítünk is egy jó serrel. Tőle az If I Could Turn Back Time lesz hallgatható. Mindeközben még egyébként továbbra is tart a Vörös Marti tavasz, május 25-ig a Vörös Marti téren, tehát ma és holnap. És hát itt a záró hétvége az kifejezetten erős programokat kínál. A rendezvény központi elemei között szerepel a workshop ház, a kézműves foglalkozások, a családi programok és hát persze a pünkösdi tematikájú közösségi események. Ezen a hétvégén ügyességi játékok, népi programok és persze zenei fellépések várják azokat, akik a Vörös Marti térre kukkantanának. A tér így persze nem csak egy gyors belvárosi kitérőre jó, hanem akár több órás programként is tökéletesen funkcionál, különösen akkor, hogyha valaki szereti a kézműves vásárokat, a tavaszi dekorációkat és a laza, sétálós belvárosi hangulatot. Nálunk pedig a laza, tök jó zenét hallgatós hangulatot. Ahogy ígértem, Cher most, If I Could Turn Back Time-as lágeren. If I could...

mindig csodálatos Taylor Swift és az Opalite, egy aktuális kis kedvencünk itt a Sláger FM-en. Hát mondjuk kicsinek nevezni lehet, hogy túlzás volt, hiszen számos slágerlistát, jeles, neves, nemzetközi slágerlistát megjárt. Köszönöm, hogy együtt töltjük a pünkös vasárnapi délutánunkat is, amikor hamarosan közlekedési információkat is hozok, de kollégáim jelentkeznek a legfrissebb hírekkel is. Előtte pedig Rózsa Magdi, aki nem is olyan rég Szegeden koncertezett az elmúlt napokban, és arról posztolt, hogy a vidéki településen 20 ezer ember előtt léphetett fel. Ez elképesztő számadat. Úgy látszik, hogy Rózsa Magdinak is azért a pünkösdi hosszú hétvége egészen jól működik. Tőle most a fák alatt hallható.

0: iskola.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fantasztikus újranyitási akció a JYSK-nél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a JYSK újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas JYSK bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. JYSK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Kihívás napja május 27-én szerdán a Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében. Töltsük meg vidám, színes mozgással az egész országot. Nevezés és további információ www.kihivásnapja.hu. Csatlakozz és vidd tovább az élményt.
5: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
6: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
7: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Május 29-én, 30-án, pénteken és szombaton vár a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a Merkapt Sportközpontban. Több mint 100 sportág és 20 hangszer egy helyen. Bajnokok, zenészek, élmények minden mennyiségben. Gyere is fedezd fel, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
11: Sláger FM.
12: A reklám után.
13: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkárnő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Jana Súcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására.
0: Megjött a meleg, mindannyian érezzük és látjuk természetesen a hőmérő kigancsszálán is. Ennek köszönhetően Budapesten a pollenterhelés szép fokozatosan emelkedik. A fenyőfélék és a pázsitfőfélék pollen koncentrációja magas, míg az eperfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az utifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban van jelen a légkörünkben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, na meg a lágy allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. Jó utat kívánok, mondom a friss közlekedési információkat a Sláger FM-en. Egyelőre eseménytelennek néz ki a mai délutánunk, bízunk benne, hogy így is marad. Az viszont biztos, hogy erre a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak. Megnyitották a 15. kerületi Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, úgyhogy időszakosan útszűkületre számíthatnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számíthatnak a vízvezeték javítása miatt. A 2. kerületben a Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkület van vízvezeték javítás miatt. Tart továbbá a csatorna javítása a 6. kerületi Nagymező utcában a Dezsőfi közelében, az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkülettel találkozhatnak, ott csatornajavítási munkálatokat hajtanak végre.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 4 óra után járunk, a vasárnap délután is a Sláger FM-et hallgatják, ezért nagyon hálás vagyok, én Karakas Balázs vagyok. Rengeteg jó zenét fogok hozni, például majd már köszönöm belom én ilyekét, jön Sanya Twain is, most pedig egy kellemes, töltyögös nyári dal. Justin Wellington énekel. Sláger.

azt a részfontos fütyülőjét, hogy mekkora örökzöld, Michael Sembello és a Méniek. Ez a Sláger FM egy tavaszi, szinte már nyárias pünkösdi délutánon is szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. És persze mondom, hogy mi mindent lehet csinálni akkor, hogyha szeretnék egy picit a fejüket kiüríteni. Ott van például a budai arborétum, ami ilyen kis merengős, akár párunkkal kézen fogva sétálós délutánnak tökéletes lehetőség lehet. A 7,5 hektáros történeti kert Buda egyik kincse, ahol a Feneketlen tóhoz és a Pezsgő Bartók Béla úthoz képest mindig csend és nyugalom honol. Az arborétumban növények mellett számtalan árnyaspad, kellemes beugró is található a pihenéshez. A terület gyönyörű és nyugodt élményt ad, hogyha valakinek elege lenne a mindennapok pörgéséből, akkor itt, Budapesten remek lehetősége van arra, hogy egy picikét lassítson és elfelejtse a mindennapokat, és hát tényleg akár a párunkkal csak sétálni egyet már egy tökéletes élmény lehet. Mindeközben pedig, ahogy ígértem, jönnek a legnagyobb dalok. Most Harry Styles, aki hát véleményem szerint ott van karrierje csúcsán, már a One Direction-nel is ugye világhírű volt, de a szóló karrierje is elképesztően jól megy. American Girls!

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Halott pénz, Jude Law és a Mielőtt megismertelek. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Lassan lehet aggódni a bikini vonal hogy léte miatt, hiszen gyakorlatilag megérkezett az első nyári hosszú hétvége Budapestre. Annyira hosszú lett a nyári része, hogy még szerdán is 33 fok lesz a fővárosban a mostani előrejelzések szerint. Mindezek mellett azért érdemes a régi nyarak életérzését is elhozni, és persze újraélni. Ilyen volt, amikor még nem volt mobilnet a telefonunkon, hanem az MP3 lejátszón hallgattuk ezeket a zenéket. Megnéztük ugye a klippeket, de még nem feltétlen a neten, hanem a zenei tévéken. David Guetta, Usher és a With That You.

0: Tavaszias, szinte már koranyárias időjárás várható a következőkben. Budapesten ma 29 fok környékén alakulnak a csúcsértékek, fokozódik a nyárias meleg. Holnap még melegebb lesz, akár 30-31 fok is a délutáni órákban. Folytatódik a napos idő a fővárosban, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható. A reggeli órákban sem lesz hűvös, 19 fok a leghidegebb időszakokban Budapesten. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz kánikulánk, hiszen vételkörzetünkben akár 31 fok is lehet már aznap. Jó utat kívánok! A legfrissebb információink szerint a Budapest környéki főbb útvonalak, csomópontok, autópályák jól járhatóak. Nem kaptunk híreket arról, hogy bárhol jelentősebb probléma történt volna. Persze bent Budapesten vannak forgalmi rendváltozások, ugye tudjuk jól, hogy lezárták a hosszú hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a részt. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak épületfelújítás miatt. Érdemes arra is készülni, hogy Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre készülhetnek vízvezeték javítás miatt. Tart a csatorna javítása a hatodik kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében, az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A nyolcadik kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre számíthatnak csatornajavítási munkálatok miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Wolfkati felszólítása az Erre táncolj, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan. Hamarosan egy régi örökzöld Nikkel Show-tól köszön be hozzánk. Mindezek mellett ne felejtsék el, hogy hamarosan érkezik a Szecesszió világnapja, és Budapesten is remek programok lesznek ennek kapcsán. Az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató sétaig érkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébetvárosi magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, ami a város egyik legszebb iskola épülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. De egy ilyen programból nem marad ki a Zene Akadémia sem, amit június 11-én és 12-én is be lehet járni, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarjáni utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük majd egy-egy vezetett sétán. Aztán ott vannak a villanegyedek. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is lehet kalandozni, de Lajta Béla nyomába is lehet eredni majd egy június 12-i sétán, így hogyha szeretik az ilyen jellegű kikapcsolódásokat, érdemes pontosan utána nézni, hogy mi hogy van ezzel kapcsolatban. Nálunk pedig, ahogy ígértem, most Nick Cash Show és a 80-as évek egyik felejthetetlen zenéje, ez már a The Riddle.

0: gyárias hatású dal Ed Sheerantől, Sapphire, a Sláger FM-et hallgatják egész hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan. Közben érdemes készülni, hiszen hamarosan indul a játékunk, melyen egy görögországi utazást nyerhetnek a Sláger FM és az Ibusz összefogott, hogy a Sláger FM hallgatóit meglepjék ezzel a különleges életérzéssel, ahol lehet enni finom tengeri herkentyűket, vagy éppen valami jó görög giroszt, nézni a fehérre festett házakat, vagy csak úszkálni a tengerben, fölvenni egy úszószemüveget, és nézni, hogy milyen csodálatos kis állatkákat lehet a vízfelszín alatt látni. Ez az élmény nagyot fog szólni. Nézzék meg a slagerfm.hu-n, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját. Addig nálunk már Mohamed Fatima és a Ragyog a szívem egy jó, könnyed nyári dal, pünkösd vasárnap délutánjára.
1: Látom.

0: Yeah. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Siófokon indul a nyár! Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson, ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
8: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válasz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
9: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
10: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat. Május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor Vasúttörténeti Park. Vasúttörténetipark.hu.
11: Három szálloda, három élmény, három helyszínen, három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Prémium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Családi napot szervez a Budapesti Fesztivál Zenekar. 100 000-es tüntetés volt Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Erről írt a Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A közel 300 milliárdos hiányról már Magyar Éva kormány szóvivő is beszélt a hétfői kormány szóvivői tájékoztatón. A TISZA szerint az Orbán kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben. Vitézi Dávid azonban posztjában részleteket közölt, szerinte hiányzik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja. A szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete ez. A Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége. Tóth Gábor korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Dr. Tóth Gábort kértem fel, hogy rendészeti államtitkárként több évtizedes rendvédelmi és civil vezetői tapasztalatát a belügyi szektor megújításának szolgálatába állítsa, írta Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook oldalán, miután vasárnap kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát. Posztjában úgy jellemezte Tóth Gábort, mint aki rendőri pályafutása során különböző szinteken beosztottként és vezetői pozícióban is szerzett szakmai tapasztalatot. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztivál Zenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont, 10 óra 30 perctől egészen este 6-ig várják a család minden tagját. A szórakozás mellett kényelmes jegy- és bérletvásárlásra is lesz lehetőség. A Budapesti Fesztivál Zenekar az évek során több olyan zenei programot is kidolgozott, ami arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyerekek számára. Kakaó koncertjükre évközben szinte lehetetlen jegyet szerezni, ezen a napon viszont ingyen élvezhetik ezt a mára már ikonikussá vált koncertformát az érdeklődők. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetemi Klinika Központ égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után, közölte az egyetem sajtóközpontja. Azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szombat este hatalmas, egyes becslések szerint 100 000-es nagyságrendű tiltakozó nagygyűlést tartottak a szerb főváros központi terén, a Szlávián. A szerb rendőrség szerint 34 300-an voltak. A demonstrációt a politikai változást sürgető egyetemisták szervezték, akik az újvidéki vasútállomáson még 2024 novemberében történt halálos tragédia óta hullámzó intenzitással, de folyamatosan tiltakoznak az országot irányító rezsim ellen. A tömeg előrehozott választásokat és az orosz párti Alekszandr Vučić szerb államfő, Orbán Viktor korábbi szövetségese 14 éve tartó hatalomból való távozását követelte.
13: Holnap folytatódik a napos idő a fővárosban, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem valószínű. Az északi és szelet sokfelé kísérik majd élénk, néhol erős lökések. Persze hideg az nem lesz, hajnalban a fővárosban 19, napközben akár 30-31 fok, jelentős UV-sugárzással. Kedden aztán csak nem zavartalan napsütésben élvezhetjük a kánikulát, hiszen kedden is eléggé meleg lesz a fővárosban, akár 31 fok környéki hőmérséklet értékeket is elérhetünk, a legmelegebb szerdán lesz 33 fokkal. 5 óra múlt közel 5 perccel, hozom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Tart az új körforgalom kialakítása a 6-os főúton az M6-os autópályánál. Továbbra is irányonként egy sáv járható, de az M6-os autópályára már ismét fel lehet hajtani Budapest irányából az M0-as autóút felé, illetve le lehet hajtani Érd felé. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Megnyitották a Szerémi úti felhajtón a külső sávot, de napközben a legtöbb esetben továbbra is időszakos sávlezárásokra számíthatnak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szabolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, útszűkületre készüljenek. Egyirányosították a 11. kerületi Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületi Kánai utat a Bodorka utcánál, az Ásólód utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Vasárnap délután lazítunk, pihenünk, jövünk, megyünk ide-oda, közben pedig a Sláger FM-en érdemes a jó dalokat hallgatni, hiszen hamarosan jön Teddy Swims, itt lesz az Earth, Wind & Fire is, most viszont Michael Jackson, tőle pedig a Remember the Time. Sláger!

Egy olyan dal, amit imádok, Teddy Swims The Door, egy forró pünkös vasárnapi délutánon, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Jó tudni arról, hogy pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncz Árpád városközpont és Zugló vasútállomás között. Ez ma reggel is így volt, holnap reggel is így lesz majd egészen 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösvári út és a Lehel utca Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. Így ha holnap korán reggel indulnának valamerre és az egyes villamost terveznék választani, akkor mindenképp érdemes újra tervezni az útvonalat. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába utazók a H5-ös hívről, illetve a 17-es, 19-es vagy 41-es villamosokról az M2-es metró rátszába utazzanak tovább. Újpest felől Kerest-Pest felé pedig az M3-as metrót és a Deák Ferenc téri átszállást ajánlják. Erről a slágerfm.hu-n is egyébként részletesebben tájékozódhatnak. Most pedig a folytatásban itt egy énekesnő, aki a karrierje csúcsán hagyta abba egyébként a koncertezést meg a jobbra-balra jövésmenést, méghozzá azért, mert megszületett a kislánya és azt mondta, nem szeretné, ha ő egy turnébuszban nőne fel. Azért ez mekkora áldozat? Nelly Furtado és a Man Eater most a slágeren.

0: képlet.
1: Nagy lendület az FLM csapatával, ráncok a szemem alatt. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Benson Boone-nak hatalmas gratuláció jár. A Billboard hozta le a hírt, hogy a Beautiful Things című dalának videóklipje bekerült a legnézettebb YouTube videók közé. 1 milliárdon is túl van már a megtekintési száma. Elképesztő ez az ember. Az a művészi megvalósítás és az a hang. Benson Boone-tól hallgatjuk a Beautiful Things-et.

A pünkös hétfőre is nyugodtan lehet szabadtéri programokat szervezni, hiszen jónak ígérkezik az idő, csapadék nem várható Pest megyében, néha viszont a szél megélénkülhet, ennek ellenére nagyon meleg lesz. Hajnalban 19 fokig hűl csak le a levegő, napközben pedig a 31-32 fokok sem lesznek ritkák a holnapi nap folyamán a főváros térségében. Kedden is marad a kánikula, csak nem zavartalan napsütésben, a főváros térségében kedden is 31 fok lehet, szerdán még melegebb, 33 fok környéki csúcsértékekre számíthatunk majd Budapesten. Fél hat után járunk, közel 2 perccel a Sláger FM-en a közlekedési híreket mondom. Jelen tudomásunk szerint nincsenek jelentős fennakadások a fő útvonalakon, autópályákon, Budapest környékén, és egyébként a budapesti útvonalak is egészen jól járhatóak, de természetesen azért vannak pontok, ahol változásokra számíthatunk. Tudjuk jól, hogy lezárták a hosszú hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak ezt a részt. A hétvégén az első kerületi Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számíthatnak épületfelújítás miatt. Érdemes arra is készülni, hogy Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A második kerületi Szemlőhegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre készülhetnek vízvezetékjavítás miatt. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út, fitották az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre

Magda Kumlaudétól a köszönet forgott a Sláger FM-en, ahol a pünkös vasárnapi délutánon is a legnagyobb slágerek mennek változatosan. Holnap rendkívül jó lesz az időnk Budapesten, 31 fok, néha egy-egy felhő, de hogy úgy alapesetben azért maradnak a nyárias érzések. Épp ezért érdemes lehet egy picit kimozdulni a természetbe, és hogyha könnyen elérhető panorámás budai túrát keresnének, akkor a hármas határhegyen futó Gukler Károly tanösvény és kilátó egy nagyon hálás célpont. A környék Budapest egyik legsokoldalúbb kiránduló helye, amin az országos kék túra is áthalad, és ahonnan több látványos pontot is felfűzhetünk egy útvonalra. A 2016-ban épült, 8 szögletű, acélból és fenyőgarendákból készült kilátó Gukler Károlyról kapta a nevét. Ő a főváros egykori erdőmestere volt, akinek nagyon sokat köszönhetünk a budai hegyek erdeinek gondozásában. A tanösvényen amúgy táblák segítik megismerni a budai erdők élővilágát, a kilátópontokról pedig szépen rá lehet látni a városra és a környező hegyekre. Én egyébként nem jártam ott, de láttam képeket erről a kilátóról, teljesen jól néz ki egyébként ott a kis környezetében. Érdemes fölmenni és megnézni a csodaszép város panorámáját. Jó szórakozást kívánok hozzá, akár holnapra is. Most viszont Ricky Martinhoz, aki, ahogy azt lenni szokott, hozza a lendületet. Itt a Maria.

0: Ice Smith és a Stargazing a Sláger FM-en. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Tesszük ezt este 6 óra után is, csak már átadom a stúdiót Kovács Áronnak és Kisónak. Következik a slágerlista a legnagyobb slágerekkel változatosan. Én jövök holnap délelőtt 10 órától, pünköst hétfőjét is együtt tölthetjük. A Follow the Flow-val búcsúzom itt a Maradok távol. Karakas Balázs, most balra áll.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Joker napok a Petrányi Autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
2: 4 nap több százból.

0: vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Fantasztikus újranyitási akció a JYSK-nél Kistarcsán. Május 27-én szerdán reggel 8-kor a JYSK újra megnyitja kapuit Kistarcsán. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas JYSK bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Kistarcsa, Semmelweis tér 2. JYSK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Scorpions! A legendás rockbanda visszatér Budapestre. Scorpions koncert június 20-án az MVM Dome-ban. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Sláger FM.
7: A reklám után.
6: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Sajtótájékoztatót tartottak a tiszaújvárosi balesetről. Egykori miniszter kérhetett kegyelmet K. Endrének. Munkálatok indulnak a Budapest-Pécs vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Sajtótájékoztatót tartott Kapitány István és Hernádi Zsolt a tiszaújvárosi balesetről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy az az ember, aki súlyos arcsérülést szenvedett a balesetben, már nincs életveszélyes állapotban. Nagyon alaposan kivizsgálják a baleset részleteit, mondta a tárcavezető, aki szerint fontos, hogy közösen tudjunk tanulni a balesetből a magyarországi üzemek biztonságos üzemeltetése érdekében. Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató bejelentette, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmenően a MOL saját vizsgálatot is folytat. A MOL petrolkémia üzemében pénteken reggel történt robbanás. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Egykori miniszter református püspök kérhetett kegyelmet K. Endrének. Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Írta a 24.hu-nak Sanda Tamás, Novák Katalin államfő korábbi kabinetfőnöke. Novák Katalin 3 éve a pápa látogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. 2019-ben 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a Bicskei Gyermekotthon igazgatója, 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiatalt zaklatott. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak és nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, K. Endre arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg vallomásukat. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre, szigorúbb büntetésekre és több sebességmérő kamera kihelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a fővárosban 2050-ben már ne történjen halálos közúti baleset, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester elmondta, jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera Budapesten, de a rendszert tovább kell bővíteni. Szerinte nem irreális célkitűzés, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorulása az egyik budapesti kerületben. Az elmúlt időszakban több budapesti kerületben is előkerült a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, és ezzel a helyiek számára egyre nehezebb és drágább lett az albérletkeresés. Egy nagy hazai ingatlanos cég elemzése szerint több kerületben is jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint a hagyományos albérlettel. Az 5. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint, mondta a cég vezető gazdasági szakértője. Kevesebb sebességkorlátozás, jobb vasúti pálya, kiszámíthatóbb közlekedés. Ez a MÁV célja a Budapest-Pécs fővonal lassú jel felszámolási programjával. A munkálatok május 26-án kezdődnek, és mint a MÁV közölte, az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és kaposvári Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az átszállások és a hosszabb menetidő miatt Kelenföldről a pécsi és kaposvári IC-k 40 perccel korábban indulnak majd, és ugyanennyivel később is érkeznek meg. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak maguk és a többi közlekedőre is.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
10: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
11: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi a múltbolos dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Cher, a gyöngyöző serecske. Folytatódik az Opel Valli slágerlista kígyóval, a One Republic-kal és a Chasing Paradise-szal a 20.

0: Sheeran és a kamerája a 18. Nem tudom, mit sikerült fővenni, mert a 9. helyről zuhant le, tehát ez a kamera már erősen használt állapotba kerülhetett. Tóth Abigail viszont Sugar Daddyvel a 19. tolja. Orsi pedig a múltban tolja, illetve a múltból tolja át nekünk a jelenbe a dalokat, mint például ezt.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 64 éves lett Sandra, a 80-as évek német popdívája, aki valójában balettáncosnak készült, 10 évig balettozott, mielőtt a mikrofont választotta volna. Hála az égnek! Most 1985-ben repülünk vissza, jöjjön az In the Heat of the Night!

0: az In the Heat of the Night. Hú, édes Istenem, Sandra, amikor még ilyen posztereken volt, meg kulcstartó, meg volt kacsintós pénztárca, amin Sandra volt.
1: Ne.
0: Kacsintós pénztárca. Megvan az bárkinek?
1: Nincs.
0: Jó, hát miután pénztárcáról beszélünk, nem baj, ha megvan. Mindenkinek mindesetre az elképesztő volt, hogy Sandra volt rajta. És emberek ezt megvették. Adtak érte pénzt.
1: Te szívadsz engem?
0: Ő ad a közönség sok mindenre ad pénzt.
2: Úgy tűnik.
0: Na jó, ne ebből induljunk ki. Jöjjön inkább a hét sztárja, Cher. Zenei pályafutását vokalistaként kezdte, több művésznevet is kipróbált. Ez milyen, amikor művészneveket próbálgat ki valaki a tükör előtt, nem?
3: Zsuzsi vagyok, nem az igazi. Juli vagyok, nem. Cher vagy.
0: Az első dalát 64-ben még Bonnie Joe Masonként adta ki. Oké, okay, tehát nem Jolán, hanem Bonnie Joe Mason. Aj, de jó! Majd ő lett a Sony és Cher duó egyik fele. Bár először Caesar és Cleo-ként léptek színpadra.
1: Hogy mi van? Ez komoly?
0: Boston Cézárja, már csak ez hiányzott. Na, hát így próbálgatta a neveket. Ez annyira komikusnak tűnik egyébként. Mindenesetre 62-ben találkozott későbbi férjével, Sonny Bonoval, és ő mutatta be zenei producernek, Phil Spectornak. Ez amint az Inspector Gadget. Phil Spector Gadget.
1: Igen.
0: Ő adta ki az énekes nő első, azaz Chernek az első dalát. Egy ideig egyébként Cher Sony házvezető nője volt. Aztán összejöttek.
1: Hogy érted ezt?
0: Hát kitakarít itt, kitakarított, a takarító nő mindenhol kitakarított. Valószínűleg.
4: Tiltakozom!
0: Még ki sem mondtam. Annyit mondtam, hogy valószínűleg.
4: A tiltakozásnak helyet adok.
0: Jó, viszont most elfelejtettem, mit akartam mondani. Jó, úgyhogy Sam Felt és Rosalina Hotline Mine-nal a 17. Na, egy jó poén most elment a bíróságon.

0: Ez a Schlager FM.
1: Let's get down to business.

0: Lost Boy és a Good Life. Tudom, durván indult a dolog, de higgyétek el, így hívják, nem én tettek róla. A 15. David Guetta és a One Republic pedig az I Don't Wanna Wait-tel maradt a 16. Oké, Orsi, gyere, hozz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2013-ban a slágerlista 13. helyén szerepelt a most következő dal. Radics Gigi hangja már akkor is kiemelkedett. Most újra hallhatjuk tőle a Mire vársz. És tényleg, Áron, mire vársz?

0: Radics Gigi, és amire vársz?
1: Hát ez meg hogy érted?
0: Hát ezt a kérdést most többen feltették neki, de talán inkább menjünk tovább. Ez a hivatalos magyar slágerlista kereskedelmi rádió összesítés alapján a hét sztárja Cher. Egy játékgyártó cég. A 70-es években miket tudunk mi? Tehát egy azért érzitek, hogy hallgatod itt a Sláger FM-et, és bemondok egy ilyet, hogy a játékgyártó cég az 1970-es években. Micsoda tudás van itt? Mi miért itt összenállunk, hogy ilyeneket tudunk, hogy Sony és Cher babákat dobott piacra? Egy játékgyártó cég a 70-es években, és mi ezt tudjuk? És most már ti is tudjátok. Azért, na.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Hálózat! Networkölünk!
3: Kiváló!
0: Szóval a Cher-t mintázó darabok ezekből a babákból egy időben népszerűbbek voltak, még Barbie-nál is. Uh-huh. 1976-ban networkölünk, értitek, új info érkezik. Ezek voltak a legnagyobb számban eladott babák. Mert mi ezt is tudjuk!
2: Mondd, ezt most találtad ki?
0: Az milyen? 76-ban a Cher babák lenyomták a Barbie babákat. Na, bárhol elmész egy társaságba, és úgy érzed, hogy nem vagy érdekes, hogy szürke egér vagy, és hogy nem igazán érted, miről beszélgetnek az emberek, és nem is nagyon jutsz szóhoz, akkor egy leheletnyi pillanatnyi csendben megállsz, és azt mondod, hogy azt tudtátok, hogy 76-ban a Cher babák az Egyesült Államokban még népszerűbbek voltak a Barbie babáknál is. Cher lenyomta Barbie-t 76-ban. És akkor...
4: Igen.
0: Jó, hát nem tudom, mi lesz akkor, de egyszer próbáld ki. Oké?
4: Okay?
0: A legendás zenészpár 74 februárjában elindította a vállópert, jogi esetekben is otthon vagyunk. A hátterében állítólag többek között az állt, hogy az ex-férje egy kicsit ilyen kontrollmániás volt. Magánéletben is, karrierben is. Hát, hogy uralkodni akart Cheren. Cher egyébként ezt kéretlen szolgaságnak nevezte, és a vállási iratokban azzal vádolta Sunnyt, hogy visszatartotta a bevételeit a fellépésekből, tehát hogy nem kapta meg a gázsiát. Hát ez is a pénz miatt megy tönkre, mint minden. Sajnos a második házassága sem volt túl sikeres, mindössze 4 évig tartott, 75 és 79 között Greg Allmannak volt a felesége,

0: 12. Action Sharam is a Miller Don't Leave Kylie-ja, Kashmir is a Wild Ride, ezt tudom még egyszer, Wild Ride, meg tudom mély hangon is,
1: Wild Ride.
2: Megijesztett.
0: A 13. Orsi jön, és hoz valami misztikusat.
3: Visszapillantó.
4: 45 éves lesz Sue Ellis Nash, a Mystic egyik oszlopos tagja. A brit lánycsapat a 2000-es évek elején tarolt, 2 top 10-es album, 7 top 10-es kislemez. Most jön az egyik legismertebb daluk 2003-ból, a Scandals.

0: Elég kés a skandallus!
1: Köszönjük szépen!
0: És gyerekek, tájékozottságomat fitoktatván mesélek nektek Jennifer Lopezről.
2: Fontolja meg!
0: Újra szerelmi pletykák keringenek körülötte. Látványosan közel került Brad Colston brit színészhez egy ilyen közös forgatáson. A lábszagok és a stábszagok szerint J.Lo stábtagok és Ted Lasso sztárja között nagyon erős a kémia.
3: Ez váratlan ír és nagyon felkavaró.
0: A kamerákon kívül is sok időt töltenek együtt, a történet pedig azért kapott ekkora figyelmet, mert Lopez nemrég zárta le Ben Afflecket, vagy legalábbis a kapcsolatukat. A Benfentesek szerint az énekesnő végre újra felszabadultnak és boldognak tűnik, Ted Lasso sztárjától meg ugyanezt nekem kérdezték meg. Mert állítólag Jennifer Lopez egy ideig, tehát amikor ő boldognak tűnik, akkor ott valamelyik férfinek tényleg eltűnik a félvajona. Ez fantasztikus, van egy ilyen rejtett összefüggés, hogy J.Lo boldog, valakinek a fele meg így eltűnik. Na mindegy, hivatalosan egyikük sem beszélt a kapcsolatról, Hollywood viszont már új sztárpárként emlegeti őket.
2: Na hát, ez gyönyörű.
0: De mi nem vagyunk Hollywood, úgyhogy Lady Gaga-val menjünk tovább, a Dead Dance a 11.

0: és a Dead Dance a 11. helyen, és akkor időjárás, közlekedés, egy-két fontos információ a nagyvilágból, és már csak a legjobbak vannak hátra a top 10, úgyhogy senki ne menjen sehova, a Janza Katika se, itt marad, hallgatja a műsort, mert megígérte. Folytatjuk az Opelval és lágerlistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétfőn útszűkületre számítsanak 7 és 15 óra között, mert kertészek dolgoznak. A Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak, itt épületfelújítás folyik. Megnyitották a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál, de tart még a felújítás, ezért időszakosan útszűkületre számítsanak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert itt a vízvezetéket javítják. A Szemlőhegy utcában a Bújai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Desőfi utca közelében. Az érintett utcakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján, méghozzá a top 10-nél tartunk. Mit szóltok, már 30-at hogy letoltunk? Együtt, mi így, networkben. Ez csodálatos.
3: Mit mondott?
0: Érzitek ezt a bizsergető együttlétet?
4: Nem.
0: A hét sztárja a szülinapos Cher. Jó, tudom, fiatalabbat ígértem, de higgyétek el, olyan, mint a jóbor.
3: Drága!
0: Az. 10. Martin Garrix, Mattis, Szatkós, Burst, Butterflies-ja.

0: Cameron a 8., a Be Mine-ot 4 hét javítva a 8. hallottuk, és Hippaton, Norma Jean és a Harry Outma hegye a 9. volt. Orsi pedig jön, azt hoz még néhány dalt az utolsó órában a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Gauthier 1980. május 21-én született, azaz 46 éves lett a belga születésű ausztrál énekes dalszerző. Tudtátok, hogy 192 cm magas? Most jön 2011-es gigaslágere, ami egy egész generáció fejébe beleégett. Somebody that I used to know.

0: Yay! Somebody that I used to know. Köszönjük szépen! Ez itt az Opelval és Lagerlista, ahol a hét sztárja Cher. Na jó, beszéljünk se erről most már tényleg komolyan.
1: Jó.
0: Az évek során számos hírességgel randizott. Itt van például Gene Simmons, a Kissből, Val Kilmer, Tom Cruise, szóval a félrepülős brigád meg volt neki a Top Gunból.
2: És hát
0: nyilván kíváncsi volt Cher, hogy ez a Top Gun, ez tényleg takar-e valamit.
3: Tiltakozom!
0: Na, csak szeretné tiltakozni. Na, mindesetre Tom Cruise 16 évvel volt fiatalabb nála, és 5 centivel alacsonyabb, de állítólag ezt megoldották valahogy. A popzene istennője sosem titkolta, hogy plasztikai műtétekkel próbálja megőrizni a fiatalságát, ezt mondjuk eléggé hiába tette volna, és ma is több évet letagadhat a korából, hála az orvostudománynak, de nyilván hozzáállásában is ilyen. Mert például, hogyha valaki otthon köt, miközben néha félrenyúl és megsimogatja a macskáját, akkor minek csinál plasztikai műtéteket, nem? Mert ahhoz, hogy valaki otthon kössön, mint a beton, csak éppen pulóvert és közben macskát simogat, az tök jó ráncosan is.
2: Hogy érted ezt?
0: De Cher nem ilyen életet élt, és itt megértem. Ilyenkor az ember próbál nyilvánvalóan empatikus lenni. Hogy egy picit legyen az a ránc kisebb. Nem, mert ha otthon kötne, akkor, de nem. Na, érthető volt ez?
1: Hogyne?
0: Na akkor jó, mert hogy a mai napig annyira aktív, hogy a 80. születésnapi alkalmából május 19-én, na akkor voltam én, nem mondom meg mennyi, megjelent a memoáriának a második része. Többször utalt rá, hogy van benne még egy album és egy turné, mármint hogy mint a Stallone, amikor mondja, hogy van még a pincében. 80 évesen még egy albumban és egy turnéban gondolkodik. A rajongók nagyon várják, meg a plasztikai sebészek is. Ugyanis kellene ötletek arra, hogy hogy oldják meg, hogy a szemöldöke már a tarkóján van.
3: Tiltakozom!
0: Én is a jó ízlés nevében. Na mindegy, a hésztája Cher volt, és remélem, hogy még jó sokáig tolja a turnékat meg az albumot, mert ő egy öröki fiú asszony. Ahogy Lady Gaga is annak tűnik, az abrakadabra a 7.

0: Hamilton és a Blood Running, a múltati bronzérmesünk az ötödik, Taylor Swift és a Fade of a Philia két helyet rontva a hatodik. Na, Orsi jön, és hoz még valamit, utolsó előttiként a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2013. május 1-én, tehát éppen 13 évvel ezelőtt a slágerlisták 8. helyén izzott Király Viktor Fire című dala, és most újra fellobban, hiszen jön a Fire a Sláger

0: Király Viktor, azaz Kiriviri és a Fire, köszönjük szépen! Na, ez itt mindig az Opelval is legelista, tehát még mindig azt halljátok, csak tájékozottságomat fitoktatandó Sienna Miller.
1: Aha.
0: Nem tudom ki az. 44 évesen és bétanya lett. Ki az az Sienna Miller?
2: Azt mi sem tudjuk.
0: Meg is nézem. Jó, gyerekek, itt most én itt ezt most lebuktattam magam, nem tudom ki az a Sienna Miller, de azért, hogy legalább én értsem, hogy miről beszélek, már meg is nézem, hogy ki ez. Nem kerültem közelebb.
2: Ez igaz.
0: Várjatok, láttam a képét, egy szőke csaj. Úgy is mondhatnám, egy szőke pingula.
2: Mi?
0: Játszott az amerikai mesterlövészben egy botrány anatómiában, a G.I. Joe a kobra árnyékában. Hát, igen. Igen, igen. Talán ezért került a figyelmemet. Mármint az amerikai mesterlövészt láttam, és szerintem jó film, de valószínűleg nem miatta jó. Lehet, hogy újra nézem. De a lényeg az, nem ezt akartam mondani, azt akartam mondani.
2: Folytasd!
0: Hogy 44 évesen ismét anya lett. Ez a híres asszony, akit mindannyian jól ismerünk. Megszületett a harmadik gyermeke. A színésznő egy interjúban megerősített az örömhírt, és azt mondta, hogy alig alszik, de teljesen szerelmes az újszülött babájába. Ez már a második közös gyereke, annál a 15 évvel fiatalabb párjától, Olly Greennel, akivel 2021 óta alkotnak párt. Van egy 2023 végén született közös kislányuk, nem tudom, tudjátok-e követni, már elvesztettem a fonalat, de emellett Sienna egy 13 éves lány édesanyja, Tom Sturridge-al való korábbi kapcsolatukból. Ki ez a Tom Sturridge? Ha megnézem. Na, mert hogy ahogy Sienna Millert is nagyon jól ismerem, így nagyon jól ismerem Tom Sturridge-et is, aki egy brit színész. Hú, de csúnya. Mármint ezen a képen, de lehet, hogy szép egyébként. A filmek Sandman az álmok fejedelme, Távol a világ zajától, Gyilkos szándék, Rokkhajó, szerepelt a Rokkhajóban. Jó, mert azt se láttam. Na mindegy, a lényeg az, hogy csodálatos ez a férfi ember, van egy közös gyerekük, és a mindenki által jól ismert Sienna Miller arról nyilatkozott, hogy 40 felett sokkal nyugodtabban és boldogan éli meg az anyaságot, mint fiatalon.
2: Akkor jó.
0: A rajongók szerint most élete egyik legkiegyensúlyozottabb időszakát éli. Hát ennek mind nagyon örülünk, de tényleg. Miközben Bibi Rexát és a Faithless konferálom a New Religion-nel, amelyik a 24. helyről megérkezett a 4. helyre, tehát 20 helyet javítva, azt hiszem, hogy a 7 nyertese, úgy feltenném a kérdést költőileg, hogy én öregedtem meg rohadtul, vagy ezeket a színészteket tényleg nem cikki annyira nem ismerni.
2: Hát, tudod, hogy erre vannak bogyók.
0: Mondom, költőileg tettem fel a kérdést, jó?
2: Persze.
0: Na, New Religion, gyere Bibi.

0: és a Faithless, a New Religion, kérem szépen, óriási emelkedés után a negyedik helyen végeztek ezen a héten, és akkor jön most Orsi, aki a hét sztárjától hoz valami igazán jót.
1: Visszapillantó.
2: A hét sztárja nem más, mint a popzene élő legendája Cher, aki 80 éves lett. Több mint 100 millió eladott album, Grammy, Oscar és egy sor zenei rekord, és még mindig aktív. 1989-ben érkezett ez a dal, amely nem csak hangzásával, de hadihajón forgatott ikonikus klipjével is történelmet írt. Jöjjön a klasszikus If I Could Turn Back Time, itt a Sláger FM-en.

Sorry if I could turn back time. Köszönjük szépen a 80 éves születésnapos Sertől búcsúztunk ezzel a dallal, és hát búcsúzzunk hamarosan az egész listától, már csak a bronz, ezüst és aranyérem van, meg az a 10, aki nagyon szépen szerepelt ezen a héten. Például Martin Garrix, Martin Szatko és Barb's Butterflies a 10. volt. 9. Norma Jean Martin és Hippaton Out of My Head. 'Kamrád az enyém volt, Be Mine a 8. Lady Gaga 7. helyen, Abracadabra. Hatodik a héten, Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Ray Dalton és a Blood Running az 5. Negyedik helyen pedig nemrég hallottuk a New Religion-t, oké. Harmadik helyen pedig a 7. érkezett Loy és a Get Lucky. Nagy szerencsés testvérem.

0: Na, Get Lucky és Loy a harmadik helyen, és ha már szerencse, akkor vége Hollywood egyik legőrültebb házasságának. Hát ez vagy szerencse, vagy nem. Itt nézőpont kérdése. 16 év után válik Jason Biggs és Jenny Mullen. Az amerikai Pite sztárja és felesége mindig is híresek voltak arról, hogy elképesztően őszintén és sokszor botrányosan nyíltan beszélnek a kapcsolatukról. Rendszeresen osztottak meg intim, kínos vagy abszurd történeteket a házasságukról.
1: Csak egyet mondj!
0: Olyanok voltak, mint hogyha saját maguk játszanák el, tudjátok, a faluban az ablak előtt ülő néniket a padon. De hát itt most nem volt rá szükség, mert ők ezeket elmondták. Tehát olyan volt, hogy ez a pár ez időnként kiült a padra, elzavart az öregasszonyokat, és elmondták ők egyébként a pletykákat saját magukról. Nagyon kegyetlen. Na, bejelentették, hogy külön folytatják.
2: Előre.
0: Közös nyilatkozatok szerint továbbra is jó kapcsolatban maradnak a gyerekek miatt. Hát nem kaptam sokkot a meglepetéstől. A rajongókat pedig sokkolt a szakítást, de essék, hát nem vagyunk egyformák, mert kívülről úgy tűnt, hogy semmi nem tudja szétszedni őket.
1: Dehogy nem.
0: Ez az ördög lakatra igaz, de hát azokat is szét lehet szedni. Úgyhogy szóljon most a Hurts és a Purple Disco Machine idevágó dala, a Wonderful Life 25, a másodikról.
1: Engem meggyőzött.

0: Prince és a Purple Disco Machine, Wonderful Life 25-je a második, és akkor tényleg, hogy ennyire benfentes vagyok a filmművészetben is. Hivatalosan is újraindítják az X-aktákat, de ezúttal teljesen új szereplőkkel és új történettel.
1: Mi van?
0: De nem árulhatom el, hogy miért X-akták, tehát hogy honnan tudnám? Nem, hát ha tudnám, akkor valószínűleg vagy benne lennék, vagy én lennék a gyíkember, vagy megölnének most, ahogy ezt kimondom. Nézzük meg, jó? Hát ha kimondom, és tényleg így elvisz az ördög.
2: Megkísérts.
0: A projektet Ryan Coogler vezeti. Eddig semmi. Jó, aki a Fekete Páduc rendezőjeként lett világhírű. Na, akkor nincs itt veszély, gyerekek, hát hiába X-akták, ezt el lehetett mondani. Akkor ez, na, menjünk tovább.
2: Legyen óvatos.
0: Nyilvánosak lesznek az X-akták, ugye? Nem sokára. A készítők szerint az új sorozat, nem tudom, elárulhatom-e, de sötétebb és modernebb lesz, mint az eredeti. Semmi. Oké. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy baj lenne, ha ezt elmondtam nektek. Mindenesetre David Duchovny, azt hiszem így ejtik, de nem vagyok benne biztos, és Gillian Anderson állandó szereplőként visszatérne.
3: Az biztos, hogy itt valami bűzlik.
0: Lehet, hogy ők visszatérnek. Jó. A cél inkább az, hogy egy új generáció számára építsék újra az X-akták világát. A rajongók egyszerre izgatottak és idegesek a reboot miatt.
4: Ugyan már.
0: Mitől idegesek? Csak nem attól, hogy valami jön be az ajtó alatt. Egy ilyen lapos ember.
5: Ennyi volt már az Opel-val a slágerlista. Egy Csirennel és az Azizammal búcsúzunk. Az életétől, amit az X-aktákról mondott. Felejtsék el!
6: Kus legyen baromarcú!

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Valli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Három szálloda, három élmény, három helyszínen. Három királyi hétvége, amit átélhet a Grandar Hotel szállodáiban. Érezze magát a Pünköst királyának, királynőjének, Mátrafüreden, a Négy Csillag Superior Avar Hotelben, a Gárdonyi Négy Csillag Superior Vital Hotel Nautisban, vagy akár Siófokon, a Négy Csillagos Prémium Hotel panorámában. Királyi kényeztetés, színes programok, a wellness, a természet és a kulináris élmények jegyében. Május 26 és 29 között.
3: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
6: Fedezze fel a Dunakanyarék szerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Én csak buta kutyákat látok.
10: Tényleg, milyen egy buta kutya?
9: Ahol élünk, ugye az egy ilyen lakás, és akkor az első emeleten van egy nő, akit úgy hívnak, hogy Rozi néni. Na, annak a kutyája nagyon rossz.
10: De mi?
9: Egyszer arra ébred fel, hogy a kutya tépi a haját.
10: Nem már, bocsánat Rozi nénitől, hogy nevetünk ezzel. Hogy tépi a haját?
9: Nem tudom. Kis rossz csont.
11: Éhes volt talán.
9: Vagy az is lehet, hogy spagetti neki.
7: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Sajtótájékoztatót tartottak a tiszaújvárosi balesetről. Egykori miniszter kérhetett kegyelmet K. Endrének. Munkálatok indulnak a Budapest-Pécs vasúti fővonalon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Sajtótájékoztatót tartott Kapitány István és Hernádi Zsolt a tiszaújvárosi balesetről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, hogy az az ember, aki súlyos arcsérülést szenvedett a balesetben, már nincs életveszélyes állapotban. Nagyon alaposan kivizsgálják a baleset részleteit, mondta a tárcavezető, aki szerint fontos, hogy közösen tudjunk tanulni a balesetből a magyarországi üzemek biztonságos üzemeltetése érdekében. Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató bejelentette, hogy a hatósági vizsgálatokon túlmenően a MOL saját vizsgálatot is folytat. A MOL petrolkémia üzemében pénteken reggel történt robbanás. Egy ember életét vesztette, többen megsérültek. Egykori miniszter református püspök kérhetett kegyelmet K. Endrének. Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet Novák Katalintól, mivel meggyőződése volt, hogy ártatlan. Írta a 24.hu-nak Sanda Tamás, Novák Katalin államfő korábbi kabinetfőnöke. Novák Katalin 3 éve a pápa látogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesének. 2019-ben után 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének, Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a Bicskei Gyermekotthon igazgatója, 2004 és 16 között legalább 10 kiskorú fiatalt zaklatott. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak és nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, K. Endre arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg vallomásukat. A gyorshajtókkal szembeni szigorúbb fellépésre, szigorúbb büntetésekre és több sebességmérő kamera kihelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a fővárosban 2050-ben már ne történjen halálos közúti baleset, mondta Karácsony Gergely főpolgármester a közlekedésbiztonsági konferencián. A főpolgármester elmondta, jelenleg 57 forgalmi sávot figyel fix kamera Budapesten, de a rendszert tovább kell bővíteni. Szerinte nem irreális célkitűzés, hogy 2050-re senki ne veszítse életét közúti balesetben. Látványos fordulatot hozott az Airbnb visszaszorulása az egyik budapesti kerületben. Az elmúlt időszakban több budapesti kerületben is előkerült a rövid távú lakáskiadás szabályozása. A helyi önkormányzatok szerint ugyanis az Airbnb-k elterjedése jelentősen átalakította a belvárosi lakáspiacot, és ezzel a helyiek számára egyre nehezebb és drágább lett az albérletkeresés. Egy nagy hazai ingatlanos cég elemzése szerint több kerületben is jóval magasabb bevételt lehet elérni turistáknak kiadott lakásokkal, mint a hagyományos albérlettel. Az 5. kerületben egy rövid távra kiadott lakás átlagos havi bevétele 725 ezer forint körül alakulhat, miközben a hosszú távú bérleti díj átlaga 350 ezer forint, mondta a cég vezető gazdasági szakértője. Kevesebb sebességkorlátozás, jobb vasúti pálya, kiszámíthatóbb közlekedés. Ez a MÁV célja a Budapest-Pécs fővonal lassú jel felszámolási programjával. A munkálatok május 26-án kezdődnek, és mint a MÁV közölte, az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az átszállások és a hosszabb menetidő miatt Kelenföldről a pécsi és kaposvári IC-k 40 perccel korábban indulnak majd, és ugyanennyivel később is érkeznek meg.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lébai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinett főnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janas Úcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8. Veszprémben a 103.1.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Összeszedtem magam a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Slágerkultúrán a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Családi napot szervez a Budapesti Fesztivál zenekar. 100 000-es tüntetés volt Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Három nagyobb tételből áll össze az előző kormány által az idei büdzsében fel nem tüntetett 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadás. Erről írt a Facebook oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A közel 300 milliárdos hiányról már Magyar Éva kormány szóvivő is beszélt a hétfői kormány szóvivői tájékoztatón. A TISZA szerint az Orbán kormány azt a politikai döntést hozta, hogy ezeket az összegeket egyenlegjavítás céljából nem szerepelteti a költségvetésben. Vitézy Dávid azonban posztjában részleteket közölt. Szerinte hiányzik az autópálya koncesszió több mint 170 milliárdos második féléves díja. A szerződés szerint minden hónapban felmerülő rendelkezésre állási díjak fedezete ez. A Budapest-Belgrád vasút már elvégzett munkáinak közel 90 milliárdos kifizetése, valamint az iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének szintén már elvégzett építési munkáinak költsége. Tóth Gábor korábbi budapesti rendőrfőkapitány lesz a rendészeti államtitkár. Dr. Tóth Gábort kértem fel, hogy rendészeti államtitkárként több évtizedes rendvédelmi és civil vezetői tapasztalatát a belügyi szektor megújításának szolgálatába állítsa, írta Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook oldalán, miután vasárnap kinevezték a TISZA kormány 55 államtitkárát. Posztjában úgy jellemezte Tóth Gábort, mint aki rendőri pályafutása során különböző szinteken beosztottként és vezetői pozícióban is szerzett szakmai tapasztalatot. Gyermeknapon május 31-én rendezi meg a Budapesti Fesztivál Zenekar Zenei Vásár és Családi Nap című ingyenes rendezvényét koncertekkel, kicsiknek és nagyoknak, sok-sok kézműveskedéssel, tánccal, közös alkotással és játékkal. Az eseménynek idén is az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park ad otthont, 10 óra 30 perctől egészen este 6-ig várják a család minden tagját. A szórakozás mellett kényelmes jegy- és bérletvásárlásra is lesz lehetőség. A Budapesti Fesztivál Zenekar az évek során több olyan zenei programot is kidolgozott, ami arra hivatott, hogy érdekessé, otthonossá és szerethetővé tegye a klasszikus zenét a gyerekek számára. Kakaó koncertjükre évközben szinte lehetetlen jegyet szerezni, ezen a napon viszont ingyen élvezhetik ezt a mára már ikonikussá vált koncertformát az érdeklődők. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetemi Klinika Központ égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után, közölte az egyetem sajtóközpontja. Azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szombat este hatalmas, egyes becslések szerint 100 000-es nagyságrendű tiltakozó nagygyűlés tartottak a szerb főváros központi terén, a Szlávián. A szerb rendőrség szerint 34 300-an voltak. A demonstrációt a politikai változást sürgető egyetemisták szervezték, akik az újvidéki vasútállomáson még 2024 novemberében történt halálos tragédia óta hullámzó intenzitással, de folyamatosan tiltakoznak az országot irányító rezsim ellen. A tömeg előrehozott választásokat és az orosz párti Alekszandr Vučić szerb államfő, Orbán Viktor korábbi szövetségese 14 éve tartó hatalomból való távozását követelte.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, a mai is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, amelybe mindenféle workshop is beletartozik természetesen. És pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal, vendégekkel beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, hogy képesek hatással lenni a mi kulturális életünkre, meg a mindennapi életünkre természetesen. És azt gondolom, hogy egy beszédtechnika tanár, egy beszédtréner nagyon is hatással tud erre lenni, hát ha hallgatunk rá. Ugyanis Rufkis Ágnest köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Köszönöm a meghívást, és hogy érdemesnek tartottad a témát.
1: Hát erre. Én már régóta figyeltelek téged a közösségi oldalakon, köszönöm. Ugye régóta is terveztük ezt a beszélgetést, hát olyan elfoglalt vagy, hogy veled nem olyan egyszerű az egyeztetés, úgyhogy örülök neki, hogy végre az étterben is, meg az étterben, életben is így személyesen összejött a találkozó. Hogy vagy? Lelkileg.
2: Köszönöm, szaladósan. Tudod, ez a tavaszi időszak, ez a tréneri szezonnak a csúcsa, meg tanítok az egyetemen a színművészetén, úgyhogy ott is most zárjuk a fél évet, úgyhogy sűrű, de én azt szeretem, hogy sűrű. Tehát amikor azt várom, hogy
1: akkor
2: majd ne legyen
1: bajod,
2: sűrű,
1: nincs...
2: mikor a szeptember, aha, mikor okay. jön. Úgyhogy...
1: Okay. Örültem annak, hogy látom, hogy indul majd csoportos tréning, meg igen. intenzív tréning, majd elmondod, hogy a kettő aha. miben különbözik egymástól. Május 27... Igen. A csoport, még az intenzív május 30, a beszéderő.hu-n minden pontos, fontos információt megtalálnak. Én azt gondolom, hogy nálad több közösségteremtő eseményen kevesen fordulnak meg, és keveset is szerveznek. Mert hogy mindez, ahol te megfordulsz, az közösséget is épít.
2: Igen, és ez is volt a célom, talán az utolsót a Covid rúgta rajtam, amikor online kellett dolgozni, és ugye tudod, kérdezték, hogy online megoldható? Hát minden megoldható, csak már nem szerettem a végére, lássuk be, de megoldható. Aha. Aztán amikor ez lecsengett, akkor úgy voltam vele, hogy csak személyesen közösséget akarok építeni, és szeretném, hogy találkozzunk, meg abban nagyon hiszek, hogy az emberek szeretnek együtt lenni és játszani, vagy valami könnyedséget.
1: Mert ez játék, amit te tartasz? Játszva tanulnak?
2: Én azt abban hiszek, tehát ezért is a klasszikus logopédiai elemeken túlemelek be a drámapedagógia módszertanából gyakorlatokat.
1: Tehát logopédus is vagy?
2: Igen, tehát logopédus vagyok eredetileg, és akkor utána lettem drámai színházpedagógus, és a kettőt szeretem ötvözni, meg egyáltalán azt a fajta játékosságot, azt az inspiráló megtartó teret szeretném biztosítani, amiben szerintem sokkal könnyebb fejlődni, mert lehet ezt nyilván szigorból, meg ragokat ellenőrizve, meg mindenféle terrorkísérletekkel, de nem gondolom, hogy ezt ennyire véresen komolyan kell, szerintem kell a játékosság.
1: Én nem véletlenül hívtalak, meg akartam veled találkozni, mert pontosan tudom most is, hogy ez egy fontos téma. És akkor most a logopédus kérdezem elsősorban, aztán majd a tréner is válaszol, hogy milyen a mi kommunikációnk a mindennapokban? Tudunk kommunikálni? Meg egyáltalán beszélni. Logopédiára mennyire szorulnánk? És mennyien vagyunk?
2: Beszűkült a kommunikációnk szerintem. Izolálódunk, bevonulunk a home office-os kis otthoni irodánkban.
1: De ez még mindig?
2: Még mindig. És ez nem fog elmúlni. Mm. Tehát napról napra, meg hétről hétre látom, hogy jönnek hozzám, hogy többen attól szenvednek, hogy net alig kell beszélnem otthon. Tehát, hogy home office-ban vagyok, 9-kor belépek a meetingre, 3,5 pillanatot beszélek, és ennyi a napi teljesítmény. Tehát ebből adódóan mondom ezt az elzárkózottságot, vagy izoláltságot. A másik az, hogy kevés teret is kapunk szerintem arra, hogy megszólalhassunk, vagy hogy játékos legyen a beszédünk. Oké, vannak beszélő szakmák, van egy-kettő ilyen, de azért sok olyan van, ahol kevesebbet kell, vagy egyáltalán félünk attól, hogy jó, de hát én most szakmai vagyok, akkor nem produkálhatom magam, és nem játszhatok a hangommal, és ezeket is szeretném folyamatosan így lebontogatni, hogy ez nem így van, és hogy a szakmaiság melégen is odafér az, hogy könnyedebben önazonosan tudjunk megszólalni. Jó lenne, hogyha többen rálátnának a saját beszédükre, azt is látom, mert nem kapunk visszajelzést a beszédünkre. Tehát azon túl, hogy jó volt. Hát oké, de nem kapunk pontos visszajelzéseket, és nagyon nehéz a nem visszajelzések rendszeréből úgy kiigazodni, hogy milyen hatást kelt a megszólalásom, jó engem hallgatni, mi van az én beszédemmel.
1: Uh-huh. Az, hogy most teszed, ugye dobálod a labdákat ezerrel, nekem meg az a feladatom, hogy ezeket itt lecsapjam, azt mondod, hogy játszani a hangunkkal, az, hogy lehet, az nem kérdés, de kell játszani a hangunkkal?
2: Igen, mert szerintem a hang akkor válik játékossá, hogyha beleengeded magad és a személyiségedet. És hogyha a szakmai tartalmadon, vagy a tudásodon túl, ami persze mondjuk azt, hogy ott van benned és alap, hogyha annak hangot is tudsz adni, akkor onnantól kezdve az már szerintem élő lesz, az már játékos lesz, és igen, a rövid válaszom, hogy igen, tudsz, és igen, szerintem kell.
1: De ebbe beletartoznak, vagy szerves részei a hangsúlyok?
2: Igen, a hangsúly, a szünet.
1: De tudunk hangsúlyozni?
2: Jó a kérdés. Most így a TikTok videókat elnézve a rövid válaszom a nem annyira, vagy rosszul. Mind ezek is hatással vannak ránk, tehát ez a short form, mindenféle TikTok, Instagram és egyéb rövid tartalmak nagyon eltolják azt, hogy mindenki rövid idő alatt akar nagyon sok impulzust adni nekünk, és végtelenül vagy túl van minden hangsúlyozva, vagy egyáltalán nincs benne hangsúly, de talán a túlhangsúlyozás jelenik ezekben meg.
1: Mert hogy az is benne van a pakliban.
2: Benne, benne.
1: Tehát végletek között élünk a kommunikációban is?
2: Azt tapasztalom, hogy igen. Tehát, hogy van a végtelen monotonitás, van a túlhangsúlyozás, van, aki úgy játszik a hangjával, hogy hirtelen meg se találom benne őt, magát, tehát már annyira meg van csinálva. Úgyhogy sok szélsőséget látok, és szerintem az egy ideális vagy elérendő cél, hogy megérkezzünk úgy nagyjából a saját hangunkhoz, ahhoz a kényelmes hangsúlyozáshoz, ami hozzáad a jelentéshez, nem pedig elvesz belőle.
1: Uh-huh. Mondom, tényleg dobálod a labdákat, saját hang. Ezt mennyien találják? És abban vagy te jó, hogy segítesz a saját hangot előcsalogatni?
2: Bízom benne, hogy ebben tudok segíteni, mert nagyon sok olyan helyzet is van, amikor nehéz a hangunkat megtalálni, meg vannak azok a körülmények, amik miatt el tudjuk ezt veszíteni, és itt arra is gondolok, hogy ha valaki hosszú ideig van otthon gyesen a gyerekekkel, akkor most így mondom, hogy elveszítheti a hangját, de értsd jól, hogy akkor nehéz visszatalálni a saját mondjuk szakmai hangomhoz. Uh-huh. Vagy az, hogyha nem kapok szót a munkahelyemen, hogyha elkönyvelnek úgy, hogy jó, hát olyan kis csöndes, aztán majd mondja helyette az, aki tud beszélni, akkor jó, akkor már nem szólalok meg, akkor halkabban beszélek, akkor elkezdek a hangom alatt beszélni, akár hangerőben, akár hangmagasságban, vagy hogyha megjelenik bennem a cuki faktor, akkor fölötte beszélek a hangomnak, és akkor ilyen nagyon-nagyon édi-bédi vagyok, és ezek mind eltolják azt, hogy oké, de hol is van az én kényelmes hangom, amit úgy tudok használni, hogy ne terheljem, amin tényleg jól szól a hangom, amin nem néznek rám furcsán, hogy te ezzel mi van, hanem jól tud megszólalni, és ebben szeretnék igen segíteni.
1: Hát igen, de hogy minden fajt, tehát nyilván más a hangunk otthon, más a hangunk a munkahelyen, meg egy baráti társaságban is. Most eszembe jutott valami, és rólad szól ez a beszélgetés természetesen, de valamit mesélnem kell. Ugye életem egy hosszú időszakában újságíróként jöttem-mentem a nagyvilágban, és akik abból az időszakból betévednek ide a műsorba vendégnek, mert hát sok kulturális ismeretség született, itt néhányan mondták, hogy ők nem is gondolták volna, mert hogy nem hallottak soha így beszélni, mint itt a rádióban. Rádiósan mondják ők, hát nem, persze, hogy nem, hát hiszen ott más volt a szerepem. Hát ott nem beszélhettem úgy, mint egy rádióban, de hogy az emberre szerinted, és tehát most bocs, hogy ezt mondom, de a civilek, mert nem mindenki foglalkozik hivatalosan kommunikációval, mennyire kell, hogy rendelkezzenek azzal a tulajdonsággal, hogy felismerik, hogy mikor, milyen szituációban, hogy kell használni a hangjukat. Tehát ördögtől való az, hogy nem tudják, hogy mit kell csinálni?
2: Nem, tök
1: oké. Hát hiszen senki nem mutatta meg nekik.
2: Nem, de képzeld el, hogy egyre nagyobb az érdeklődés erre. Oda-vissza.
1: Hát ezt tapasztalom?
2: Igen. Oda-vissza ugrok, hogy amit te mondasz, az nagyon is valós. Ezzel én is szoktam élni, ezzel a példával, hogy hiszen vannak hangszerepeink. Tehát az anyáddal, a gyerekeddel, a főnököddel nem ugyanúgy beszélsz, mint itt a rádióban, és hogy ez tök oké. Nekem az egy ideális vagy vágyott állapot, hogy ezek között, a hangszerepeink között könnyedén, plasztikusan tudjunk váltani, és ezek tudjanak akár közeledni is egymás felé. De nyilván mindegyiknek megvan a helye. A másik pedig az, hogy nem kell a civileknek tudni, nem kell egy informatikusnak tudni, hogy ó, most én vajon a középhangomon beszélek, nem kell. De amióta az önismeret, és ezt pozitívan mondom, hogy divat lett, vagy egyre divatosabb, azóta figyelem kerül arra is, hogy mi van az én hangommal, az én hangom hogy képvisel engem, egy baráti társaságban, a kocsmában vajon miért nem hallanak meg, hogy tudnék ezen változtatni, és az ilyen sima élethelyzetek is előhívják az emberekből azt, hogy bár nem beszélő a szakmám, de érdekel, hogy hol van a hangom, vagy hogy hú, ha egyen jobban artikulálnék, akkor lehet, hogy jobban figyelnének arra, amit mondok, vagy hú, anyám mindig cseszeget otthon, hogy nyisd már ki a szádat, lehet, hogy ezzel lehet valamit kezdeni. Mm. És így jönnek hozzám most már azok, akik nem klasszikusan beszélő foglalkozásúak, és sokan mondják, hogy biztos a színészek járnak hozzá, hát nem, hanem bárki, aki így rájön erre az önismereti útja során, és elkezd ezen dolgozni.
1: Járnak hozzád egyébként színészek is?
2: Legkevesebb mértékben.
1: Komolyan?
2: Aha, meglepően.
1: A Balázs Andival láttalak.
2: Igen, na, mert foton. Hogy Andi nagyon igényes a beszédre, és a Karinti Színházban a színházak éjszakájára hívott el, hogy tartsak egy bemutató foglalkozást, úgyhogy igen, és én úgy tudom, hogy természetesen nagyon sok színész foglalkozik a beszédével, meg az egyetemen is egy komoly alapot kapnak, de hozzám valamiért kevésbé. A médiából inkább most megjelent szerintem az a réteg, és ennek nagyon-nagyon örülök, aki újra azt érzem, hogy fejleszteni a beszédét. Volt egy olyan 5-8 év, mikor meglepődve tapasztaltam, hogy hú, hát emberek, tehát a hangod adod, az arcod adod, és kellene a beszédeddel foglalkozni, és ezt úgy láttam, hogy nem tették, vagy lehet, hogy tették, csak nem tudtunk róla, és most újra megjelent ez a réteg, aki szintén akar vele. Úgyhogy van igényesség.
1: Na, örülök neki.
2: Van.
1: Ugye beszédtechnika, te azt mondod, hogy a helyes beszédtechnika alapjaira tanítod meg őket, mert ugye ez is valahol a magabiztosság jele.
2: Igen.
1: És amikor azt mondjuk, hogy a hang, akkor nem feltétlenül a hangszint értjük az alatt, ugye?
2: Igen. Meg annak komplexitását.
1: Kinek milyen szép a hangja.
2: Igen. Meg ugye van ennek egy adottság része is, vagy szoktam mondani így a torkunkra mutatva, hogy amit itt kaptál az anya természettől, az van, vagy szóval valami, amiből kiindulunk, és valaki ebben szerencsésebb, valaki kevésbé, de mindenkinek a hangja a saját hangjához képest is fejleszthető, optimalizálható, és mindenkinek a hangja kinyitható. Meg ezer-ezer réteg rakódik rá, tehát például a hang az nem csak a hangról szól, hanem már az artikuláció is hat rá. Hogyha valaki artikuláltabban beszél, akkor az a hangjára is pozitívan hat. Tehát, hogy ez egy jól működő rendszer, egy ilyen fogaskereket kell elképzelni, aminek nagyon szépen kell kapcsolódni az egyes elemeknek, és tök jó, hogy egyik a másikból mit csalogat elő.
1: De az önfejlesztés része, az tény.
2: Az fix, az most már tuti, csak tudod, nagyon kell vele vigyáznom, hogy nehogy azt mondják, hogy na, túl pszichologizálod, vagy bármi ilyesmi vád érjen, tehát nagyon figyelek rá, hogy a kompetencia határaimat betartsam, de igen, és nagyon sokan jönnek úgy hozzám, hogy voltam pszichológusnál, coachnál, vagy most nálam elindul, és aztán az elvezet más folyamatokhoz is, és nekem ezt nagyon szép látni, hogy igen, hozzám tartozik a hangom, a vokális névjegyem, és akkor nézzük meg, hogy ebből mit lehet kihozni.
1: Uh-huh. Azért én kíváncsi vagyok rád is, neki mi a hallgatókkal, hogy te mikor találtad meg a saját hangodat?
2: Én keresem, mindig keresem.
1: Még mindig?
2: Igen.
1: Tehát beszédtechnika tanárként is?
2: Persze. És ezt mindig ki is hangsúlyozom, meg hát sokszor kapok erre vonatkozó visszajelzéseket, hogy hát nem vagy egy Montág Imre. És akkor így, ja, tényleg? Észre sem vettem.
1: De ki ezt az ilyen kekeckedő?
2: Nem csak, hanem nyilván Montág Imre úgy tette le a szakma alapjait a 80-as években, hogy azóta egy fantasztikus lehengerlő tudás, szakmai anyag, amit hagyott maga után. Sajnos én már...
1: De már mikor volt
2: igen,
1: ez? Miért kell,
2: nem ismerhettem.
1: Hogy jön ide?
2: Igen. Hát azért, mert amit ő amellett, hogy kiváló szakember volt, egy igazi showman volt. Tehát ő, ahogy a beszédről beszélt, azt előtte nem nagyon tették még meg, és úgy hozta közelebb az emberekhez, hogy igazán érthetővé váljon, úgyhogy tényleg az anyagok YouTube-on, tehát nézzetek Montág Imrét, mert fantasztikus. Szóval meg kell ezzel is bizonyos szempontból küzdenem, meg hát azzal, hogy mi az én hangom, mert a beszédtanárokra azért néhány olyan elvárás rárakódik, hogy akkor tökéletesen beszél, meg fantasztik, a nyelvtannak a csúcsa, nem tudom, hát oké, csak én meg egy vidéki lány vagyok, nekem is van egy csomó stílusjegyem, nem mindig a finomságomról, vagy a puhaságomról vagyok tudod híres, hogy így beszélek, hanem van egy karakterem, és sokáig azért kerestem, hogy ez oké, ez belefér, mégiscsak beszédminta vagyok, aztán arra jutottam az elmúlt 5-8 évben, hogy azzal teszek a legtöbbet, ha én is felvállalom azt, amilyen vagyok, minden 75 000 hibámmal együtt, és erre biztatok másokat is, hogy nem a tökéleteset keressük, és a megszólalásba se. Uh-huh. Hanem legyél olyan, amilyen vagy, nyilván hozd ki belőle a maximumot, de nem azt keressük, hogy jaj, figyelj, már egy őzés ne legyen benne, mert hát akkor az rettenet, hanem miért ne lehetne.
1: Na jó, akkor tisztázzuk, ú, de jó, hogy jöttél, látod, most akkor ez tükröt is tartasz. Az őzés, az belefér, mondjuk egy rádió műsorban?
2: Gondolkozás része. A hallgató ezt úgy azonosítja, hogy a másik éppen gondolkozik azon.
1: Egyébként tényleg így van.
2: És így van, és démonizáljuk, meg vannak
1: elkezdtem
2: foglalkozások,
1: bocsáss, klikkerezzük meg. Visszahallgatni, és akkor elkezdett eszméletlen módon zavarni. De akkor ne zavarjon?
2: Nyilván van az a mennyiség, aminél már zavaró, ami az érthetőséget nagyon negatívan befolyásolja. Kizártnak tartom, hogy a te beszédedben ilyen mennyiségű lenne, és nyilván, ha elkezdem figyelni, jobban ki vagyok rá élezve, észreveszem, meg másokban, magamban, de ez a mértéktől persze függ, nem kell démonizálni. Tehát a gondolkodás része.
1: Meg jó, hogy jöttél.
2: Na, úgyhogy most felmentettelek ezzel örökre.
1: Jó, melyik vidékről jössz, azt mondod vidékre?
2: Bács-Kiskun megye.
1: Na, és ott van tájszólás?
2: Felénk nem jellemző.
1: Nem. Akkor azt nem kellett levetkőzni.
2: Nem kellett. Ugye a szóvégi ragokkal azért ilyen hegykén bánok, tehát azokat ugye a babebamben az néha olyan életre kell, ahogy ő szeretne.
1: Tehát akkor ti használjátok a gyors, tehát amikor mondod, hogy gyors, megcsinálok valamit?
2: Igen, ezt is. Igen.
1: Aha, azt, hogy észrevettem, azt nem is értettem soha, hogy de hát az gyorsan.
2: Igen.
1: Nem?
2: Meg ben vagyok a faluba. Tehát, hogy ja, azért
1: hát,
2: úgy,
1: oké, ezeket hozom én is Nógrád megyéből, igen. A Reggelről című, és akkor itt, amikor először mondtam Pesten, hogy Reggelről, mondták, hogy micsoda?
2: Ja, igen.
1: Hát nincs ilyen szó.
2: Igen, igen.
1: Ezeket le kell tenni.
2: Igen.
1: Az elején.
2: És közben meg szerintem tök jó, amikor erről egy beszélgetés elindul, hogy a beszéded alapján tudod megkérdezik, hogy na, te honnan jöttél? Uh-huh. Te figyelj már, te nem hajdúsági vagy azért ez a Tedd a TV tetejére a távirányítót, hogy ebben így kihallom, és szerintem ez szép, és mikor tőlem megkérdezik, hogy kell ezeket javítani, akkor nyilván azt mondom, hogyha a munkádhoz kell, meg bemondó vagy, meg beszélő szakmád van, akkor nyilván legyen egy bemutató beszéded, de egyébként ez is csak színesíti a magyar nyelvet, hogy sokfélék vagyunk, hogy itt vannak a nyelvjárásaink, és ez mind hozzáad.
1: Na jó, izgalmas témákkal érkezte, és izgalmas témákkal is folytatjuk. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Rufkis Ágnesnek még inkább örülök, hogy itt van, aki beszédtechnika tanár, beszédtechnika tréner, és beszédtechnikát oktat. Indul is csoportja május 27-én, mesélj majd erről kérlek. Május 30-án, 3 nappal később meg intenzív tréning. Na, a csoport, az mit jelent? Az a klasszikus tréning felállás?
2: Úgy szoktam, hogy 8-10 fő dolgozik egyszer együtt, heteken át, és ezt azért szeretem. Azért szeretem, mert az egyéniben vannak olyan helyzetek, amik abból adódóan nem derülnek ki, hogy tudod, ketten vagyunk, megismerjük egymást, telnek a hetek, megy az egyéni fejlesztés, de én nem látom őt kitett helyzetekben, mások előtt, olyan helyzetben, mikor ott van másik 7 ember, és ezért találtam ki a csoportot, mert együtt szerintem nagyon izgalmas fejlődni, pláne azért, mert nem csak tőlem kap visszajelzést, hanem egymástól. És néha olyan tűpontosan visszajeleznek egymásnak, úgy gondoljuk, hogy laikusok, és akkor úgyse tud, de olyan visszajelzések érkeznek, hogy sokszor azt mondják az alkalmak végén, hogy na, ez az egy mondat, ez helyre tett bennem egy csomó mindent. Úgyhogy azóta nagyon hiszek a csoportos formában, és az idő meg az érdeklődés is igazolja.
1: És akkor ezt kimondtuk, nem online tréning.
2: Nem.
1: Hol lesztek?
2: Budapesten itt az Asztóriánál szoktam egy hangulatos, biztonságos teret nyújtó irodában helyet bérelni, és az egynapos az meg annyiban más, hogy sokan jelentkeztek vidékről, hogy sokkal kevésbé elérhetőek ott hasonló fejlesztési formák, és hogy lehetne jönni, és nem tudnak hetente jönni, és akkor kitaláltam, hogy legyen egy szombati nap, amikor együtt vagyunk, és akkor egy nagyon intenzív 8 órában valamit megtanulunk a beszédünkről, és akkor az elindíthat valamit.
1: Tehát akkor ez is van, de akkor ez már 3. verzió?
2: Nem, ez az egynapos, amit mondtál.
1: A 27-e az egynapos?
2: Nem, a 27-e az egy több alkalmas. Okay. Ezeket havonta szoktam indítani, általában ősszel és tavasszal legtöbbször, és akkor ezt követően pedig
1: elkezdtem. Intenzív tréning? Tehát az az egész napos?
2: Nem, ami a 27-én indul, az több alkalmas.
1: Azt értem, és a 30-a?
2: Az az egynapos.
1: Az az egynapos.
2: Aha,
1: okay,
2: az meg a szombati.
1: Hát kedves hallgatóink, döntsék el, hogy ki melyikre szeretne menni. Az, hogy nem jó a kommunikáció, vagy nem kommunikálok jól, nagyon sokat hallom, mint jártamban, keltemben. Nekem is nagyon sokan mondták már, hogy foglalkozzak velük én. Hát de én nem foglalkozom így tanítással, vagy azt sem tudom, hogy mit kellene mondanom nekik, mert azt gondolom, hogy ez vagy jön ösztönösen, vagy nem. De akkor ezek szerint most kérdezem a szakembert, nem jön ösztönösen?
2: Nyilván valakinek személyiségéből...
1: Meg lehet tanulni, akkor inkább
2: meg, kérdezem. Meg. És tök jó, mert erre már van egy csomó ilyen téma, hogy a karizma is tanulható, a humor is
1: azt
2: tanulható.
1: Értem, azt se értem egyébként. Tudom, hogy vannak ebben mindenfajta szaktekintélyek, de hogy karizmát?
2: Én azt gondolom, hogy és most ez nem ilyen manipuláció, meg ilyen rossz értelemben vett technikázás, hogy állj erőpózba tükörrel szembe, és akkor majd, nem tudom, karizmatikus leszel holnaptól, de hogy tényleg az van, hogyha elkezdek kiállni, gyakorlatozunk, felveszik videóra, visszanézem, kapok visszajelzést, és ez így épül tovább és tovább, az jól fog hatni utána a teljesítményemre, vagy lesz egy rálátásom, és akkor meg tudok ebben erősödni.
1: Éppen én hiszek igazad van, benne. De hogy kell ahhoz egy, hát én életem egy másik korszakában próbálkoztam tréningekkel is, jöttem-mentem cégekhez, kérdezéstechnikát. De azért is hagytam abban, mert én őszintén hittem abban, hogy ezt nem lehet szerintem megtanulni. És egy idő után azt nem éreztem fernek, hogyha én nem hiszek abban, hogy át tudom adni.
2: Igen.
1: Ráadásul azt láttam, hogy azok jönnek tréningre, akik egyébként nem is feltétlenül kellene, hogy oda jöjjenek, mert felvilágosultak, nyitottak és eljönnek, de közben meg egyébként már úton vannak.
2: Kell,
1: mit látsz?
2: Kell egy, ebben egyetértek, hogy jó, ha van egy kiindulási pont, egy alaphabitus, egy olyan képességkészségtár, amire aztán tudunk építeni. De megmondom őszintén, hogy engem még egyen jobban érdekel azoknak az introvertált mérnököknek, fogorvosoknak, könyvelőknek a köre, akiknek ez nagyobb lépésnek tűnik, de nagyon-nagyon szép, amikor ők felszabadulnak, és mivel egyre több ilyennel találkozom, hát én életemben nem gondoltam, hogy majd nálam a csoportban 8-ból 3 informatikus mérnök és hasonló végzettségű ember lesz, meg agykutató. És de, mert pont azért, amit mondtam az elején, hogy szenvednek is attól, hogy nem beszélnek, hogy nem tudják a tudást átadni, és igen, tehát most már azért 10 éve látom azt, hogy kibontakoznak. És de, akkor ezek szerint meg mégiscsak tanulható.
1: Tehát akkor nagy felszabadulásokat látsz?
2: Igen.
1: Aha. Magad előtt.
2: Igen, igen.
1: És az a sikerélmény számodra?
2: Nekem ez, igen, ez. Meg amikor azt látom, hogy akarja folytatni, ki szeretné találni azt, hogy milyen irányban, hogy fú, akkor lehet, hogy a testbeszéd is érdekel, vagy fú, akkor elmennék egy ilyen 2 napos képzésre, és akkor olyan jó, amikor tudok ajánlani kollégákat, meg szakterületeket, hogy na akkor ezt vagy azt is, hú, Ági, megcsináltam, na és akkor mikor lesz a klubod, mert van egy beszéderő klubom is, ahova havonta visszahívom a tanítványaimat, és akkor
1: mesélj erről, hát ezek izgalmas dolgok. Hát azok is ott vannak az asztorián.
2: Igen, és azt meg azért találtam ki, mert sokszor van, hogy egy folyamat végén ez a oké, vége a csoportnak, és most mi lesz? És akkor javaslok képzéseket, de hogy sokszor ugye azért az a közös beletett munka az úgy életre hívja azt az igényt, hogy együtt folytassuk, és akkor kitaláltam a klubot, ahol mindig kijelölök egy havi témát, hívok meghívott vendégtrénert általában, és egy kapcsolódó területben gyakorlatilag tudnak fejlődni, így is megnézhetik azt, hogy milyen irányban szeretnének tovább mozdulni, és akkor volt már retorika, testbeszéd, humor, improvizáció, akkor volt, hogy podcast helyzeteket gyakoroltunk egy műsorszerkesztő, műsorvezetővel, és próbálom őket terelgetni ilyen helyzetek felé, hogy akkor próbáld ki, vegyük föl, átküldöm a felvételt, nézd vissza, és olyan jó így hónapról hónapra.
1: Általában miért megy el hozzád valaki? Azt oké, értem, hogy fejlődni szeretne, de miben a közönségéhez való kommunikációban, a munkatársaival való, vagy az akár még magánéletben is?
2: Sorolok ilyen top-top célokat. meetingen fel kell szólalni, és úgy érzem, hogy nem hallgatnak meg, hamar lekevernek, nem tudom hatásosan elmondani, olyan, mintha nem is csinálnék semmit. Most megyek vissza dolgozni, szeretném megmutatni magam, másik pozícióba lépek, többet kell prezentálnom, akkor van az a réteg, akinek elő kell adnia, workshopot tart, tréninget, jobban szeretne beszélni, videókat kell felvennem, mert mutatni kell magam a socialben, és akkor visszanéztem magam, borzalom, tehát nagyjából ez a top 5.
1: Jó, mindenfajta.
2: Mindenfajta, nagyon tök heterogén.
1: Oké, te is tanulsz tőlük?
2: Mindig. Ez ilyen önző dolog, tudod, de hogy el szoktam a csoportok végén is mondani, hogy hát köszönöm, mert legalább annyit tanultam tőletek, mint amennyit én tudtam.
1: Hát önmagadról is?
2: Nagyon, hát meg a tréneri minőségemről, arról, hogy én hogy kérek visszajelzést, hogy hogy építem be, hogy viszem tovább ezt a következő csoportba, hogy nekem mit ad a csoportos jelenlét, és egyáltalán megtalálni azt a munkaformát, amiben én is a legjobban érzem magam, mert sokszor erőltettem olyan formákat magamra, ami kevésbé volt komfortos, de az utóbbi időben elkezdtem belátni, hogy ezt a csoportozást nagyon szeretem, hogy szeretek előadni, szeretek edukálni, infotainment módon megközelíteni a témát, és ezekben így megtalálom
1: szép
2: a hangom.
1: Egyébként, na, talán is meg én is azt kívánom neked, mint

0: az megint egy külön...
1: Külön világ.
0: Külön világ.
1: Igen.
0: Bebizonyítani, hogy van ott létjogosultságod.
1: Igen, és ebben is volt egy ilyen életszakaszváltás, mert dr. Németh Zoltán dr. Prezivel kezdtem innen. El...
0: Csókoltatjuk már, járt
1: igen,
0: itt néhányszor.
1: Igen, úgyhogy Zoli által volt szerencsém sok céggel kapcsolódni, és akkor értettem meg ezeket a céges igényeket, és az elmúlt 3-4 évben azt is észrevettem, hogy most már kifejezetten így is keresnek, hogy nem a kommunikáción belül vagy annak részeként, hanem hogy beszédtechnika tréning. Mert küldenénk a kollégát podcast, küldenénk kerekasztalra, szeretnénk, hogy előadjon, vagy videókat kell gyártani a cégnek, mindenki fázik tőle, rugdossuk át egymásra a feladatot, és így már sokszor belülről, a munkavállalói oldalról jelenik meg az igény, hogy hú, hát én szívesen beülök ebbe a podcastba, de hát nem is tudom, hogy hogy beszélek, és a munkáltató pedig lehetőséget ad arra, hogy jó, akkor legyen egy tréning, egy képzés. Volt, hogy látták a csoportomat például, és mondták, hogy figyelj már, ez tökre tetszik, egy ilyet tartasz nekünk bent a cégnek. Úgyhogy egyre nyitottabbak most már így kifejezetten erre, hogy hang, beszéd, megszólalás.
0: No, és mi van a színművészetén?
1: Ott most lett vége az év, ne a tanévnek, ilyenkor kezdődik a vizsgaidőszak. Nekem ilyenkor szaktanárként az a feladatom, hogy a vizsgákon ott legyek, és tudjam nézni, és nekem ez izgalmas is, mert az ének, a mozgás és a beszéd szorosan össze is függ, és nagyon sokat tanulok abból, és az ő beszédükből úgy, hogy látom őket mozgás vagy éneklés közben, tehát fontosnak is tartom, hogy legyenek ezek a vizsgák, aztán jönnek a művészi beszéd, meg a színészmesterség vizsgák. Nekem most másodéves prózai színész hallgatóim vannak, ez a 7. évem, tanítottam először Zsótér Sándor osztályában, Hegedűs D. Géza osztályában, illetve Báb színművész osztályban, az is nagyon izgi volt, úgyhogy már
0: hát
1: elég.
0: Az egész az, meg ezek a nevek nem akárkik.
1: Igen, hát nagyon-nagyon megtisztelő is. A nyaranta Eszenyi Enikőnek a csengeri színésztáborában már több alkalommal tanítottam, és mikor hazamegyek, és végig gondolom azt, hogy ilyen emberekkel tudok együtt dolgozni, és csak megnézni, hogy vezet le egy próba folyamatot, lenyűgöző. Ez mindig eszembe jut az a példa, amikor például Eszenyi egy IKEA-s szatyorral mutatta meg, hogy mi mindent lehet egy szatyorral csinálni, és hogy én soha nem gondoltam volna, hogy egy szatyorral ennyi mindent lehet csinálni.
0: Színészileg.
1: Aha. Igen.
0: Hát de akkor valószínűleg a hangunkkal is lehet ennyi mindent,
1: így van,
0: ugye?
1: Igen.
0: Azt és meg te mutatod meg.
1: Igen, és ezt a fajta játékot, meg plasztikusságot, és az nagyon jó, hogy a színészekben ott van a kíváncsiság erre, hiszen annyi hangkaraktert kell megformálniuk, és olyan jó, amikor jön egy-egy kihívásra, hogy most részeget kell játszanom, most nem tudom, kiabálnom kell, de hát azért ne tegyem tönkre a hangom, most tájszólásban kell, most beszédhibásat kell, mondom, ez kontraproduktív beszédgyakorlat, hogy tanítsalak meg beszédhibásnak lenni, de hogy ezek mind nagyon jó eszközök aztán a pályán.
0: Tehát te konkrét technikákat alkalmazol náluk?
1: Igen, de már az egyetemen is nagyon komplexen gondolkozom a logopédiai munkán túl, mert látom azt, hogy kijönnek az egyetemről, hát kell nyilatkozniuk, ők is elmennek akár a média irányába, videókat gyártanak, építik a saját brandjüket, és sokszor látom, hogy nem tudják átadni azt, ami bennük van, hogy kijönnek egy filmvetítésről, és akkor mi volt a véleményed a filmről, és nehezen adják át, és nehezen szedik össze a gondolataikat. Tehát én igyekszem az egyetemen is az órákba integrálni egy kis nyelvi fejlesztési területet, szókincsbővítés, annak aktivizálása, mondatalkotás, spontán beszédgyakorlatok, hogy nézzünk rá azokra a valós élethelyzetekre, amik majd akkor várnak rájuk, nyilván a brillírozott technikán túl, amikor egy interjúban meg kell szólalni.
0: De például abban is tudsz nekik segíteni, hogy szinkronban jók legyenek?
1: Kérdés, még lesz szükség szinkronra? Most így hirtelen csak ez, igen.
0: Biztos, jó, okay. Még szerintem nem tartott azon a szinten.
1: Rebéljük, igen, hogy az emberi hangnak mindig lesz szerepe. Igen, igyekszem, van egy-két tanítványom is, aki azóta szinkronizál, úgyhogy hogy szerintem azáltal, hogy ők 3 évig tanulhatnak a beszédükről, ez felvértezi őket erre.
0: Szeretsz tanítani?
1: Nagyon. Csak azt szeretem.
0: Az nagyon más így tanítani, mint a saját tréningeket megtartani?
1: Egyre jobban közelítem a kettőt egymáshoz, ez is szerintem a saját hangom, vagy az önazonosságom, a pedagógiai értékrendem kialakulásával jött létre, hogy már kevesebb különbséget érzek. Nyilván ezzel a korosztállyal, tehát a Z-generációval, és egyáltalán a művészekkel foglalkozni, ez egy speciális rugalmasságot, nyitottságot, és nagyfokú empátiát igénylő dolog, tehát nyilván a tanári létemből adódóan ez nem áll messze tőlem, de az biztos, hogy

0: hogy más művészekkel dolgozni, mint könyvelőkkel, vagy bármilyen szakemberekkel.
1: A tréningekre elsősorban az üzleti világból jelentkeznek, vagy tényleg a civilek
0: magán,
1: is?
0: Magán személyek, igen.
1: Simán.
0: Igen, tehát Erika, a Zoli, a Sanyi, tehát bárki, aki, és azt is szeretem, hogy nagyon heterogének a csoportok. Tehát nem kötöm meg soha, hogy hogy felnőtt legyen, azt igen, tehát hogy ne érezze egy kamasz mondjuk rosszul magát egy ilyen helyzetben, de hogy van egyetemista, van 50 éves, most pont képzelt, tegnap kaptam egy e-mailt egy 82 éves nagymamától, és azt mondta, hogy most felnőttek az unokák, és nem kell annyit vigyázni, és ő nem akarja, hogy ellustuljon meg, időskorral megváltozzon nagyon a beszéde, és hogy ő eljön egy ilyen klubba, vagy csoportra, vagy bármire.
1: Óriási.
0: Úgyhogy őrült nyitottság van, egyetemisták is, tehát, hogy kommunikáció, média, tudomány szakos, van beszédórája, de csak egy-kettő jön a csoportba, 19 éves, és akkor szoktam nekik mondani, hogy annyira jó, hogy te 19 évesen rájöttél arra, amire sokan mondjuk 54 évesen, és mennyi időt megspóroltál azzal, hogy most foglalkozol a beszédeddel?
1: Jó, amit látsz és tapasztalsz, tehát ahogy megyünk előre az időben, tényleg nyitottabbak vagyunk?
0: A hozzáállásunk szerintem nyitottabb, és sajnos úgy látom, hogy a beszédállapotunk az pedig nem lett jobb, vagy talán nyilván ez az őrületes pörgés, ahogy a világ gyorsul, a rövid tartalmak, ez mind kihatással van a beszédre.
1: Tudom, tehát ez őrület, mert én is ezt tapasztalom, hogy pont az önfejlesztéssel kapcsolatban, hogy aki akart, már megvilágosodott, már minden megtörtént, elment ilyen-olyan tréningre, de valahogy nem azt veszem észre, hogy az egymáshoz való hozzáállás az minőségibb lenne.
0: Igen, és hát tényleg, hogyha azokat a mintákat akarjuk követni, amit a közösségi médiában látunk, akkor az is szerintem egy tévút, és a beszédmintára is igaz. Szoktam mondani, amikor látom egyértelműen egy magyar tartalomgyártónál, hogy amerikai mintákat vesz át, vagy konkrétan még azt is tudom mondjuk, hogy kinek a tartalmait próbálja átvenni, de hogy ez magyarban nem úgy működik, mások a nyelvi sajátosságok, a magyarban egész más ereszkedő jelleg minden, tehát hogy artikuláció.
1: Logopédia ráfér mindenkire?
0: Klasszikus logopédiai terápia, tehát artikulációs zavar, dadogás, hadarás, ez nem kell mindenkinek, és ilyen módon nem szükséges, de egy ilyen beszédtechnikai kurzus szerintem mindenkinek előnyére válhat. És nem azért mondom ezt, mert én ezzel foglalkozom,
1: értem,
0: olyan, mint a sport, hogy előnyös az, hogy sportolsz, igen, mert akkor megismered a tested, az izomzatod, és felkészíted a tested a nem tudom mire, és ugyanez van a beszéddel is.
1: Hát kedves hallgatóink, akkor itt a remek alkalom, beszéderő.hu, ugye itt találnak meg téged. Képzeld el, hogy jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk.
0: Hát ez nagyon gyors.
1: De szerintem itt van minden a weboldaladon, ott megtalálják
0: a
1: részleteket.
0: Köszönöm.
1: Ha felkeltettünk ezzel bármit, szerintem igen, és hogyha tudnak nem csak a sorok között olvasni, hanem hallgatni, és akkor most elviszik magukkal, amit hallottak tőled. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, nagyon élveztem a beszélgetést, gyere gyakrabban.
0: Köszönöm, hozzánk. És a beszéd legyen a kedves hallgatókkal, hogy egy ilyen sztárkorszos áthallással.
1: Okay. Legyen az. Rúf kis Ágnessel beszélgettem, kedves hallgatóink, és Ágnestől most elköszönök önöktől még, nem? Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig, egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Ruf kis Ágnesnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett egy szakaszon. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösmári út és a Lehel utca, Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába az utasok a H5-ös hévről, illetve a 17-es, 19-es vagy 40-es villamosokról az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Újpest felől Kelet-Pest felé az M3-as metrót és a Deák Ferenc téri átszállást ajánlják. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futball ikonokkal is találkozhatnak majd.
3: A négy nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez négyes torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közülünk szerintem jön a Telekant is, hogy a Bánki Dori ott lesz, Bojár Lazics a szintén jönni fog, jó magam ott vagyok. Hát voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek.
2: A balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki. A napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zene Pavilonnál.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett egy szakaszon. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben, a Nádorváros evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Pótlóbusz jár az egyes villamos helyett a Göncárpád városközpont és Zugló vasútállomás között pünkösd vasárnap és hétfő reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változtatás karbantartás miatt lesz érvényben mindkét napon reggel 8:30-ig. Ebben az időszakban az egyes villamos csak a Bécsi út, Vörösvári út és a Lehel utca, Róbert Károly körút, valamint Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik. A BKK azt javasolja, hogy Észak-Buda felől Zugló irányába az utasok a H5-ös hívről, illetve a 17-es, 19-es vagy 40-es villamosokról az M2-es metróra átszállva utazzanak tovább. Újpest felől Kelet-Pest felé az M3-as metrót és a Deák Ferenc téri átszállást ajánlják. Vasárnap különleges futballünnep várja a szurkolókat Balatonszemesen. A pünkösdi All-Star tornán a legnagyobb hazai klubok öreg fiúk csapatai lépnek pályára. Keller József, a Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója a Sláger FM-nek azt mondta, hogy az érdeklődők magyar futball ikonokkal is találkozhatnak majd.
2: A négy nagy fővárosi klub, a Honvéd, Vasas, Ute, illetve a Ferencváros csatlakozik ehhez, és ez négyes torna végül is, mindenki játszik mindenkivel. Emléket állítva a régi kettős rangadóknak. Közülünk szerintem jön a Terek Andis, hogy a Bánki Dori ott lesz, Bojár Lazics a szintén jönni fog, jó magam, ott vagyok. Voltak, akik kisebb sérülésekkel bajlódtak, és hogyha ők is rendben vannak, akkor jönnek még nagyon jó nevek.
1: A balatonszemesi ingyenes programok egész nap családi eseményekkel egészülnek ki, a napot pedig a Takács Tamás Blues Band koncertje zárja a Zene Pavilonnál.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén, már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív pop kulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Péter Fürth Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Péter Fürth Bori és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma került ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet, a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebérincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album sorozatban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Tiltakoznak a Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szállás helyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május második felére és június első felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén pénteken, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 7-én, vasárnap este 19:30-tól a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében jön a 20 éves Szent István Konzi fúvószenekara. Mert hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Magyarország egyik legnagyobb és legsikeresebb zeneművészeti középiskolája, amelynek fúvószenekara idén ünnepli fennállásának 20 éves jubileumát. A Makovecz Pál irányításával működő együttes két évtized alatt összesen közel 200 koncertet adott, repertoárjukon a klasszikus, szimfonikus remekművek átdolgozásaitól az eredeti fúvószenekari darabokig mostanra csaknem ugyanennyi remekmű szerepelt. A zenekar létszáma az iskola fúvós ütős tanszék létszámától függően 70 és 80 fő körül alakul. Évente egy-egy jelentős művekből álló műsorral önálló koncerten szerepelnek, például a MIPA hangversenytermében, de szabadtéri koncerteket is rendszeresen adnak, így a zeneháza megnyitása óta tulajdonképpen ott is minden nyáron fellépnek a szabadtéri színpadon. Ebben az évben a műsor egyfajta összefoglaló lesz az elmúlt 20 év nagy koncertjeinek legsikeresebb műsorszámaiból. Liszt Ferenc jól ismert rapszódiáját, Doblai Ferenc 19. századi fuvola virtuóz, ugyancsak magyaros témákat feldolgozó duett cínója követi, Turay Gréta és Rosario Emilia szólójával. Ezután Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának nyitánya hangzik el, majd Hidas Frigyes trombita fantáziája következik, melyben Horváth Emma játssza a szólót, végül pedig ismét egy népszerű klasszikus, az angol zeneszerző ünnepi és alkalmi indulói zárják a műsort, akit nagyon-nagyon szeretnek játszani, és akit nagyon-nagyon szeretnek, és szeret a közönség is hallani. Egy igazi össznépi közösségi mulatság, és ezt a jó értelemben mondom, június 7-én vasárnap 19:30-tól, ott a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Szeretettel várnak mindenkit.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lébai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá, Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinet főnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere a roma holokauszt.